that's exactly how we do it in the Chocolate Church.

That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: praise. All right.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sansz műsorán.
4: János apostol második levele. A presbiter a kiválasztott asszonynak és az ő gyermekeinek, akiket én igazán szeretek, és nem csak én, hanem mindenki, aki megismerte az igazságot. Az igazságért, amely megmarad bennünk és velünk lesz mindörökké. Kegyelem, irgalom és békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól, az Atyának fiától, igazsággal és szeretettel. Nagyon örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, akik igazságban járnak, amint parancsolatot vettünk az Atyától. És most kérlek téged, asszonyom, nem mintha új parancsolatot írnék neked, hanem amelyet kezdettől fogva vettünk, hogy szeressük egymást. És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, amint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok. Mert sok hitető jött e világra, akik nem vallják a Jézus testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az Antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé. Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek. Mert aki köszönti, részese annak gonosz cselekedeteiben. Sok írnivalóm volna nektek, de nem akartam papírral és tintával, hanem remélem, hogy el tudok menni hozzátok, és szemtől szembe beszélhetünk majd, hogy örömünk teljes legyen. Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvérednek gyermekei is. Amen.
1: János második levele hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Áldott szép reggelt kívánok mindenkinek. Ma reggel János első levele 5. rész 4. versét olvasom. Mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. A mai világ tele van a gazdasági problémáknak a terhével, akárhova nézel, azt hallod, hogy az emberek ezzel foglalkoznak, sokan elvesztették a munkájukat és a jövedelmüknek a forrásait, sokaknak vannak anyagi nehézségeik, problémáik, és azt találgatják az emberek, hogy mikor lesz vége a gazdasági válságnak. Viszont meg kell értenünk, hogy nem a bajra kell készülnünk a baj napjaiban, nekünk nem ez a dolgunk, hanem Isten beszédével kell megtölteni a szellemünket minden nap. A Biblia azt mondja, hogy az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Ez Dániel könyve 11. részében olvasható. Arra hívlak fel ma téged, hogy növeld a hitedet Isten beszédével. Építsd fel erőben a hitedet Isten beszéde által, mert Isten beszédére van szükséged ahhoz, hogy leszámolj az élet nehézségeivel az életedben. A harcosokat nem az ütközetben képezik ki, hanem az ütközet előtt. Rossz lenne, ha a hited az ütközetben dobná be a törülközőt. Tehát kezd el a mai napon Isten beszédét tudatosan megenni, tárolni a szívedben. Így amikor zörget az ajtódon a gond, akkor képes leszel felállni, és nem roppansz össze alatta. Bátorítalak, hogy ha akarod, akkor mondj el velem egy imát. Drága atyám, rábízom a szívem a te beszédedre, amely képes felépíteni és örökséget adni nekem a megszenteltek között. Kijelentem a mai napon, hogy növekszem a kegyelemben és a te beszédednek az ismeretében. Amen.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostolnak harmadik levele. A presbiter, a szeretett Gájusznak, akit én igazán szeretek. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jó legyen dolgod, és légy egészséges, ahogy jó dolga van a te lelkednek is. Mert nagyon örültem, amikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról úgy, ahogy te az igazságban jársz. Nincs annál nagyobb örömöm, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett barátom, hűen cselekszel mindenben, amit az atyafiakért és pedig az idegenekért teszel. Akik bizonyságot tettek a te szeretetedről a gyülekezet előtt is, akiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjukra. Mert az ő nevéért mentek ki, semmit se fogadván el a pogányoktól, nekünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban. Írtam a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, fölemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be a testvéreket, és akik ezt szeretnék, azokat is megakadályozza, és az eklézsiából kiveti. Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az az Istentől van. Aki pedig rosszat cselekszik, nem látta meg Istent. Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is. De mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Sok írnivalóm volna még, de nem akarok tintával és tollal írni neked. Hanem remélem, hogy csak hamar meglátlak téged, és szemtől szembe beszélhetünk. Békesség neked! Köszöntenek téged a te barátaid is, köszöntsd a barátainkat is név szerint. Amen.
0: János harmadik levele hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Áldott szép reggelt kívánok mindenkinek. Ma reggel János első levele 5. rész 4. versét olvasom. Mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. A mai világ tele van a gazdasági problémáknak a terhével, akárhova nézel, azt hallod, hogy az emberek ezzel foglalkoznak, sokan elvesztették a munkájukat és a jövedelmüknek a forrásait, sokaknak vannak anyagi nehézségeik, problémáik, és azt találgatják az emberek, hogy mikor lesz vége a gazdasági válságnak. Viszont meg kell értenünk, hogy nem a bajra kell készülnünk a baj napjaiban, nekünk nem ez a dolgunk, hanem Isten beszédével kell megtölteni a szellemünket minden nap. A Biblia azt mondja, hogy az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Ez Dániel könyve 11. részében olvasható. Arra hívlak fel ma téged, hogy növeld a hitedet Isten beszédével. Építsd fel erőben a hitedet Isten beszéde által, mert Isten beszédére van szükséged ahhoz, hogy leszámolj az élet nehézségeivel az életedben. A harcosokat nem az ütközetben képezik ki, hanem az ütközet előtt. Rossz lenne, ha a hited az ütközetben dobná be a törülközőt. Tehát kezd el a mai napon Isten beszédét tudatosan megenni, tárolni a szívedben. Így amikor zörget az ajtódon a gond, akkor képes leszel felállni, és nem roppansz össze alatta. Bátorítalak, hogy ha akarod, akkor mondj el velem egy imát. Drága atyám, rábízom a szívem a te beszédedre, amely képes felépíteni és örökséget adni nekem a megszenteltek között. Kijelentem a mai napon, hogy növekszem a kegyelemben és a te beszédednek az ismeretében. Amen.
2: Ez volt
1: a Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol első levele, negyedik rész. Mivel hogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek föl ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, az megszűnik a bűntől. Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátra levő időt. Mert elég nekünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járva feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, tobzódásokban, iszákosságban és undok bálványimádásokban. Ami miatt csodálkoznak is, hogy nem futtok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódva velük. Akik majd számot adnak annak, aki készen van megítélni élőket és holtakat. Mert azért hirdettetett az evangélium a halottaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint szellemben. A vége pedig mindennek közel van. Azért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt pedig legyetek hajlandóak az egymás iránti szeretetre, mert a szeretet sok vétket elfedez. Legyetek egymáshoz vendégszeretőek, zúgolódás nélkül. Kiki, amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfálkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki szól, Isten szavait szólja. Ha valaki szolgál, akkor azzal az erővel szolgáljon, amit Isten ad. Hogy mindenben Isten dicsőítessen a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökön örökké. Amen. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történne veletek. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek majd. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek, és az Istennek szelleme, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha pedig, mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt, dicsőítse azért az Istent. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjön az ítélet az Istennek házán. Ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? És ha az igaz is alig tartatik meg, hova lesz az istentelen és bűnös? Azért, akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják neki lelküket, mint hűteremtőnek, jót cselekedve.
0: Péter első levelének negyedik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sans.
2: As I told Polly, I'm very happy that you're going to look at apologetics for the youth camp. That's very good.
3: Ahogy már mondtam, Polinak nagyon örülök, hogy az ifjúsági táborban az apologetika lesz a téma. Ez nagyon jó hír nekem.
2: And you have a, in your, I know there's several churches here, not only Székesfehérvár, but Eger, and I think there's probably some others as well.
3: Tudom, hogy nem csak Székesfehérvárról és ebből a gyülekezetből vannak itt emberek, hanem Egerből is, talán másholan is, Pécsről.
2: How many are you here? How many of you are not from Székesfehérvár?
3: Hanyan vannak nem Székesfehérvárról?
2: Uh-huh. Oh, that's right. Graz is here.
3: Igen, fél Graz is itt van.
2: Ah, wow. Székesfehérvár is almost outnumbered, maybe. Not quite.
3: Már majdnem többen vannak máshonnan, mint helyből.
2: But I'm very happy that you're doing that. I think it will help you. It's not the answer to everything.
3: Nagyon örülök, hogy ezt csinálni fogjátok. Ugyan nem ez a válasz mindenre.
2: But it's one more tool in your belt.
3: De még egy fegyver az öveteken.
2: And I'm impressed with the number of very capable people that I are in your churches.
3: És nagyon jó benyomást tesz rám az, hogy a gyülekezeteitekbe mennyi jó képességű ember van.
2: In many different fields, that's just very encouraging to me.
3: És hogy különböző területeken hatékonyak ezek az emberek, ez nekem nagyon bátorító.
2: So I'm going to switch to another topic.
3: Most egy másik témára váltok.
2: And I can preach till 9 o'clock?
3: 9-ig prédikálhatok?
2: Polly's looking at the schedule.
3: Polly már nézi a
2: schedule. No, I know when to stop. I'm sorry.
3: Tudom, hogy mikor kell abba hagyni, persze, emlékszem.
2: You know, in America, I only speak about 40 minutes.
3: Tudjátok, Amerikában körülbelül csak 40 percig beszélhetek egy
2: folytában. We have three services a weekend, and so I've kept them a little bit shorter just because we have to transition people.
3: Három Isten tiszteletünk van a hétvégén, so úgyhogy röviden kell prédikálnom, hogy még a tömeg ki tudjon cserélődni a két Isten tisztelet között.
2: I normally don't speak real long, so I won't keep you late tonight.
3: Tehát általában nem beszélek túl hosszan, úgyhogy nem foglak titeket túlóráztatni.
2: And I know it's very warm, so that's another reason.
3: És tudom, hogy nagyon meleg is van, ez egy másik ok erre.
2: Before I switch to another topic, are there any questions about what we were talking about?
3: De mielőtt belefogok az új témámba, megkérdezem még egyszer, hogy van-e kérdésetek azzal kapcsolatban, amiről eddig volt szó?
2: Okay. Sorry, give one more opportunity.
3: Csak gondoltam, hogy még egy lehetőséget adok a kérdésekre.
2: So, I want to talk about a real important aspect of spiritual warfare.
3: Most a szellemi harcnak egy nagyon fontos oldaláról szeretnék beszélni.
2: Guarding our relationships.
3: Ez pedig a kapcsolataink őrzése.
2: And Polly asked me if this is one of the topics he's asked me to address.
3: Tehát ez az egyik téma, amit a Polly kért tőlem, hogy beszéljek erről.
2: And I do teach on this a lot.
3: Erről valóban sokat tanítok.
2: Because I believe that the enemy strikes our relationships within the church.
3: Mert én hiszem, hogy az ellenség valóban támadja a gyülekezeten belüli kapcsolatainkat.
2: And it's one of his most effective weapons against us.
3: Ez az egyik leghatékonyabb fegyvere ellenünk.
2: And we absolutely must learn how to handle what he throws our way.
3: És feltétlenül meg kell tanulnunk kezelni azt, amit felénk dob.
2: And I've noticed whenever something new is developing.
3: És észrevettem, hogy valahányszor valami új dolog kezd fejlődni.
2: A new outpouring of the Holy Spirit.
3: A Szent Szellemnek egy új kiáradása.
2: Or when an apostolic resource center is being developed in a church or a town.
3: Vagy amikor egy gyülekezetben vagy egy városban egy ilyen apostoli központ van kialakulóban, ami forrás lesz másoknak.
2: Even new churches that are being planted and established.
3: Vagy akár új gyülekezetek alakulnak és erősödnek meg.
2: The most common thing that takes a lot of our energy and focus is dealing with relational difficulties.
3: Az egyik dolog, ami nagyon sok energiánkat és figyelmünket leköti, az a kapcsolati nehézségek.
2: And I think learning how to deal with offenses is one of the best ways that we can do spiritual warfare.
3: És azt gondolom, hogy a szellemi harcnak az egyik legjobb változata részünkről az, ha megtanuljuk feldolgozni, kezelni a sérelmeket.
2: It's a defensive kind of warfare.
3: Ez a védekező harcmodorhoz tartozik.
2: It may be not be, it's not aggressive in going after the enemy.
3: Tehát nem támadó abból a szempontból, hogy nem megyünk az ellenség után.
2: But it's protecting us where the enemy strikes us.
3: Hanem ezzel védjük magunkat ott, ahol az ellenség megtámad.
2: And you need to have both types of warfare.
3: És mindkét fajta harcot vívnunk kell.
2: In fact, I would say, if you want to be aggressive and go after principalities and powers,
3: sőt, én azt mondanám, hogyha támadásba akarsz lendülni és menni akarsz a fejedelemségek és erők ellen,
2: you particularly need to be careful about the defensive strategies.
3: Akkor különösen vigyáznod kell, hogy jól védekezz.
2: So if you're going to be involved in strikes,
3: tehát hogyha imacsapásokat akartok végezni,
2: you have to be aware of how the enemy will strike you.
3: Akkor tudnotok kell az, hogy az ellenség hogyan fog titeket ütni.
2: That's just basic warfare.
3: Ez az alapvető harchoz tartozik.
2: So let's read from Luke 17.
3: Tehát olvassunk a Lukács 17-ből.
2: Verse 1-4.
3: Az első négy verset.
2: Then he said to the disciples, it is impossible that no offenses should come.
3: Mondta pedig a tanítványoknak, lehetetlen dolog, hogy botránkozások vagy sérelmek ne essenek.
2: But woe to him through whom they do come.
3: De jaj annak, aki által esnek.
2: It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea than that he should offend one of these little ones.
3: Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, és ha a tengerbe vetik, hogy nem mint egyet a kicsinyek közül megbotránkoztasson.
2: Then he says, take heed to yourselves.
3: És utána azt mondja Jézus, őrizzétek meg magatokat, figyeljetek magatokra.
2: Or be careful and be aware about yourselves.
3: Avagy legyetek tudatában önmagatoknak.
2: If your brother sins against you, rebuke him.
3: Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, dorgáld meg őt.
2: And if he repents, forgive him.
3: És ha megtér, bocsáss meg neki.
2: And if he sins against you 7 times in a day, and 7 times returns to you saying, I repent, you shall forgive him.
3: És ha egy napon 7-szer vétkezik ellened, és egy napon 7-szer te hozzád jön mondván, megbántam, bocsáss meg, akkor bocsáss meg neki.
2: This is a hard command.
3: Ez egy nehéz parancs.
2: Most of you've heard Alan Vincent's illustration about this, where he talks about his wife's clean kitchen floor.
3: Azt gondolom, hogy sokan hallottátok Ellen Vincent illusztrációját erre a tanításra, and, ami arról szól, hogy a felesége feltörölte épp a konyha parkolóját.
2: If Cheryl's kitchen floor was clean and I walked across it with my muddy shoes.
3: Hogyha mondjuk Cheryl kitakarítja épp fölmossa a konyhát, és én betramplizok a sáros cipőmmel.
2: I grew up on a farm and it wasn't just mud that was on my shoes.
3: És a farmon nőttem fel, tehát a cipőmre nem csak sár ragadt.
2: Farmers walk a lot of places on the farm.
3: Mert ugye a farmerek, ugye a farmjukon elég sok helyen gyalogolnak.
2: So if I walked across her floor and she became angry.
3: Tehát ha végig gyalogolnék a frissen felmosott padlóján,
2: and
3: és
2: said,
3: ő megharagudna rám.
2: Please forgive me.
3: És erre azt mondanám, hogy kérlek, bocsáss meg.
2: She's obligated by scripture to forgive me.
3: Akkor őt a Biblia kötelezi arra, hogy megbocsásson.
2: Even if I did it 7 more times, she always has to forgive me.
3: Akkor is, ha ezt még 7-szer megteszem, neki muszáj megbocsájtania.
2: I probably need to learn how to take my shoes off too.
3: De valószínűleg nekem is meg kell tanulni levenni a cipőmet.
2: But Jesus uses this extreme situation to make a point.
3: De Jézus ezt a szélsőséges esetet valaminek a megvilágítására használja.
2: He is warning us that it is impossible that no offenses would ever come.
3: Arra figyelmeztet ezzel minket, hogy lehetetlen, hogy ne történjenek sértések, sértődések, sérelmek.
2: So to every Christian sitting in this room, I can guarantee you, you will be offended in the church.
3: Tehát mindenkinek mondhatom teljes bizonyossággal, aki itt ül a teremben, hogy meg fognak téged sérteni a gyülekezetben.
2: Is it unfortunate?
3: Ez sajnálatos.
2: Yes, of course, but it's reality, it happens.
3: Persze, de ilyen az élet, megtörténik.
2: And so what the enemy does is he uses offenses, big or small, to divide us.
3: Tehát az ellenség a kicsi és nagy sérelmeket arra használja fel, hogy megosszon minket.
2: None of us can choose to be not to be offended.
3: Egyikünk sem dönthet úgy, hogy ő nem fog megsértődni.
2: But we can choose how we'll respond to it.
3: Vagy nem sértik meg, de mindannyian eldönthetjük, hogyan reagálunk rá.
2: And the devil uses this often to stop revivals.
3: Az ördög gyakran használja ezt a módszert ébredések leállítására.
2: And to divide churches.
3: A gyülekezetek megosztására.
2: To separate the best of friends.
3: A legjobb barátok szétválasztására.
2: We had a meeting with our intercessors the night before we left to come here.
3: Mielőtt az idevaló eljövetelünk előtti estén volt egy összejövetelünk a közbenjáróinkkal.
2: And I was telling them about the spirit of Leviathan.
3: és Leviatán szelleméről beszéltem nekik.
2: You know about this spirit?
3: Ismeriteket, tudtok erről a szellemről?
2: It's a Hebrew word for crocodile.
3: A krokodilra használt görög héber szó a
2: the crocodile Leviatán. The crocodile doesn't bite his food. He takes it and he rolls it and then he separates it. He twists it and separates it.
3: A krokodil nem megharapja az áldozatát, nem úgy öli meg, hanem a szájába veszi és megpörög vele, és ilyen módon szétválasztja.
2: And when this spirit manifests in a church or a movement, it twists our communication.
3: És amikor ez a szellem megnyilvánul egy gyülekezetben vagy egy mozgalomban, akkor az az eredménye, hogy kicsavarja a kommunikációnkat.
2: And we can say one thing.
3: Tehát lehet, hogy mi mondunk valamit.
2: The other person hears another.
3: És a másik már másként hallja.
2: They say something back to us.
3: Aztán ő válaszol arra, amit hall.
2: And we misunderstand.
3: És mi meg félreértjük.
2: And it's all because a spirit gets involved in the communication.
3: És mindez azért, mert egy szellem belekavar a kommunikációba.
2: I've had situations where I felt that there was no way that I could possibly say anything to help.
3: Voltam olyan helyzetekben, amikor úgy éreztem végül, hogy nem tudok semmi olyat mondani, ami segít a helyzeten.
2: No matter what I said to try to explain something, it just seemed to make matters worse.
3: Bármit is próbáltam mondani a dolgok megmagyarázására, csak rosszabb lett a helyzet.
2: The misunderstanding escalates.
3: A félreértés erősödik.
2: And before you know it, people that were former friends are all of a sudden not connecting and understanding each other at all.
3: És hamarosan, mielőtt észbe kapnál, olyan emberek, akik a legjobb barátok voltak, hirtelen már teljesen szétválasztottak egymástól, és nem is beszélnek.
2: And if the enemy can, he will try to separate even the best of friends and partners, even in ministry and in the church.
3: És ha az ellenségnek sikerül, akkor megpróbálja szétválasztani a legjobb barátokat is, és a legjobb szolgálati partnereket is.
2: So we have to take heed, the Bible says.
3: Tehát azt mondja a Biblia, hogy nagyon vigyáznunk kell erre.
2: We have to be aware that this happens.
3: Tudatában kell lenni.
2: And when it begins to happen, we really need to take a step back and slow down and be very careful about the discussions because we don't want things to go from bad to worse.
3: És amikor azt érzékeljük, hogy ez kezd megtörténni, akkor hátrább kell egyet lépnünk, le kell lassítanunk, és nagyon vigyáznunk kell arra, hogy hogyan tárgyaljuk tovább a dolgokat, mert tudjuk, hogy bármikor, tehát nem akarunk a rossz helyzetből még rosszabbat csinálni.
2: This affects young people and old people alike.
3: Mindenféle korosztályt érint ez a probléma.
2: I remember experiencing this when I was a teenager.
3: Én emlékezem, hogy 10 éves koromban is átéltem ezt.
2: Close friends that God touched our lives together, and we were brothers and sisters in fellowship.
3: Nagyon jó barátaim voltak, lányok és fiúk, akikkel együtt érintett meg Isten minket, és nagyon jó közösségünk volt.
2: And something comes along, and the next thing you know, we have parted ways.
3: És utána történt valami, és a következő, amire feleszmélünk, az, hogy már nem járunk együtt.
2: So Jesus warned us, it's impossible that this wouldn't happen. It's guaranteed.
3: Tehát Jézus figyelmeztetett minket arra, hogy teljesen biztos, hogy ilyesmi meg fog történni.
2: But he said, woe to him through whom offenses come.
3: De azt is mondta, hogy jaj annak, aki által esnek ezek a botránkozások.
2: One of the most discouraging things for me as a pastor.
3: Az egyik legcsüggesztőbb dolog számomra, mint pásztor számára.
2: As I look back over the years,
3: ahogy visszatekintek az éveken,
2: I know that there were things that I said to people that hurt them.
3: Tudom, hogy mondtam embereknek olyan dolgokat, amik megbántották őket.
2: I didn't mean to hurt them.
3: Nem akartam őket megbántani.
2: I didn't set out to hurt them.
3: Nem úgy indultam neki, hogy majd megsértem.
2: But they maybe misunderstood what I was saying.
3: De lehet, hogy félreértették a szavaimat.
2: The bottom line is that they were hurt.
3: Az a lényeg, hogy megsérültek.
2: And you know the enemy uses that then to separate us.
3: És utána az ellenség ezt arra használta, hogy szétválasszon minket.
2: Now the Bible says if your brother sins against you, rebuke him.
3: Azt mondja a Biblia, hogy ha vétkezik ellened a testvéred, akkor dorgáld meg.
2: So I want to underline the word sin.
3: Szeretném aláhúzni azt a szót, hogy vétkezik.
2: It doesn't mean that if you disagree with somebody, you should rebuke him.
3: Nem azt mondja itt a Biblia, hogy ha valaki olyat mond, amivel nem értesz egyet, akkor dorgáld meg.
2: It doesn't mean that if they're doing something that you don't like, you rebuke them.
3: Nem azt mondja, hogy ha olyat csinál, ami neked nem tetszik, akkor dorgáld meg.
2: Or if they're a young believer and they're just having a hard time being obedient to Christ, that doesn't necessarily mean that they are rebuked.
3: hogyha például valaki friss keresztény, és valami olyasmit tesz, amit még nem tud engedelmességből tenni, Krisztus iránti engedelmességből, akkor ez még nem azt jelenti, hogy meg kell dorgálni.
2: But if someone falls or is falling into sin, then sometimes we have to confront them.
3: De hogyha valaki bűnben van, vagy éppen a bűn felé közeledik, akkor néha szembesítenünk kell ezzel.
2: But it's important to stick to biblical definitions of sin.
3: De nagyon fontos itt a bűn bibliai definíciójához ragaszkodni.
2: Unfortunately, sometimes the Christian church is not a very friendly place to be.
3: Sajnálatos módon néha a keresztény gyülekezet nem túl kellemes tartózkodási hely.
2: Because the Bible says that we bite and devour one another.
3: Mert a Biblia azt mondja, hogy megharapjuk és megemésztjük egymást.
2: It's like a bunch of cannibals.
3: Mint egy csapat kanibál.
2: We bite each other with our tongues.
3: Megharapjuk egymást a nyelvünkkel.
2: Pastors have these jokes about sheep bite.
3: Pásztoroknak van ez a viccük, hogy a juhok harapnak.
2: I was a farmer. I understand that some animals you don't turn your back on because the next thing you know they're going to bite you.
3: Tudom, hogy volt farmerként, hogy vannak állatok, amelyeknek nem szabad hátat fordítani, mert abban a pillanatban megharapnak.
2: When I was a boy, we had ponies.
3: Amikor kisfiú voltam, voltak póniaink.
2: Ponies are cute.
3: A pónik aranyosak.
2: Very cute little animals.
3: Nagyon aranyos kis állatkák.
2: And I would go to the pony and give him a sugar lump.
3: És oda mentem a pónihoz, és nyújtottam neki egy kocka cukrot.
2: He would be happy to eat my sugar as much as I gave him sugar.
3: És ugyan nagyon boldog volt, hogy megeti a cukromat, ha odaadtam neki.
2: As soon as I would turn away and walk away from him, he would come and he'd bite me in the butt.
3: De ahogy megfordultam és elfele indultam tőle, rögtön beleharapott a fenekembe.
2: And I'm like, I just gave you something sweet and you turn around and do that to me.
3: Nem értem, most adtam neked valami édeset és rögtön már megharapsz.
2: But sometimes Christians do that to each other.
3: De néha keresztények is ezt csinálják egymással.
2: And the church can be a very legalistic place.
3: És a gyülekezet lehet nagyon törvénykedő hely is.
2: Tomorrow I want to talk to you about grace.
3: Holnap beszélek majd nektek a kegyelemről.
2: And I probably will surprise you by the definition and the way I'm going to approach grace.
3: És lehet, hogy meg fogtok lepődni azon, hogy hogyan közelítem és hogyan határozom meg a kegyelmet.
2: But the church should be a place where people can find the grace of God.
3: De a gyülekezetnek olyan helynek kell lennie, ahol az emberek megtalálják Isten kegyelmét.
2: I believe it's possible to be a church that declares the standard and is very clear about what is sin.
3: Én hiszem, hogy lehet egy gyülekezet olyan, hogy nagyon egyértelműen határozza meg, hogy mi a bűn, nagyon egyértelműen fekteti le az irányelveket.
2: And still be a place where people can find grace.
3: De továbbra is olyan hely marad, ahol az emberek kegyelmet találhatnak.
2: Sometimes we focus so much on the standards.
3: Néha annyira koncentrálunk az irányelvekre.
2: And like Pharisees, we add expectations and standards.
3: És a farizeusokhoz hasonlóan mi még plusz elvárásokat és léceket helyezünk az emberek elé.
2: The church can lay unreasonable expectations and burdens on people.
3: A gyülekezet képes észszerűtlen elvárásokat és terheket rakni az emberekre.
2: And then when they don't measure up, then we criticize them.
3: És utána, ha nem tudják az lécet átugorni, akkor kritizáljuk őket.
2: And I think legalism is one of the harshest atmospheres for the human spirit to survive.
3: Azt gondolom, hogy a törvénykezés légköre a legnehezebb légkör, amit egy emberi szellem túl élhet.
2: Maybe not in Hungary, but in America there's a few Christians that think that they are God's policemen.
3: Nem tudom, hogy Magyarországon van-e ilyen, de Amerikában kétségtelenül van néhány keresztény, aki azt gondolja magáról, hogy ők Isten rendőrei.
2: I also think that sometimes Christians come across very harsh and legalistic.
3: Azt gondolom, hogy néha a keresztények nagyon törvénykezőnek és kritikusnak hangzanak.
2: And I was telling Polly, even in our apologetics.
3: És mondtam Pallinak is, hogy még a hitvédelmünkben is.
2: It says we should do this with gentleness.
3: Azt olvassuk a Bibliában, hogy szelídséggel kell
2: respectfully.
3: Tenni, és tisztelettel.
2: We don't want to be the people that argue and shake our finger and point at people that disagree with us.
3: Nem akarunk újra mutogatni az emberekre, és nem akarunk vitatkozni velük.
2: We don't win anybody that way.
3: Mert így senkit nem tudunk megnyerni.
2: And I know in sometimes in America the church comes across as the people that are against things.
3: Néha tudom, hogy Amerikában úgy értelmezik az egyházat, hogy ők azok az emberek, akik ellene vannak dolgoknak.
2: We're against abortion.
3: Az abortusz ellen vagyunk.
2: We're against homosexual marriage.
3: A homoszexuálisok házassága ellen vagyunk.
2: I agree with all that.
3: Mindezzel egyetértek.
2: But we should have something positive to offer to the people around us, except just things, not this, not this, not this.
3: De én azt hiszem, hogy amellett, hogy azt mondjuk egy csomó dologra, hogy ezt ne tedd, kell, hogy az embereknek felkínáljunk pozitív dolgokat is.
2: The truth is that everybody makes mistakes, right?
3: Az az igazság, hogy mindenki követel hibákat.
2: And we need to have an atmosphere where if someone makes a mistake, there is a way to restore them and love them.
3: És hiszem, hogy olyan légkört kell kiépítenünk, amelyben, hogyha valaki hibát követel, akkor megvan a módja az ő helyreállításának.
2: But not drive them away.
3: Tehát nem, ne kergessük el magunktól ezeket az embereket.
2: Very few people run away from love.
3: Nagyon kevesen menekülnek el a szeretet elől.
2: But they will run from legalism.
3: De a törvénykezés elől elmenekülnek.
2: Now please understand, I'm not advocating not having standards.
3: Kérlek, értsétek meg, hogy nem azt próbálom mondani, hogy ne legyenek irányelvek, létszek elhelyezve.
2: Sometimes pastors, church leaders have the hard task of confronting sin or someone who persists in sin.
3: Néha az a nehéz feladat hárul pásztorokra, gyülekezeti vezetőkre, hogy igenis szembesítsenek embereket bűnükkel, tartós bűnben élésükkel, ha így van.
2: But as long as someone is not justifying their sin, if they're admitting that what they're doing is wrong, we are obligated to forgive.
3: De hogyha valaki nem erősítgeti, hogy neki van igaza, hanem elismeri, hogy valóban bűnt követett el, akkor nekünk meg kell bocsátanunk.
2: David said this in Psalms 41.
3: Dávid azt mondta a 41. zsoltárban.
2: Verse 12, 13 and 14.
3: 41. 12., 13., 14. versben.
2: David's talking about an offense that he suffered from somebody that he loved.
3: Dávid egy olyan sérelemről beszél, amit elszenvedett valakitől, akit szeret.
2: He said, if an enemy were insulting me, I could endure it.
3: Azt mondja, igen.
2: It's okay.
3: Hogyha egy ellenség támadna ellenem, azt elviselném.
2: If a foe were raising himself against me, I could hide from him.
3: I am looking for the verse.
2: This is 12, I'm sorry. Psalms 41, 12.
3: Psalm 41, 12.
2: Do I have the numbers wrong again? Do I?
3: Van ott olyan?
2: I'm sorry.
3: Kati, magyarba.
2: I must be dyslexic, I'm mixing numbers.
3: There is something in 10. Még ha jó akarom is, akiben bíztam, aki kenyeremet tette, felemelte sarkát ellenem, ez a 10. vers.
2: Should I just read it?
3: Okay, let's say it in English and I will translate it.
2: So he's saying if it was an enemy insulting me, I could endure that.
3: Tehát azt mondja, hogyha egy ellenség sértett volna meg engem, azt elviselném.
2: And if an enemy were coming against me, I could run and hide.
3: És hogyha egy ellenség jönne ellenem, elszaladnék és elbújhatnék.
2: But he says it's you, a man like myself.
3: De azt mondja, hogy de te, egy olyan ember, mint én.
2: My companion and my close friend.
3: A társam és a közeli barátom.
2: Whom I once enjoyed sweet fellowship as we walked with the crowd to the house of God.
3: Akivel édes közösséget élveztem, miközben együtt mentünk az Úr házába.
2: And people that we love most are the people that can hurt us most.
3: Azok az emberek tudnak minket leginkább megbántani, akiket a legjobban szeretünk.
2: People in our own family.
3: A saját családunkban levő emberek.
2: If I were criticized by anybody, it wouldn't hurt as much as if I were criticized by my wife or by one of my children.
3: Hogyha akárki sértegetne engem, nem bántana annyira, mint hogyha a feleségem vagy valamelyik gyerekem bántana meg. 55. Zsoltár. Psalm 55. 55. Zsoltárban.
2: Psalm 55. Wow, how did I get... Okay, so I had the verses right, but not the psalms.
3: Okay.
2: I'm sorry.
3: Okay, tehát 55. Zsoltár volt ez az
2: eredet. Make a note of that. I need to change that in my notes. So, but even in the church, the people that we love the most and that we're related to are the people that can hurt us the most.
3: Tehát még a gyülekezetben is így van, hogy azok az emberek tudnak minket leginkább megbántani, akiket a legjobban szeretünk.
2: And when someone that we love and that we trusted attacks us,
3: elbújhatnék.
2: But he says it's you, a man like myself.
3: De azt mondja, hogy de te, egy olyan ember, mint én.
2: My companion and my close friend.
3: A társam és a közeli barátom.
2: Whom I once enjoyed sweet fellowship as we walked with the crowd to the house of God.
3: Akivel édes közösséget élveztem, miközben együtt mentünk az Úr házába.
2: And people that we love most are the people that can hurt us most.
3: Azok az emberek tudnak minket leginkább megbántani, akiket a legjobban szeretünk.
2: People in our own family.
3: A saját családunkban levő emberek.
2: If I were criticized by anybody, it wouldn't hurt as much as if I were criticized by my wife or by one of my children.
3: Hogyha akárki sértegetne engem, nem bántana annyira, mint hogyha a feleségem vagy valamelyik gyerekem bántana meg. 55. Zsoltár. Psalm 55. 55. Zsoltárban.
2: Psalm 55. Wow, how did I get... Okay, so I had the verses right, but not the psalms.
3: Okay.
2: I'm sorry.
3: Okay, tehát 55. Zsoltár volt ez az
2: eredmény. Make a note of that. I need to change that in my notes. So, but even in the church, the people that we love the most and that we're related to are the people that can hurt us the most.
3: Tehát még a gyülekezetben is így van, hogy azok az emberek tudnak minket leginkább megbántani, akiket a legjobban szeretünk.
2: And when someone that we love and that we

0: if I were criticized by my wife or by one of my children.
1: Hogyha akárki sétegetne engem, nem bántana annyira, mint hogyha a feleségem vagy valamelyik gyerekem bántana meg. 55-ös Zsoltár. Psalm 55. 55. Zsoltárban
0: van. Psalm 55. Wow, how did I... Okay, so I had the verses right, but not the psalms.
1: Okay.
0: I'm sorry.
1: Okay, tehát 55. Zsoltár volt ez az
0: eredmény. Make a note of that. I need to change that in my notes. So, but even in the church, the people that we love the most and that we're related to are the people that can hurt us the most.
1: Tehát még a gyülekezetben is így van, hogy azok az emberek tudnak minket leginkább megbántani, akiket a legjobban szeretünk.
0: And when someone that we love and that we trusted attacks us, that hurts us more than anything.
1: És hogyha olyan ember bánt meg és támad meg minket, akit szeretünk, az bánt minket a legjobban.
0: And churches are, it's very common for churches to have splits and disagreements.
1: Nagyon általános, hogy gyülekezetekben viták támadnak, vagy szakadások lépnek fel.
0: Maybe this is why Jesus prayed in John that we would be one.
1: Talán ezért imádkozott Jézus Jánosnál van feljegyezve azért, hogy legyünk egyek.
0: Because he knew that the enemy would try to divide and conquer us.
1: Mert tudta, hogy az ellenség megpróbál minket megosztani és legyőzni.
0: And some of the deepest hurts that Christians carry are hurts that happen during church situations.
1: És a keresztények néhány olyan komoly sérelmet hordoznak a szívükben, ami gyülekezeti életük során érte őket.
0: Sometimes it begins with just small things that go unresolved and they build one upon the other.
1: Néha kicsivel kezdődik a probléma, de nem oldják meg, nem járnak a végére, és akkor csak rakódnak egymásra rétegek.
0: In 2 Timothy, Paul gave Timothy advice about dealing with people who were offended.
1: A 2 Timóteusban adott Pál Timóteusnak egy tanácsot arra, hogy hogyan viselkedjen, vagy mit tegyen azokkal az emberekkel, akik megbántottak.
0: This is 2 Timothy 2:25 and 26.
1: Ez a második részben van, a 25. 26. versben.
0: With gentleness correcting those who are in opposition, if perhaps, it says they may come to their senses and escape from the snare of the devil, having been held captive by him to do his will.
1: Aki szelíden fenyíti meg az ellenszegülőket, ha talán adna nekik Isten megtérést, és felocsúdnának, magukhoz térnének az ördög töréből, foglyokká tétetvén az Úr szolgája által az Isten akaratára.
0: So the devil uses offenses to turn us into enemies of each other.
1: Tehát az ellenség arra használja a sérelmeket, hogy egymás ellenségévé tegyen minket.
0: And we oppose each other instead of being working together.
1: És ilyenkor ellenállunk egymásnak ahelyett, hogy együtt dolgoznánk.
0: In fact, I think in this case somebody was opposing the church itself.
1: Igazából itt azt gondolom, ez egy olyan helyzet volt, amikor valaki magával a gyülekezettel szállt szembe.
0: But Paul says that these people were now trapped or snared by the devil.
1: De azt mondta Pál, hogy ezeket az embereket az ördög ejtette törbe.
0: And the offense becomes bait that we take.
1: És ez a sérelem, ez olyan lesz, mint a csali, amit bekapunk.
0: When I was younger, I used to trap raccoons.
1: Fiatalabb koromban valamilyen állatokat szoktam csapdába ejteni.
0: And I would put fish on the trap.
1: Halat tettem oda bele a
0: I don't do this anymore.
1: Már nem csinálom, persze.
0: But the raccoon would see the fish and would go for the trap and the trap would get the raccoon.
1: Tehát ez az adott állat meglátta a halat a csapdában, oda bement, hogy megegye, és akkor elkapta őt a csapda.
0: You can do it with cheese and mice too.
1: De ezt lehet csinálni egerekkel és sajttal is.
0: Now I know today we have more civilized ways of dealing with rodents.
1: Tudom, hogy a ilyen pusztító hatású állatokkal ma már más módon bánunk kell.
0: I apologize to those who love animals.
1: Úgyhogy bocsánatot kérek azoktól,
0: like
1: akik állatszeretők.
0: Rats and, at any rate,
1: szeretik a patkányokat és társaikat.
0: They can't help themselves because they see the bait and they go after it and then they're caught.
1: Ezek az állatok nem tudnak segíteni magukon, mert meglátják a csalit, oda mennek, hogy megegyék, és utána ott ragadnak a csapdában.
0: And the enemy can use something silly as bait, and when we fall for it, all of a sudden we're trapped.
1: És az ellenség is valami butaságot használhat csalikét, és amikor ráharapunk, akkor ott vagyunk a csapdában.
0: And I had a box trap, I would put some food in it, and even cats would go inside. And then the box would fly shut and the cat was trapped inside the box.
1: Tehát lehet, hogy vadmacskáról van szó, az a lényeg, hogy ilyen doboz formájú.

0: csapdám volt, és beleraktam ugye a csalit, ebbe a dobotba besétált ez a macska, lecsapódott rá az ajtó, és kész. Mosómedve, köszönöm szépen.
1: So then they were inside and they couldn't get out until I released them.
0: Tehát ott voltak bent, és nem tudtak kiszabadulni, amíg én ki nem engedtem őket.
1: And so the devil uses things like jealousy or anger or a disagreement as bait, and once we're ensnared by that, we can't get away from it.
0: És az ördög használhatja csaliként a féltékenységet, a haragot és egyéb dolgokat, és amikor ráharapunk, akkor utána nem tudunk szabadulni.
1: Now Polly asked me to talk about the last days.
0: Polly megkért, hogy beszéljek az utolsó napokról.
1: So let me talk about that for just a minute.
0: Tehát most egy percig beszélek az utolsó napokról.
1: Turn to Matthew 24.
0: Lapozzatok a Máté 24-hez.
1: When the disciples asked Jesus, what will be the sign of your coming?
0: Amikor a tanítványok megkérdezték Jézust, hogy mi lesz az ő eljövetelének a jele.
1: And Jesus lists a whole bunch of things.
0: És aztán Jézus rengeteg dolgot felsorolt.
1: Wars and earthquakes.
0: Háborúkat, földrengéseket.
1: But then he says in verse 10.
0: De utána azt mondja a 10. versben.
1: Many will be offended.
0: És sokan megbotránkoznak.
1: They will betray one another.
0: Elárulják egymást.
1: They will hate one another.
0: És gyűlölik egymást.
1: Many false prophets will arise and deceive many.
0: Sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek.
1: And because lawlessness abounds, the love of many will grow cold.
0: És mivel hogy a gonoszság vagy törvénytelenség megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
1: But he who endures to the end will be saved.
0: De aki mindvégig állhatatos marad, kitart, az üdvözül.
1: So while we're waiting for Jesus to come back,
0: tehát miközben várjuk Jézus visszajövetelét,
1: you can watch for earthquakes and wars.
0: Tudjátok, láthatjátok a tévében is, hogy vannak háborúk
1: és üdvözlések. Try to figure out who the Antichrist is.
0: És próbáljuk kitalálni, ki az Antikrisztus.
1: I promised Paulie tomorrow I will tell everybody who the Antichrist is.
0: Tehát megígérem Palinak, hogy holnap elmondom mindenkinek,
1: hogy
0: ki az Antikrisztus.
1: While we're doing all those interesting things, let's not forget that one of the signs of the end times is offenses.
0: De ne felejtsük el, miközben mindezekkel az érdekes dolgokkal foglalkozunk, hogy az utolsó idők egyik jele az, hogy sérelmek, sértődések esnek.
1: Christians betraying one another.
0: Keresztények elárulják egymást.
1: Hating one another.
0: Gyűlölik egymást.
1: And then there's this problem of false prophecy.
0: Aztán itt a probléma ugye a hamis profétálás.
1: I love the prophetic.
0: Én nagyon szeretem a prófétai szolgálatot.
1: We just finished one class of 74 people teaching them how to prophesy.
0: Éppen most fejeztünk be egy tanfolyamot 74 résztvevővel, akiket tanítottunk prófétálni.
1: That was Thursday nights.
0: Ez csütörtök esténként volt.
1: Monday night we had 30 some people in another class teaching them how to prophesy.
0: Hétfőn este 30-valahány emberrel egy másik.
1: So I love the prophetic.
0: Tehát én nagyon szeretem a prófétai szolgálatot.
1: But we must teach people how to discern false prophecy.
0: De meg kell tanítunk az embereket a hamis profécia felismerésére.
1: Because if you don't, Christians will be deceived.
0: Mert hogyha nem ismerjük fel ezeket, akkor megtévesztés alá kerülnek a keresztények.
1: They will fall into error.
0: És tévedésbe esnek, hibába esnek.
1: They will separate themselves from the true body of Christ.
0: Elválasztják magukat Krisztus valódi testétől.
1: Go off thinking that they have some wonderful revelation that came from God.
0: Elszaladnak valami olyan csodálatos kijelentés után, ami Istentől jött állítólag.
1: Commit sins.
0: Bűnöket követnek el.
1: All because of this spirit of false prophecy.
0: És mindezt a hamis profécia szelleme miatt.
1: And the reason that love grows cold is because there is no law.
0: És a szeretet azért hidegül meg, mert nincs törvény.
1: People become unprincipled.
0: Az emberek fegyelmezetlenné válnak.
1: There are no principles that they're willing to live or die by.
0: Nincsenek alapelveik, amelyek szerint élnek és halnak.
1: And so after a while their hearts towards each other are cold and it doesn't matter what they do to others.
0: És egy idő után a szívük egymás iránt megütközik, vagy megsértődik, teljesen mindegy, hogy mit csinál a másik.
1: If you notice in this passage, there's a progression.
0: Hogyha észreveszitek, akkor ebben a szakaszban egymásra épülő szinteket látunk.
1: Before there was betrayal, it started with a simple offense.
0: Az árulás előtt egyszerű sértődés van.
1: First the offense, then betrayal.
0: Először a sérelem, utána az árulás.
1: Then betrayal grows into full-blown hatred.
0: És utána az árulás teljesen kifejlett gyűlöletté válik.
1: And then right on the heels of that comes deception.
0: És rögtön ezeket követi a megtévesztés.
1: And the Bible says that in the last days there will be false prophets that will deceive many.
0: Azt mondja a Biblia, hogy az utolsó napokban lesznek hamis proféták, akik sokakat megtévesztenek.
1: Like a wolf in sheep's clothing.
0: Ezek olyanok, mint a bárány bőrbe öltözött farkasok.
1: Paul says that even from among us, people will arise to draw people after themselves.
0: Pál azt mondja, hogy még közülünk is kinőnek majd olyan emberek, akik maguk után vonnak másokat.
1: And what a wolf does is he or she looks for an unsuspecting one to capture.
0: És mit csinálnak a farkasok? Gyanútlan áldozatokat keresnek, és őket kapják el.
1: So this is not a new problem to our day and age. This has been around since the church.
0: Ez nem új probléma a mi korunkban, az egyház megléte óta ez mindig volt.
1: In Acts 20, verse 29, it talks about this.
0: Az Apcsel 20:29-ben van erről szó.
1: Paul says, I know that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. And from among your own selves men will arise speaking perverse things to draw the disciples after them.
0: Acts 20, 21?
1: I think it's Acts 20, verse 29. Is that right?
0: 29, okay. Azt mondja itt Pál, pontosan, mert én tudom azt, hogy az eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak.
1: What I'm not trying to do is to shut down conversation.
0: Nem próbálom az eszmecserét, a megbeszélést lezárni.
1: Because we want to have atmosphere where we can discuss things openly.
0: Mert olyan légkört akarunk, amelyben nyíltan meg tudunk beszélni dolgokat.
1: But what I'm trying to say is that we have to be careful when people are using their tongue to pull them away from something good to come after themselves.
0: Én csak arról beszélek, hogy vannak emberek, akik a nyelvüket arra használják, hogy másokat rábeszéljenek arra, hogy jöjjenek ki a jó közegből, és ő utánuk menjenek.
1: I've purposed in ministry to never try to get anybody to follow me.
0: Én eltökéltem a szolgálatban, hogy soha nem fogok megpróbálni senkit magam után hívni.
1: I've never gone to Christians who were part of another church and said, why don't you come and join Effort Community Church?
0: Én soha nem mentem el más gyülekezetbe járó keresztényekhez, hogy azt kérdezzem, hogy nem akarsz eljönni a mi gyülekezetünkbe?
1: Never once in 37 years.
0: 37 év alatt egyszer sem tettem ilyet.
1: And I lead a network of over 200 churches.
0: És egy olyan hálózatot vezetek, amihez több mint 200 gyülekezet tartozik.
1: I've never actually invited any of them to join the network.
0: És soha senkit nem hívtam meg arra, hogy csatlakozzon a hálózatunkhoz.
1: If I do something good and people want to follow me, that's their choice. That's good.
0: Hogyha valami jót csinálok és emberek csatlakozni akarnak hozzám, ez az ő döntésük, rendben van.
1: I don't need to resort to trying to get people to follow me.
0: Nem kell ahhoz folyamodnom, hogy megpróbáljam elérni vagy rábeszélni embereket, hogy utánam jöjjenek.
1: That's God's job.
0: Ez Isten dolga.
1: And if Christians would understand that, we would not be scrapping and fighting and pulling for people, for churches, or for influence.
0: És hogyha ezt a keresztények megértenék, akkor nem húzakodnánk egymással, nem kapkodnánk embereket egymástól, és nem próbálnánk különböző mozgalmakba, gyülekezetekbe bevinni embereket.
1: And you know, I know the church suffers because of unbelievers and society and government.
0: Én tudom, hogy a gyülekezet szenved a hitetlenek miatt, a kormányok miatt, külső támadások miatt.
1: But to be honest with you, we are our worst enemy.
0: De őszintén szólva meg kell mondanunk, hogy mi vagyunk saját legrosszabb ellenségeink.
1: We suffer more harm from other Christians than what we do from unbelievers.
0: Több kárt okoznak nekünk más keresztények, mint a hitetlenek.
1: Now, maybe if you lived in Orissa, India, where I go, you would disagree with me.
0: Talán, hogyha Indiában, ahol jártam, ott élnétek, talán nem értenétek egyet velem.
1: In Orissa, the BJP party won the state election a number of years ago, and they began to burn churches and kill Christians.
0: Tehát ez a bizonyos párt, ami megnyerte pár évvel ezelőtt a választásokat, ők hatalomra jutottak, és elkezdtek felégetni gyülekezeteket.
1: One pastor that Mohan knew was cut in several pieces and spread along the road in front of his church.
0: Egy pásztort, akit Mohan ismert, feldaraboltak, és darabjait így fölsorakoztatták a gyülekezet előtt az úton.
1: 3 months after that, I was asked to commission 6 young men to go into that area and plant new churches.
0: Pár hónappal ezt követően engem megbíztak azzal, hogy kenjek fel és küldjek ki 6 fiatalembert arra, hogy ezen a területen gyülekezetet alapítsanak.
1: And these men could not wait to go.
0: És ezek az emberek már alig várták, hogy mehessenek.
1: So that's serious persecution from the state.
0: Ez súlyos állami üldöztetés.
1: Actually, the BJP party just won the general election in India several days ago.
0: Néhány nappal ezelőtt újra megnyerte Indiában a választásokat ez a párt.
1: It's a radical Hindu party.
0: Ez egy radikális hindu párt.
1: And I don't know, I can't say what this new government will be like, but all I'll say is it's the same party and it's now nationwide.
0: Én nem tudom, hogy milyen lesz majd az új kormány, amit felállítanak, csak azt tudom, hogy ez ugyanaz a párt, és most már országos méretben ők fognak kormányozni.
1: There's a number of us that go to India every year and we take teams in and out, so we're concerned about what this means for India.
0: Tehát többen vagyunk, akik évente többször elmegyünk Indiába, viszünk magunkkal a szolgáló csapatokat, úgyhogy aggaszt minket egy kicsit, hogy mi fog történni Indiában.
1: But the church generally is weakened more by Christians fighting each other than what it is by situations like that.
0: De általánosságban szólva az egyházat jobban gyengítik az egymással harcoló keresztények, mint a külső hatások.
1: And I know that the church in Orissa will grow because there are martyrs that lost their lives.
0: És én tudom, hogy ez az Orissai egyház fejlődni, nőni fog azok miatt, a vértanúk miatt, akik ott vesztették az életüket.
1: And the reason that these pastors were being killed is because the church was growing.
0: És ezeket a pásztorokat pont azért ölték meg, mert nőtt a gyülekezetük.
1: Nobody persecutes a weak minority.
0: Egy gyenge kisebbséget senki nem üldöz.
1: But the church will grow there probably stronger than many places in the West.
0: De az ottani egyház valószínűleg erősebbé fog fejlődni és növekedni, mint a legtöbb egyház és gyülekezet a nyugaton.
1: But sometimes where we have freedom and we don't have direct government problems against us, we become our own enemy.
0: De néha, amikor nyugalmunk van, és semmi közvetlen, nagyon kemény ellenállás a kormány részéről nem ér minket, akkor mi vagyunk a saját legrosszabb ellenségei.
1: And the enemy uses us against each other.
0: És az ellenség, a szellemi ellenségünk egymás ellen használ minket.
1: I have tried, one of my jobs is to try to get churches to work together.
0: Az egyik fő feladatom az, hogy megpróbáljam elérni, hogy gyülekezetek együttműködjenek egymással.
1: Been working at this for years.
0: Már évek óta dolgozom ezen.
1: See, I grew up on a farm, and my dad had a farm.
0: Én egy farmon nőttem fel, apukámnak volt egy farmja.
1: All his brothers had farms.
0: Minden testvérének is megvolt a maga farmja.
1: And we farmed them separately.
0: És külön-külön művelte mindenki a farmját.
1: But at harvest time, all the fathers and their boys and those that worked for them got together to do harvest.
0: De aratáskor az apák, a fiaik és minden beosztottjuk összejött, hogy együtt arassanak.
1: And we approached harvest as a team effort.
0: És egy ilyen csapatos erőfeszítésként közelítettük meg az aratást.
1: We picked one farm, we put all the crops in the barn, then we went to another farm, got those crops until we were done with all the farms.
0: Kiválasztottuk az egyik farmot, oda elmentünk, teljesen learadtuk, betakarítottuk a csűrbe a termést, utána mentünk a következőre, végigcsináltuk azt a farmot is, mentünk a következőre, míg az összes meg nem volt.
1: I find the church generally around the world to be competitive.
0: Én úgy általánosságban véve világméretekben azt látom, hogy a gyülekezetek versengenek egymással.
1: I don't understand why we have to be that way.
0: Nem tudom, miért kell így élnünk.
1: Don't we have one goal?
0: Hiszen nem egy célunk van.
1: Make disciples, world evangelization.
0: Hogy evangelizáljuk a világot és tanítványokat képezzünk.
1: Don't the nations belong to God?
0: A nemzetek nem Isten tulajdonai?
1: God's people belong to Him.
0: Az emberek nem Isten tulajdonai?
1: And yet we see each other as competitors rather than partners.
0: És mégis inkább versenytársként látjuk egymást, mint munkatársként.
1: But that will change.
0: De ez meg fog változni.
1: Because I see a new era of collaboration.
0: Mert látom, hogy az együttműködés új korszaka már elkezdődött.
1: I'm way off my notes now, so I'm just going to forget them for a minute.
0: Teljesen most már eltávolodtam a jegyzetemtől, úgyhogy félre is teszem egy pillanatra.
1: You know that Wikipedia is the largest encyclopedia in the world.
0: Tudtátok, hogy a Wikipedia a világ legnagyobb enciklopédiája?
1: It was built with 5 employees.
0: És 5 alkalmazottal hozták létre.
1: But thousands and thousands of people contributed to articles that are fairly reliable, maybe not entirely, but mostly.
0: És nagyon sok ember, sok ezer ember járult hozzá a különböző cikkek bővítéséhez, megírásához, fejlesztéséhez, nem mindig teljesen megbízható információkkal, de azért viszonylag jókkal.
1: It's called mass collaboration.
0: Ezt tömeges együttműködésnek hívják.
1: Another example would be Linux software that was built by open sourcing on the web.
0: A Linux az. Linux, yeah. Tehát a Linux programrendszer a másik jó példa, amit az egész interneten megélt együttműködéssel fejlesztenek.
1: There's a gold mining company in Toronto that was in debt and losing money.
0: Volt Torontóban egy aranybánya, amelyiknek adósságai voltak, és már fogyott a pénzük egyre.
1: They weren't sure that the company was going to make it.
0: Nem voltak abban biztosak, hogy a gazdaság talpon tudja őket tartani.
1: The owner of the company was at MIT, and he heard the founder of Linux software speak.
0: És az elnökük, vagy hát a vezetőjük, igazgatójuk hallotta a Linuxnak az igazgatóját egyszer beszélni.
1: So he decided. I'm sorry. He decided he was going to apply this principle of collaboration to gold mining.
0: És úgy döntött, hogy ezt a tömeges együttműködés, mint alapelvet alkalmazni fogja az aranybányászatban.
1: So he went back to Canada, and he got all his geologists together, and he said, let's make all our data public.
0: Azt mondta, elment Kanadába, összehívta az összes geológusát, és azt mondta, hogy minden kutatási eredményünket tegyük nyilvánossá.
1: Now in the precious metals industry, you don't reveal your secrets.
0: Az ember ugye a nemesfémiparban nem szokta a titkait elárulni.
1: But they owned over 5,000 acres that had gold in the property.
0: Nekik több mint 5,000 hektár területük volt, ahol ami alatt ugye arany volt, vagy amiben arany volt.
1: They took all their data from 1948 to the present and put it all out on the internet.
0: Az 1948-tól összegyűjtött, mindmáig összegyűjtött minden adatjukat fogták és feltették az internetre.
1: And they put out a prize of $500,000 to people that would help them find new sources of gold on the land.
0: És félmillió dolláros díjat tűztek ki olyan emberek számára, vagy ajánlottak fel olyan emberek számára, akik új területeken segítenek nekik aranyat találni.
1: Within 2 weeks, dozens of new proposals began to come in.
0: Két héten belül már több tucat javaslatot kaptak.
1: And they had 110 sites identified that had gold deposits.
0: És 110 olyan helyszínt azonosítottak a számukra, ahol aranykincs volt a földön.
1: Over half of them were new.
0: Ezeknek több mint a fele új terület volt.
1: Of the new sites that were identified, 80% of them yielded substantial amounts of gold.
0: És az új felfedezett, tehát azok közül a területek közül, amelyeket addig újak voltak, körülbelül 80%-án nagyon jelentős aranykincs volt.
1: The company went from being in debt to being worth $9 billion in a very short period of time.
0: Nagyon rövid idő alatt az eladósodott cégből már 9 milliárd dollárt érő cég lett.
1: And how did they do it?
0: Hogy csinálták?
1: By inviting help from other people to help them.
0: Azáltal, hogy meghívtak másokat arra, hogy segítsenek.
1: So when I read this story, I thought, why couldn't the church do the same thing?
0: És amikor ezt elolvastam, ezt a történetet, arra gondoltam, hogy a gyülekezet miért nem tudja ezt megcsinálni.
1: If we could collaborate and work together on reaching the world instead of competing, I think we could get the job done.
0: Hogyha együtt tudnánk működni abban, hogy a világot elérjük az evangéliummal, ahelyett, hogy visszájkodunk egymással, nagyon hamar elvégeznénk a munkát.
1: A young lady living in a village in India.
0: Egy ifjú hölgy, aki egy faluban él Indiában.
1: Can get on the internet and help write an encyclopedia.
0: Az interneten be tud segíteni egy enciklopédia írásában.
1: See, the world has been flattened and there's all kinds of opportunity for collaboration and for partnering.
0: A bolygónkon jelenleg rengeteg lehetőség és csatorna van az együttműködésre.
1: So this is not my topic, I know.
0: Tudom, hogy nem ez a témám.
1: But I want you to see what could happen if the church could stop being offended with each other and fighting each other and actually do the opposite could actually work together.
0: Tehát most csak azt akartam megmutatni, hogy mi történhetne az egyházzal, hogyha a gyülekezetek, a hívők abba hagynák az egymással való viszálykodást és az egymással való megsértődést és megbotránkozást, és elkezdenék az ellenkezőjét csinálni, együttműködnének.
1: Paul says, do you not know that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in you?
0: Azt mondja Pál, nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és a Szent Szellem Isten bennetek lakik?
1: If any man destroys the temple of God, God will destroy him.
0: Hogyha valaki megrontja, elpusztítja Isten templomát, Isten meg fogja őt rontani.
1: Because the temple of God is holy, and that's what you are.
0: Mert Isten temploma szent, és ez vagytok ti.
1: So this word temple means house.
0: a templom szó házat jelent.
1: Now that verse is usually applied to my body being a temple of the Holy Spirit.
0: Általában ezt a verset arra vonatkoztatják, hogy az én testem egy.
1: So I should eat less and exercise more to take care of my temple.
0: És ezért kevesebbet kéne ennem és többet kéne tornáznom, hogy jól törődjek a templomommal.
1: That's true.
0: Ez igaz.
1: But if you look at the context of this verse, it's talking about the body of Christ.
0: De hogyha megnézitek ennek a versnek az összefüggését, itt Krisztus testéről van szó.
1: One of the things that I never want to do.
0: Az egyik dolog, amit soha nem akarok tenni.
1: Is destroy the body of Christ.
0: Az az, hogy pusztítsam Krisztus testét.
1: Because I don't want God to destroy me.
0: Mert nem akarom, hogy Isten meg engem pusztítson el.
1: That's what the verse says.
0: Ezt mondja ez a vers, hogy ez lesz.
1: I will be very careful about doing anything that's destructive and harmful to relationships or unity in the church.
0: Nagyon vigyázok arra, hogy soha ne tegyek semmi olyat, ami pusztítóan hat, vagy ártóan hat a gyülekezetben levő egységre, vagy a kapcsolatokra.
1: And particularly as a leader, I cannot make decisions just based on what's good for me.
0: És különösen vezetőként nem hozhatok döntéseket aszerint, hogy nekem mi a jó.
1: My decisions for my life, I must consider what's good for the church and for the rest of the family.
0: Hogyha az életemről döntéseket hozok, akkor azzal kell törődnöm, hogy mi a gyülekezetnek és a családnak.
1: So I'm just giving that as a warning because there's been a lot of destruction in the church. This is worldwide.
0: Ezt csak figyelmeztetésként mondom, mert nagyon sok ilyen pusztítás történik az egyházban világméretekben.
1: Maybe not in Hungary.
0: Talán Magyarországon nem.
1: Okay. Kati looks like this probably is happening in Hungary.
0: Kati úgy néz, mintha azért történne ilyen itt is.
1: Let me give you some practical aspects of how to handle offenses.
0: Akkor most néhány gyakorlati útmutatás a sérelmek kezeléséről.
1: First of all, don't hide or deny offenses.
0: Mindenek előtt ne tagadjátok és ne rejtsétek el a sérelmeket.
1: This is a favorite of some parts of the church.
0: A gyülekezetnek, egyháznak vannak olyan szegmensei, ahol ez egy kedvenc eljárás.
1: Because we know that Jesus was nice.
0: Mivel tudjuk, hogy Jézus kedves ember volt.
1: And he was always loving.
0: És mindig szeretetteljes volt.
1: And he would never say anything that could hurt somebody.
0: És soha nem mondott volna semmit, ami valakit megbánt.
1: We feel that we should deny any offense and just act like it doesn't happen.
0: Mi is úgy érezzük, hogy úgy kell tennünk, mintha nem sértettek volna meg minket, és mintha nem történt volna semmi.
1: We want to act very spiritual.
0: Nagyon szellemien akarunk viselkedni.
1: No, I wasn't offended.
0: Nem, én nem sértődtem meg.
1: But sometimes we have to begin by being honest that somebody else hurt us.
0: De néha az őszinteségnél kell kiindulnunk, hogy igen, valaki megsértett.
1: Don't say, oh, it's okay, but then hide the offense inside.
0: Nem mondd azt, hogy ó, minden rendben, és közben rejtegeted magadban a sérelmet.
1: Because sometimes those offenses grow.
0: Mert ilyen módon növekednek ezek a sérelmek.
1: And our pride might keep us from being honest.
0: És lehet, hogy a büszkeségünk tart vissza minket az őszinteségtől.
1: And sometimes we just need to forget an offense and get beyond it and forgive the person.
0: Néha előfordul, hogy csak túl kell lépnünk egy sérelmen, megbocsátani az illetőnek és tovább menni.
1: Sometimes we should go to the person and say, you know, what you said or what you did really hurt me or I didn't understand it.
0: Néha oda kell mennünk az illetőhöz, aki valamit mondott vagy tett, és elmondani neki, hogy tudod, amit tettél vagy mondtál, megbántott engem, lehet, hogy csak félreértettelek.
1: Second, don't speak to others that are not involved in the offense.
0: Másodszor, ne beszéld meg a sérelmedet olyanokkal, akik nem érintettek benne.
1: Talk to the one who offended you.
0: Azzal beszélj, aki megbántott.
1: And I know sometimes you want to talk to somebody who's mature to get their perspective on the offense. I understand that.
0: Igen, azt értem, hogy néha szeretnéd egy érettebb keresztényel megbeszélni az ügyet, hogy megtud, hogy ő hogyan látja a kérdést.
1: And sometimes that's okay.
0: Néha ez rendben is van.
1: But oftentimes the offended person will talk to everybody else about the offense, but not the person who offended them.
0: De előfordul, hogy a sértett ember mindenki mással kitárgyalja a problémáját, csak azzal nem, aki megsértette.
1: But we should try to speak face to face with the person that offended us.
0: De meg kell próbálnunk szemtől szembe beszélni azzal, aki megbántott minket.
1: We should treat the other person in the church as if they were family.
0: A gyülekezet másik tagját úgy kell kezelnünk, mint a családtagunk lenne.
1: See, if I have a family argument,
0: tudjátok, ha nekem családi vitám van,
1: I can be very angry with someone else in the family.
0: Lehet, hogy nagyon megharagszok valakire a családban.
1: But they're still family.
0: De azért még a családhoz tartozik.
1: I can't get rid of them. I can't act as if they don't exist. They are family. They're my family.
0: Nem szabadulhatok meg tőle, nem tehetek úgy, mintha nem létezne, hiszen a családom tagja.
1: And that's true of the church.
0: És ez a gyülekezetre is érvényes.
1: We can't say I have no need of you.
0: Nem mondhatjuk, hogy nincs szükségem rád.
1: I don't want to have fellowship with you.
0: Nem akarok veled közösségben lenni.
1: We can't do that, the Bible says.
0: Azt mondja a Biblia, hogy ezt nem tehetjük meg.
1: The Bible says that we are to mark those who cause divisions among us.
0: A Biblia azt mondja, hogy meg kell jegyeznünk azokat, akik megosztásokat okoznak köztünk.
1: That's an interesting thing that tells us to do, to mark them.
0: Ez egy érdekes dolog, hogy ezt mondja, hogy jegyezzük meg őket.
1: When I was a farmer, we had about 500 head of cattle.
0: Körülbelül 500 marhám volt, amikor farmer voltam.
1: And if there was one who was sick,
0: és ha volt köztük egy beteg,
1: or behaving badly,
0: vagy rosszul viselkedett,
1: I would take a fluorescent orange crayon and I would mark their back.
0: Akkor fogtam egy ilyen fényvisszaverő narancsszínű becsétet, és azt rányomtam.
1: That mark would stay on their back for weeks.
0: És hetekig rajta maradt a hátán az állatnak ez a színes.
1: So I could look out over the herd and I could see the one that was sick and I could see how they're doing.
0: Tehát hogyha ránéztem az egész csordára, akkor láttam azt az egyet közülük, aki beteg, és megfigyelhettem, hogy éppen hogy van.
1: And I wasn't pointing at you, Ildi.
0: De nem rád mutattam egyébként, tehát nem direkt rád mutattam.
1: But some people are divisive. They cause divisions.
0: De vannak emberek, akik megosztóak.
1: And if they did it in the last church, they might do it in your church.
0: És hogyha az előző gyülekezetükben megosztást hoztak, valószínűleg a tiédben is azt fognak hozni.
1: But maybe not.
0: De talán nem.
1: So we love them.
0: Tehát szeretjük őket.
1: We receive them.
0: Befogadjuk őket.
1: We treat them well.
0: Jól bánunk velük.
1: But we make sure that they don't repeat that.
0: De gondoskodunk arról, hogy ne ismételjük meg az előzőt.
1: And the mark is just so that we can watch a person's behavior.
0: A jel csak arra való, hogy figyeljük az illető viselkedését.
1: And I never hold a person to their offenses or sins because we need to forgive.
0: Tehát soha nem tartom meg az emberek ellen azokat a vétkeket, amiket elkövettek, mert meg kell bocsátanunk.
1: Sometimes people in churches have agendas.
0: Néha a gyülekezetekben az embereknek saját terveik vannak.
1: They might have one issue that they think should be the central issue of the church.
0: Lehet, hogy van egy adott téma, amiről ők úgy gondolják, hogy a gyülekezetben annak kéne a központi témának lenni.
1: And they're on a campaign.
0: És kampányolnak mellette.
1: We have to watch that.
0: Erre figyelnünk kell.
1: Maybe their prophetic words are deceptive or sneaky with people.
0: Talán vannak megtévesztő profétai üzenetek, amik csak úgy beszivárognak az emberek közé.
1: And we need to watch those things.
0: És az ilyesmire vigyáznunk kell.
1: If Bob has a problem with Jack,
0: ha Bobnak problémája van Jackkel,
1: and if Bob has a problem with Jim,
0: és Jimmel is van problémája,
1: and Carol has a problem with Bob,
0: és ja, Bobnak, és akkor Carolnak problémája van Bobbal.
1: Maybe Bob's the problem.
0: Lehet, hogy Bob a probléma.
1: Bob's the common denominator in all of those issues.
0: Hiszen mindegyik problémában Bob a közös nevező.
1: You understand?
0: Értitek, ugye?
1: So we need to teach our people how to have good relationships.
0: Tehát meg kell tanítanunk az embereinket jó kapcsolatokra.
1: When there are destructive people, we need to make sure that they don't continue to destroy.
0: És hogyha vannak romboló emberek, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy ne folytassák a rombolást.
1: Oftentimes the reason that someone is destructive in a relationship is because they have been hurt.
0: Van olyan gyakran, hogy valaki azért romboló egy kapcsolatban, vagy a kapcsolatokban, mert ő maga megsérült.
1: People that are hurt will go on and hurt others.
0: A megsérült emberek tovább fognak sérteni másokat.
1: That's why it's so important that we forgive offenses and get beyond them, or we will end up acting out of that hurt and other people will get hurt.
0: Ezért fontos az, hogy túl kerüljünk a sérelmeinken és megbocsássunk annak, aki bántott minket, mert különben a sérelmünkből kiindulva fogunk másokkal viselkedni, és őket fogjuk mi megbántani.
1: So you can take Ildi's class on inner healing.
0: Tehát akkor Ildinek a tanítását hallgassátok végig a belső gyógyulásra.
1: You translated the healed to heal class? Yeah.
0: Ő lefordította ennek a tantárgynak az anyagát magyarra.
1: None of us come to Christ perfect.
0: Egyikünk sem tökéletes állapotban jött Krisztushoz.
1: We've been hurt in our childhood.
0: A gyerekkorunkban is megsérültünk.
1: We've been hurt in the neighborhood with other children.
0: A szomszédságban levő többi gyerek megbántott.
1: Hurt by parents.
0: Vagy a szüleink megbántottak.
1: Hurt by teachers.
0: Vagy a tanáraink.
1: Hurt by all kinds of people.
0: És mindenféle egyéb ember.
1: Sometimes hurt in the church.
0: Néha a gyülekezetben sérültünk meg.
1: Everybody.
0: Mindenki.
1: Simple solution, find healing for the hurt.
0: Így járt, egyszerű megoldás van, találd meg a gyógyulást a sérelmedre.
1: Next thing is don't allow jealousy to overpower you.
0: A következő dolog, ne engedd, hogy a féltékenység leteperjen.
1: Proverbs says, against jealousy, who can stand?
0: A példabeszédek azt mondja, hogy ki állhat meg a féltékenységgel szemben.
1: So apparently this is a very strong emotion.
0: Valószínűleg ez azért egy nagyon erős érzelem.
1: Now, pastors are never jealous of other pastors.
0: A pásztorok soha nem féltékenykednek más pásztorokra.
1: Right? Or business people are never jealous of other business people.
0: Üzletemberek sem féltékenykednek más üzletemberekre.
1: There's always a subtle temptation to become jealous of somebody else who succeeds at something or has something go well for them.
0: Mindig ott a kísértés az életünkben, hogy elkezdjünk irigykedni valakire, másra, akinek jól megy a vállalkozása, vagy az életben valami sikerült neki.
1: So we have to always be aware because it's very strong. Once we've given into it, it's hard to deal with.
0: Erre nagyon vigyáznunk kell, mert hogyha ez egy nagyon erőteljes dolog, és ha egyszer bedőltünk neki, akkor nagyon nehéz megszabadulni tőle.
1: Even in churches, the enemy uses jealousy.
0: A gyülekezetekben is használja az ellenség az irigységet, féltékenységet.
1: You know, it's like a family when children are jealous because the one child gets something that the other one doesn't, or maybe the parent compliments the one child and the other child becomes jealous.
0: Tudjátok, a gyerekek között is a családon belül van ez a féltékenység néha, hogy az egyik gyerek kap valamit, a másik nem, vagy az egyiket megdicséri a szülője, a másikat nem, és akkor féltékenyek lesznek egymásra.
1: Children do this.
0: A gyerekek csinálják
1: ezt. So do adults. We used to have several cats.
0: De hát felnőtteknek nem kéne, nekünk volt több macskánk.
1: And if you pet one cat, the other cats got jealous.
0: És hogyha megsimogatod az egyik macskát, akkor a másik féltékenyek.
1: It's like you just, you know, you have to pet all of them to keep them all happy.
0: És mindegyiket végig kell simogatni, mindegyik örüljön.
1: Many Christians are really searching for significance.
0: Sok keresztény valóban törekszik arra, hogy ő fontos legyen.
1: And we all want to feel significant, right?
0: Mindannyian fontosnak akarjuk érezni magunkat.
1: We want to do something well.
0: Jól akarunk csinálni valamit.
1: And I think that's understandable.
0: Azt gondolom, ez érthető.
1: But when that search for significance places us in competition with other people, it's unhealthy.
0: De amikor a fontosságra való törekvés versengővé tesz minket más emberekkel, akkor ez már nem egészséges.
1: Ultimately, we have to find our significance in the fact that God loves us as a son or a daughter.
0: Végül is abban kell a fontosságunkat megtalálnunk, hogy Isten szeret minket a gyermekeként.
1: We should be happy and rejoice with other people in the family of God that succeed.
0: És örülnünk kell, és együtt kell újonganunk Isten családjában levő más emberekkel, ez a siker.
1: Okay, the next one has to do with accusations against elders or leaders.
0: A következő téma az a vezetők és vének megvádolása.
1: The Bible says we should take special precautions when this happens.
0: A Biblia azt mondja, hogy különösen vigyáznunk kell, amikor ez megtörténik.
1: 1 Timothy 5:19.
0: 1 Timóteus 5:19.
1: Says do not receive an accusation against an elder except on the basis of two or three witnesses.
0: Azt mondja, hogy ne fogadj el vádat vén ellen, csak kettő-három tanú vallomására.
1: But shouldn't that be true of everybody?
0: De ennek mindenkire érvényesnek kell lenni.
1: Doesn't the Bible say that testimony is established by two or three witnesses?
0: Nem azt mondja a Biblia, hogy egy tanúságtételt akkor lehet elfogadni, ha két vagy három tanú van?
1: We should treat every believer that way.
0: Minden hívőt így kell kezelnünk.
1: And yet Paul mentions this about elders or leaders simply because he knows that the enemy is trying to destroy their reputation.
0: Pál mégis ezt azért mondja épp a vezetőkkel és az előjárókkal kapcsolatban, mert tudja, hogy az ellenség az ő jó hírüket próbálja elsősorban szétrombolni.
1: And he wants to try to discredit the leader or undermine trust in the church.
0: És megpróbálja hiteltelenné tenni ezt a vezetőt, vagy aláaknázni a bizalmat a gyülekezetben.
1: I remember years ago I stood up to the church and I confessed to them.
0: Emlékszem, néhány évvel ezelőtt felálltam a gyülekezet előtt, és megvallottam nekik,
1: I am not Jesus Christ.
0: Hogy nem én vagyok Jézus Krisztus.
1: I am imperfect.
0: Tökéletlen vagyok.
1: I have bad days.
0: Vannak rossz napjaim.
1: I get grumpy sometimes.
0: Néha morgolódó vagyok.
1: I make mistakes in what I say and do.
0: Néha mondok vagy teszek hibásan
1: and
0: dolgokat.
1: You have a very imperfect leader.
0: Nagyon tökéletlen vezetőtök van.
1: There you go.
0: Na, itt van nektek, tessék.
1: So, but that everybody would be imperfect.
0: Tehát senki sem tökéletes.
1: I'm not trying to excuse leaders from making mistakes that they make.
0: Nem próbálom felmenteni a vezetőket az alól, hogy a hibát követnek el.
1: I'm just saying that that's That's going to be the case, and we have to be very careful about those accusations.
0: Csak azt mondom, hogy mindig ez lesz a helyzet, és nagyon vigyáznunk kell a vádoskodással.
1: I think this would apply to anybody that's serving in a church.
0: És azt gondolom, ugyanez mindenkire vonatkozik, aki gyülekezetben valamilyen szolgálatot végez.
1: Paul says, we request of you, brethren,
0: Pál azt mondja, hogy azt kérjük tőletek, atyám fiai,
1: that you appreciate those who diligently labor among you.
0: Hogy értékeljétek azokat, akik szorgalmasan dolgoznak köztetek.
1: That's 1 Thessalonians 5:12.
0: Ez az 1 Thessalonika 5:12.
1: So anybody that's a worker in the church.
0: Tehát mindenki, aki munkás a gyülekezetben.
1: The worship team.
0: A dicsőítő csoport.
1: The small group leader.
0: A kis csoportvezető.
1: The ladies that prepare the dinner.
0: A hölgyek, akik a vacsorát készítik.
1: By the way, your hospitality here is like way off the charts.
0: Ti itt a ti vendégszeretetetek ebben a gyülekezetben messze meghaladja a szintet.
1: Cheryl was taking picture of the food that you had back there for us. Amazing.
0: Cheryl mellefényképezte azokat az étkeket,
1: amiket
0: kiraktatok nekünk.
1: You just raised the bar way up high.
0: Megdöbbentő, úgyhogy nagyon magasra tettétek a lécet.
1: But you know, sometimes we find fault with maybe that we don't like the one worship leader's style of songs or the way they play an instrument. I don't know. I shouldn't pick on the worship team, I guess.
0: De tudjátok, hogy néha hibákat találunk. Nem tetszik az, ahogy egy dicsőítő játszik a hangszerén, vagy ahogy énekel. Egyébként sem kéne hibákat keresnünk és találunk a dicsőítőkben.
1: But we should appreciate those who serve.
0: Értékelnünk kell azokat, akik szolgálnak.
1: We have an event every year where we honor all our volunteers.
0: Van minden évben egy eseményünk, amin megtiszteljük az önkénteseinket.
1: We do it different ways. One year we gave them a banquet at a restaurant.
0: Különböző módokon tesszük ezt. Az egyik évben egy ilyen vacsorát tartottunk nekik egy étteremben.
1: Just to thank them for serving in the church.
0: Csak hogy megköszönjük nekik a szolgálatot a gyülekezetben.
1: And we wanted to make all the people that don't serve, we wanted to make them jealous.
0: És mindazokat, akik nem szolgálnak, féltékenyé akarjuk tenni.
1: Provoke them to serve.
0: Tehát arra akarjuk őket bátorítani, hogy szolgáljanak ők is.
1: The last year we had it at the church and we had a caterer come and give hors d'oeuvres.
0: Tavaly a gyülekezetben tartottunk nekik ünnepséget, és egy ilyen catering szolgálat jött és hozta az ennivalót.
1: And we hired a Mexican band.
0: És volt egy mexikói zenekar.
1: A mariachi band. And also a man who sang Latin songs with a guitar.
0: És volt egy férfiú, aki gitár kísérettel latin énekeket énekelt.
1: Just a night for party.
0: Ez csak egy ilyen szórakozási este volt.
1: Nobody had to watch the kids because I asked the workers from another church to come and watch the children.
0: Senkinek nem kellett a gyerekeire figyelni, mert egy másik gyülekezetből hívtam el a szolgálókat, hogy ők vigyázzanak a gyerekekre.
1: Even our staff that were employed by the church, I didn't want them to work. Because we had somebody come in to do the work.
0: És még saját gyülekezeti alkalmazottainkat sem akartam dolgoztatni aznap este, hanem más gyülekezetből hívtunk el munkatársakat, akik mindent megcsináltak.
1: I wanted to honor the people that serve.
0: Mert meg akartam tisztelni a szolgálatot.
1: And I want within the church, I want a culture of honor.
0: A gyülekezetben azt akarom, hogy a tisztelet kultúrája és a megbecsülés kultúrája legyen ott.
1: Not a culture that criticizes and picks at things.
0: Ne a kritizálás kultúrája és a minden apróságnak a kivesézése kultúrája.
1: But we should appreciate those who serve.
0: Hanem becsülnünk kell azokat, akik szolgálnak.
1: I even gave an award one year to a couple. I gave one couple an award.
0: Egy házas párnak egy jutalmat is adtam egyik évben.
1: Because they served on 5 different teams.
0: Mert ők 5 különböző csapatban vettek részt a szolgálatban.
1: I don't know how they did it.
0: Én nem tudom, hogy csinálták.
1: He had a business.
0: A férfinek volt egy vállalkozása.
1: She's a counselor in a public school.
0: Az asszony tanácsadó egy helyi iskolában.
1: And yet they served on 5 different volunteer teams in the church.
0: És mégis a gyülekezetben 5 különböző önkéntes csapatban szolgáltak.
1: I actually thought maybe they should only serve on 3.
0: Én azt gondoltam magamban, hogy talán csak 3-ban kéne nekik szolgálni.
1: I never want our volunteers to burn out.
0: És soha nem akarom, hogy az önkénteseink kiégjenek.
1: Nevertheless, I honored them because of their extreme dedication to service.
0: Mindazonáltal megbecsültem őket azért, mert rendkívül odaszánták magukat a szolgálatra.
1: Cheryl, my wife is a good example of a servant.
0: Cheryl, a feleségem jó példa a szolgálóra.
1: I'm a grown man. I can shine my own shoes.
0: Én felnőtt férfi vagyok, már ki tudom fényesíteni a saját cipőmet.
1: But she will beat me to the job every time, and she shines shoes for me.
0: De ő mindig leköröz engem a feladatban, és ő fényesíti ki a cipőimet.
1: She doesn't have to do that.
0: Pedig nem kellene.
1: I don't make her do it.
0: Nem én kényszerítem rá.
1: But she's just a servant. She honors and serves many people that way.
0: De ő egy ilyen szolgáló lélek, nagyon sok embert becsül meg és szolgál ilyen módon.
1: That kind of attitude of service and love and honor, if that was in the church, we'd have a lot less church problems.
0: Ez a szolgálatnak, a szeretetnek, a megbecsülésnek a hozzáállása, ha ez lenne a gyülekezetben, sokkal kevesebb lenne a probléma.
1: And then we have the super spiritual people.
0: Aztán vannak a szuper szellemi emberek.
1: You may not have these people in Hungary, but we have them
0: lehet,
1: in America.
0: Lehet, hogy Magyarországon ilyenek nincsenek, de Amerikában igen.
1: They are so spiritual, they can't do any work.
0: Annyira szellemiek, hogy semmilyen munkában nem tudnak.
1: They can only be used for amazing things like prophesying, but they can never get their hands dirty in menial tasks.
0: Csak olyan rendkívül nagyszerű dolgokra lehet őket használni, mint a profétálás, de soha nem piszkolják be a kezüket alsóbrendű alantos feladatokra.
1: She won't admit, not here.
0: Nem,
1: I looked at her and I realized what I was asking her to admit to. You know, when I started the church at age 20,
0: amikor 20 évesen elkezdtem a gyülekezetet,
1: let me boast just a little bit. Can I do that?
0: Egy kicsit hadd dicsekedjek, megtehetem egy kicsit csak, jó?
1: I not only preached the messages,
0: nem csak én prédikáltam mindig,
1: I plowed the snow,
0: hanem lapátoltam a havat,
1: I mowed the grass,
0: nyírtam a füvet,
1: changed the light bulbs,
0: cseréltem a villanykörtéket,
1: swept the floors,
0: söpörtem a padlót.
1: And that's just a small list of the things I did as the pastor.
0: És ez csak egy rövid lista azokról a dolgokról, amiket pásztorként tettem.
1: And I did that for years while I was a farmer.
0: És ezt éveken át tettem, miközben még a farmot is intéztem.
1: And while I went to Bible school in Philadelphia.
0: És közben Philadelphiába jártam bibliaiskolába.
1: So now I don't have to do those things.
0: Most már nem kell ezeket a dolgokat tennem.
1: My son is in charge of the building and I don't worry about light bulbs anymore.
0: A fiamra van bízva az épületnek a kezelése, többé már nem kell villanykörtéket cserélnem.
1: Other pastors that help visit people in the hospital and so on.
0: Vannak más pásztortársak, akik segítenek embereket látogatni a kórházban, meg ilyenek.
1: Nobody is so high and mighty that they can't do a menial task.
0: De senki nem lehet olyan magas röptű, hogy ne végezzen el alantos dolgokat.
1: If I walk across the lobby floor in our church, the foyer,
0: hogyha én a gyülekezetünkben az előcsarnokon végig sétálok,
1: I see a piece of trash,
0: és látok egy szemétdarabot a padlón,
1: I still pick it up.
0: Még mindig fölveszem.
1: I can't ever get to the place where it's beyond me to do something menial like that.
0: Soha nem tudok eljutni arra a pontra, amikor már túl alacsony rendű nekem egy ilyen feladat.
1: Even if I can speak it tongues at the speed of light,
0: akkor is, hogy fejsebességgel tudnék nyelveken szólni.
1: I don't want to ever be to the place where I think that something serving is beyond me.
0: Soha nem akarok odáig eljutni, hogy valamilyen szolgálati feladat túl kicsi legyen nekem.
1: Okay, I beat that one long enough, right?
0: Most már elég sokat rágódtam ezen.
1: The other thing is to find as much healing as you can for your own personal hurts.
0: A másik dolog, hogy próbálj minél inkább meggyógyulni, törekedj arra, hogy elérd a gyógyulást minél több személyes sérelmedből.
1: Like I said, take Ildi's inner healing class.
0: Amint már mondtam, Ildinek a belső gyógyulás tanfolyamára járjatok el.
1: I've been in ministry for about 40 years.
0: Én körülbelül 40 éve szolgálok.
1: And most church problems are caused by hurt people with unresolved issues that end up causing problems for other people.
0: És a legtöbb probléma abból adódik, hogy megsérült emberek, akiknek nem oldódtak meg a problémáik, problémákat okoznak és megbántanak másokat.
1: Many people have issues with their own father and mother that go back a long time.
0: Sokaknak a saját szüleivel voltak problémái, tehát nagyon sok éve történtek azok az ügyek.
1: We may not be aware how that's lodged inside of us and we have to face that and forgive.
0: Lehet, hogy mi sem tudjuk, mennyire lakozást vettek bennünk ezek a dolgok, és hogy meg kell bocsátanunk, és meg kell gyógyulnunk ebből.
1: Remember that anger and bitterness steals your own peace.
0: Ne felejtsétek, hogy a harag és a gyűlölet a saját békességeteket lopja el.
1: And the Bible says that a root of bitterness can defile many people.
0: És a Biblia azt mondja, hogy a keserűség gyökere sok embert meg tud fertőzni.
1: Even if it's not seen.
0: Akkor is, ha nem látszik.
1: It's hidden, it's below the surface.
0: Rejtett, a felszín alatt van.
1: But in time that bitterness can defile several people and after a while there's a bigger problem.
0: De idővel ez a keserűség sok embert megbeszennyezhet és nagy problémává válhat idővel.
1: God's answer to getting pass an offense is simply to forgive.
0: Isten válasza, Isten megoldása arra, hogy hogy kell túlkerülni a sérelmeken, egyszerűen a megbocsátás.
1: And to let go of the offense.
0: És az, hogy engedjük el azt a sérelmet.
1: It might seem if we forgive that we are letting the person that's offended us off the hook.
0: Úgy tűnhet, hogy amikor megbocsátunk valakinek egy sérelmet, akkor ezzel elengedjük őt a horogról.
1: See, if you do something really bad to me,
0: tehát, ha te valami tényleg rosszat teszel ellenem,
1: I don't have to say that what you did was okay to forgive you.
0: Akkor nem kell azt mondanom, ahhoz, hogy megbocsássak neked, nem kell azt mondanom, hogy nem volt rossz, amit tettél.
1: This is where we misunderstand forgiveness.
0: A megbocsátást itt szoktuk félreérteni.
1: One time I was teaching on forgiveness and an older lady brought a young lady to me afterwards.
0: Egyszer a megbocsátásról tanítottam, és az alkalom végén egy idősebb hölgy, egy ifjabb hölgyet odahozott hozzám.
1: The older lady was very agitated and angry that I would require Christians to forgive regardless of the level of offense.
0: Az idős hölgy nagyon bosszus volt amiatt, hogy én azt mondom a keresztényeknek, hogy bocsássanak meg, akármilyen nagy sérelmet is követtek el ellenük.
1: This young lady had been sexually abused by a relative.
0: Az ifjú hölgyet szexuálisan bántalmazta egy rokona.
1: And she said, "Are you telling me that you're expecting her to forgive this guy for what he did?"
0: És azt mondja az idősebb hölgy, hogy te azt mondod nekem, hogy várja vele ettől a lánytól, hogy megbocsásson a rokonának azért, amit tett ellene.
1: I admitted that must be one of the hardest things to do.
0: Én elismertem, hogy biztos ez az egyik legnehezebb dolog az életben, amit meg kell tenni.
1: That's a hurt that goes very deep and can impact that young lady for a long time.
0: Mert ez a sérülés nagyon mélyrehatol a személyiségben és hosszú időre hatást gyakorolhat erre a nőre.
1: I said, well, first of all, what he did was very, very wrong.
0: Először is azt mondtam, hogy meg kell mondjam, hogy nagyon-nagyon rossz az, amit az az ember tett.
1: You don't forgive him for his sake, you forgive him for your own sake.
0: De nem a férfi kedvéért bocsátasz meg neki, hanem a saját kedvedért.
1: Forgiving simply means that you're going to let God deal with him.
0: A megbocsátás egyszerűen azt jelenti, hogy engeded, hogy Isten foglalkozzon ezzel a férfival.
1: And at some point every wrong in the universe will be made right.
0: És egy pillanatban eljön a pillanat, amikor az univerzumban elkövetett minden rossz cselekedet helyre lesz téve.
1: Either the wrong of the person will be covered by the blood of Jesus because they become a Christian and they repent.
0: Vagy ez a bűnös megtérés, azért Jézus vére elfedezi a bűneit.
1: Or in the final judgment day that wrong will be made right because God is a just and righteous judge.
0: Vagy az utolsó ítéletkor, mivel Isten igaz és igazságos bíró, az utolsó napi ítéletkor fogja Isten rendezni az ügyet az illetővel.
1: So when we forgive, all we're doing is saying we are not going to sit in the seat of God and judge this person.
0: Tehát amikor megbocsátunk, összesen annyi történik, hogy eldöntjük, hogy nem mi fogunk a bírói székbe ülni Isten helyett és ítéletet mondani az illető fölött.
1: Because the offense ties us with that person, because there then becomes anger and hatred and all those bitterness, all those things.
0: A sérelmünk és a sértődésünk megtartása összeköt minket azzal a vétkes emberrel, mert a harag és a gyűlölet és a keserűség összeköt minket.
1: But if we forgive and release them, God deals with that and we get free.
0: De hogyha megbocsátunk és ezzel elengedjük azt a másik embert, akkor Istennek kell majd foglalkoznia vele, mi pedig szabadok vagyunk.
1: And in the church there we have plenty of opportunities to exercise forgiveness.
0: A gyülekezetben számos lehetőségünk van a megbocsátás gyakorlására.
1: Paul says that we should bear with one another and forgive each other.
0: Pál azt mondta, hogy viseljük el egymást és bocsássunk meg egymásnak.
1: Whoever has a complaint against anyone.
0: Akinek panasza van bárki ellen.
1: Just as the Lord forgave you, so also should you.
0: Ahogy az Úr megbocsátott nektek is úgy kell megbocsátanatok.
1: And I may have told this story here before about two boyhood friends that were leaders in the church that I lost as elders. Did I talk about that?
0: Lehet, hogy már beszéltem ebben a gyülekezetben arról a történetről, hogy a gyülekezetben vezető társam volt két gyerekkori barátom.
1: I was friends with these men when they were not men, when they were boys, from like 4 or 5 years old.
0: Tehát körülbelül 4-5 éves korunktól voltunk barátok, így hárman.
1: And I lost them both as leaders. They left the church.
0: Mindkettő már vezető volt a gyülekezetemben, amikor elvesztettem őket, elmentek.
1: The one in particular left viciously circulating letters of criticism.
0: Az egyik különösen elég gonosz módon ment el, mindenféle csúnya leveleket terjesztett rólam.
1: I felt that I shouldn't defend myself, even though I realized there were some things in the letter that weren't true.
0: Úgy éreztem, hogy nem kell védekeznem, annak ellenére, hogy a levelekben voltak olyan dolgok, amik nem voltak igazak, olyan állítások.
1: I was very hurt because this guy was the best man in our wedding.
0: És nagyon megbántottam, mert ez az barátom volt a vőfény a menyegzőnkön.
1: He was my best friend.
0: És ő volt a legjobb barátom.
1: He could drive before I drove, and he took me to all the Jesus meetings with the young people.
0: Tehát, amikor fiatalok voltunk, akkor ezekre a Jézus összejövetelekre ő furikázott engem, meg még a többieket is.
1: He was a really good friend.
0: Valóban jó barátom
1: and,
0: volt.
1: To this day, I still don't understand how it all happened.
0: Még a mai napig sem értem, hogy is történt ez az egész.
1: But this thing was, there was a twisting and a misrepresenting and then a separating, and I lost a friendship.
0: Tehát először ugye kicsavarodott köztünk a kommunikáció, elválasztottunk egymástól, és végén elvesztettük egymást, mint barátot is.
1: I would regularly confess my forgiveness to God.
0: Én Istennek rendszeresen megvallom, hogy megbocsátok neki.
1: One of the ways that I got this out of my spirit was I began to pray for him.
0: Az egyik módja annak, hogy a szellememből kisöpörjem ezt az ügyet, ez az volt, hogy elkezdtem imádkozni érte.
1: I had to get to the place where I did not want to see him suffer because of what happened, but I wanted to see God bless his life and be in his presence in his life.
0: Tehát el kellett jutnom odáig, amikor már nem azt kívántam, hogy szenvedjen ez az ember, hanem azért tudtam imádkozni és azt kívánni, hogy Isten áldja őt meg az életében, a jelenlétében, a szolgálatában.
1: So daily for probably 3 or 4 years I prayed that God would bless this man financially.
0: Tehát körülbelül 3-4 évig naponta imádkoztam azért, hogy Isten áldja meg ezt a barátomat pénzügyileg.
1: I prayed that he would bless his children.
0: Imádkoztam, hogy áldja meg a gyerekeit.
1: With success and with good spouses.
0: Sikerrel, jó házastársakkal.
1: And this man is very wealthy today.
0: És ma nagyon jó módú ez az ember.
1: His children are doing great.
0: A gyerekei remekül vannak.
1: Beautiful children married to good spouses.
0: Gyönyörű gyerekei vannak és nagyon jó házastársakat kaptak.
1: And I'm happy for him.
0: És én örülök ennek.
1: I would like to take a little credit for the good things that happened.
0: Szeretnék egy kis érdemet aratni ezekért a jó dolgokért, amik történtek.
1: Because I prayed that God would prosper him financially.
0: Mert én imádkoztam, hogy Isten adjon neki pénzügyi bővölködést.
1: And we have to learn to move in the opposite spirit.
0: Meg kell tanulnunk az ellenkező szellemben mozogni.
1: I met with him several times and I couldn't resolve differences.
0: Találkoztunk azóta többször, nem tudtuk a vitáinkat megoldani.
1: I wanted to do everything I could on my part to be at peace with him.
0: Mindent meg akartam tenni, ami rajta múlik azért, hogy békességben legyünk egymással.
1: But I can honestly say that if he walked in that door right now,
0: de őszintén tudom mondani, hogyha most besétálna az ajtón,
1: I wouldn't feel the anger and anxiety that I would have right after it happened.
0: Nem érezném azt a haragot és szorongást, amit rögtön az események után éreztem.
1: And I want to live my life in such a way that there isn't a Christian anywhere that I can't see on the street or see at a meeting and not feel this kind of feeling inside.
0: Én úgy akarom élni az életemet, hogy bármikor is egy összejövetelen, vagy az utcán találkozom valakivel, akivel ilyen problémám volt, ne érezzem magamban ezt a feszültséget.
1: And I know Christians that won't go to meetings at certain places because they're going to see someone else that hurt them.
0: Én ismerek olyan keresztényeket, akik bizonyos helyekre azért nem mennek el, mert tudják, hogy ott találkoznának valakivel, aki megsértette őket.
1: I understand why, I'm just saying that you can live a different way, you can be free.
0: Értem ennek az okát, csak azt akartam mondani, hogy lehet másképp élni, lehettek szabadok.
1: You want me to go to 8 o'clock? Yeah? 8 o'clock? 9 o'clock. He wants me to go to 9 o'clock.
0: Pali azt akarja, hogy 9-ig mondja.
1: Okay, a couple other principles. First of all, keep confidentiality and protect trust.
0: Még néhány alapelv. Először is őrizzétek meg, hogyha valaki bizalmasan mond valakit, valamit, tehát őrizzétek meg a bizalmát, tartsátok meg a bizalmát.
1: Keep private conversations private.
0: A négy szem közti beszélgetések maradjanak négy szem közt.
1: And don't allow them to spill out into the larger body of the church.
0: És ne engedjétek, hogy azok tartalma ki spricceljen a gyülekezeti testre.
1: Sometimes we need to be able to speak to each other honestly without fearing that you're going to be quoted and other people are going to hear your honesty.
0: Néha szükségünk van arra, hogy bizalmasan elmondhassunk embereknek dolgot nyíltan magunkról, nem félve attól, hogy hamarosan visszahalljuk majd máshonnan.
1: Next, resolve problems that arise with others quickly.
0: másik elpelt, gyorsan oldjátok meg a felmerülő problémákat.
1: And some of the mistakes I made early on in pastoring is that there were some things that I should have talked with people about, but I didn't because I'm timid.
0: A pásztori életem elején voltak olyan helyzetek, amikor nem oldottam meg, nem beszéltem meg gyorsan problémákat emberekkel, amelyek felmerültek, mert félénk voltam és nem akartam.
1: So I had what I call a failure of nerve.
0: I
1: failed at having the nerve to be able to talk to them.
0: Igen, tehát tulajdonképpen nem volt elég bátorságom, tehát nem. Igen, tehát kudarcot vallottam abban, hogy szembe álljak velük és megmondjam, mi van.
1: And sometimes we have enough of relational investment with each other that we can actually be honest and disagree, and then we get through that with a better relationship.
0: Előfordulhat, hogy már olyan jól megépítettünk egy kapcsolatot valakivel, hogy lehetünk őszinték egymással, elmondhatjuk, tehát vitánk lehet dolgokban, de túl tudunk rajta keveredni, és talán jobb a kapcsolatunk utána, mint előtte volt.
1: But we might have to have an uncomfortable conversation to get to that point.
0: De lehet, hogy ehhez szükség van egy kellemetlen beszélgetésre.
1: Next would be to communicate honestly.
0: A következő pont az őszintén beszélgetés.
1: I think this is particularly true when we're working on a team or whether we're in a decision-making setting.
0: Különösen fontos ez szerintem, hogyha csapatmunkában vagyunk együtt, vagy valamilyen döntéshozatali helyzetben.
1: I always encourage leaders of a church to be completely honest with each other.
0: Én mindig bátorítom a gyülekezetek vezetőit arra, hogy teljesen legyenek őszinték egymáshoz.
1: And oftentimes it's just a matter of talking out something that we disagree on. And just being open with each other.
0: Néha csak arról van szó, hogy legyünk nyíltak, őszinték egymással, és úgy igazán kitárgyaljunk valamit, amiben nem értünk egyet.
1: Another important thing is just to commit yourself to understanding the other person.
0: Egy másik dolog az, hogy kötelezd el magad arra, hogy meghallgatod a másikat és megérted, hogy mit mond.
1: Sometimes we're just too quick to rush to judgment.
0: Néha túl gyorsan jutunk el az ítéletig.
1: We should try to understand the situation from the other person's perspective.
0: De meg kell próbálnunk megérteni a helyzetet a másik szempontjából is.
1: Everybody has reasons for doing and saying what they do.
0: Minden embernek oka van, amit előtte volt.
1: But we might have to have an uncomfortable conversation to get to that point.
0: De lehet, hogy ehhez szükség van egy kellemetlen beszélgetésre.
1: Next would be to communicate honestly.
0: A következő pont az őszintén beszélgetés.
1: I think this is particularly true when we're working on a team or whether we're in a decision-making setting.
0: Különösen fontos ez szerintem, hogyha csapatmunkában vagyunk együtt, vagy valamilyen döntéshozatali helyzetben.
1: I always encourage leaders of a church to be completely honest with each other.
0: Én mindig bátorítom a gyülekezetek vezetőit arra, hogy teljesen legyenek őszinték egymáshoz.
1: Oftentimes it's just a matter of talking out something that we disagree on and just being open with each other.
0: Néha csak arról van szó, hogy legyünk nyíltak, őszinték egymással, és úgy igazán kitárgyaljunk valamit, amiben nem értünk egyet.
1: Another important thing is just to commit yourself to understanding the other person.
0: Egy másik dolog az, hogy kötelezd el magad arra, hogy meghallgatod a másikat és megérted, hogy mit mond.
1: Sometimes we're just too quick to rush to judgment.
0: Néha túl gyorsan jutunk el az ítéletig.
1: We should try to understand the situation from the other person's perspective.
0: De meg kell próbálnunk megérteni a helyzetet a másik szempontjából is.
1: Everybody has reasons for doing and saying what they do.

0: a gyülekezetek vezetőit arra, hogy teljesen legyenek őszinték egymáshoz.
1: And oftentimes it's just a matter of talking out something that we disagree on and just being open with each other.
0: Néha csak arról van szó, hogy legyünk nyíltak, őszinték egymással, és úgy igazán kitárgyaljunk valamit, amiben nem értünk egyet.
1: Another important thing is just to commit yourself to understanding the other person.
0: Egy másik dolog az, hogy kötelezd el magad arra, hogy meghallgatod a másikat és megérted, hogy mit mond.
1: Sometimes we're just too quick to rush to judgment.
0: Néha túl gyorsan jutunk el az ítéletig.
1: We should try to understand the situation from the other person's perspective.
0: De meg kell próbálnunk megérteni a helyzetet a másik szempontjából is.
1: Everybody has reasons for doing and saying what they do.
0: Minden embernek oka van arra, hogy miért mondja azt vagy teszi azt, amit.
1: And it usually helps just to try to understand that.
0: És általában segít, ha csak megpróbáljuk megérteni őt.
1: Another thing is to remember that there is agreed protocol for resolving conflict in a church.
0: Egy másik dolog az, hogy meg kell értenünk, hogy a gyülekezeti konfliktusok megoldására megvan az eljárás rendszer.
1: And if the conflict is with a leader, there's usually somebody that you can appeal to.
0: Hogyha egy vezetővel van, vagy az vezető ellen van valami probléma, általában van kihez folyamodni fejjel.
1: Our church has several advisors from outside that are outside of the church.
0: A mi gyülekezetünknek több olyan tanácsadója van, aki a gyülekezeten kívül van.
1: The most important of which has been Alan Vincent.
0: Alan Vincent a legfontosabb közülük.
1: And I've told our leaders to feel free to call Alan about me or about a problem anytime they want to.
0: És én mondtam a vezetőimnek, hogy nyugodtan hívják fel Alant bármikor, ha velem vagy a gyülekezetben valamilyen ügyel kapcsolatban problémájuk van.
1: I don't think they've ever done that.
0: Szerintem még soha nem tették ezt
1: But
0: meg.
1: It's important for them to know that they can.
0: De fontos tudniuk, hogy megtehetnék.
1: And it's important for us to agree that if there is some conflict, that there's someone else outside that they can call that will help us resolve it.
0: Azt gondolom fontos tudni és megállapodni abban, hogyha van valami konfliktusunk egymással, akkor van valaki kívülálló, akit fel lehet hívni, akivel meg lehet beszélni.
1: Sometimes Christians might agree to that, but then when it comes right down to the situation, they won't follow that protocol. And that just opens the church up for division.
0: Azt gondolom, hogy sokszor előfordul, hogy a keresztények nem csinálják végig ezt az eljárás rendszert, és úgy maradnak a problémák, és ilyenkor megosztás lehet.
1: And you know, this is probably obvious, but we should cultivate love and friendship among each other.
0: Talán ez nagyon egyszerűnek tűnik, de szeretetben és barátságban kell egymással élnünk, és ezt el kell döntenünk, hogy így lesz.
1: Have fun together.
0: Együtt kell jól éreznünk magunkat.
1: This is particularly true for leaders that are working on a team.
0: Ez különösen fontos olyan vezetők számára, akik egy csapatban együtt dolgoznak.
1: Every now and then our leaders will do something fun together.
0: Időről időre összejönnek a vezetőink és valami közös programot szerveznek.
1: One time we rented four-wheel drives and we went to the mountains and rode all day.
0: Egyszer egy ilyen négykerék meghajtású járműveket béreltünk, és fölmentünk a hegyekbe, és egész napot a hegyekben autókáztunk
1: ezekkel.
0: Együtt nevettünk, és remekül éreztük magunkat.
1: I think it helps to understand each other's personalities.
0: Azt gondolom segít, hogyha megértjük egymás személyiségét.
1: And different personalities have different approaches to their work and approaches to problems.
0: A különböző személyiség típusok másként állnak hozzá a munkához és a különböző helyzetekhez.
1: And with our staff and our leaders, I actually use several different personality profiles so that I understand who they are.
0: A mi vezetőink, alkalmazottaink körében felszoktuk térképezni a személyiségüket, hogy jobban megértsem azt, hogy mit, hogyan és miért csinálnak.
1: And I have a whole bunch of really strong people with strong personalities.
0: Van körülöttem elég sok ember, akinek erős személyisége van.
1: They would test to be dominant in their personalities.
0: És vannak a személyiségükben olyan vonások, amitől uralkodóvá akarnának válni a csapatban.
1: But I like working with them.
0: De én szeretek velük dolgozni.
1: Because I understand them. I understand what makes them work.
0: Mert értem őket, tudom, hogy mi tartja őket a munkában.
1: Sometimes I'm the one that has to keep them from being angry with each other.
0: Néha nekem kell megakadályoznom, hogy egymással megharagudjanak.
1: Because they have very strong opinions about things.
0: Mert nagyon erős véleményük van dolgokról.
1: But it's helpful for us to understand how God made us, and that helps us get along together.
0: De ezek a profilok segítenek nekünk megérteni egymást, hogy Isten hogy alkotott meg minket, és tovább.

0: menni együtt.
1: Sometimes Christians that believe in the supernatural think that those things are nothing.
0: Néha azok a keresztények, akik ugye hisznek a természet fölöttiben, azt gondolják, hogy ezek a fajta dolgok ránk nem vonatkoznak, nem fontosak.
1: And we should just pray more.
0: Csak többet kell imádkoznunk.
1: And not pay any attention to those kinds of things, because it's not very spiritual.
0: És nem kell ezekkel a problémákkal foglalkoznunk, mert ez nem túl szellemi dolog.
1: I think we should pray more.
0: Valóban azt gondolom, hogy többet kéne imádkoznunk.
1: But I've found some of those things to be helpful.
0: De azért azt találom, hogy ezeknek a módszereknek, eszközöknek némelyike igenis segít.
1: Truth in the world, all truth is God's truth.
0: Minden igazság Isten igazsága, a világban levő igazságok is.
1: There is truth in some sociology and some psychology that can be helpful to us.
0: Vannak olyan igazságok a pszichológiában és a szociológiában, amelyek segíthetnek nekünk.
1: So where it's godless and wrong, we just dismiss that.
0: Tehát nem dobhatjuk ezeket ki mindet az ablakon csak azért, mert ezek istentelen dolgok.
1: Just pull something else up here. I think the most important thing is for us to remember that the church is a family.
0: Azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy emlékezzünk arra, hogy a gyülekezet család.
1: Let me give you some statistics.
0: Mondok még néhány statisztikai adatot.
1: In the United States, every month, 1,300 pastors resign from pastoring their churches.
0: Az Egyesült Államokban havonta 1300 pásztor vonul nyugdíjba a pásztorságból.
1: Every month, every year.
0: Minden év, minden hónapjában ennyien hagyják abba a pásztorkodást.
1: Within 10 years, 40% of the pastors that are pastoring churches in America will be in another line of work.
0: 10 éven belül a jelenleg pásztorként dolgozó emberek Amerikában 40%-a mást fog csinálni.
1: 70% of them say that they have no real close friends.
0: 70%-uk azt állítja, hogy nincsenek igazi közeli barátaik.
1: And at least in America the divorce rate among pastors is about as high as it is with anybody.
0: És legalábbis Amerikában a válási arány a pásztorok között legalább olyan rossz, mint a társadalom többi részében.
1: 80% of pastors surveyed says that their work has a negative effect on their home life.
0: A pásztorok közötti felmérés azt mutatja, hogy 80%-uk családi életére rosszul hat a szolgálatban eltöltött idejük.
1: So munkájuk. The job pastor should have a warning label placed on it.
0: Tehát a pásztori munkakörre ki kéne egy ilyen figyelmeztető táblát tenni.
1: There are dangers to it.
0: Tehát vannak ebben veszélyek.
1: And one man that I know interviewed several hundred pastors.
0: Egyik ismerősöm beszélgetett 100 pásztorral.
1: He said, do you lose sleep because of your work in the church?
0: Az volt a kérdés, hogy okoz-e nálad álmatlanságot a gyülekezeti munka?
1: And of course the answer was yes.
0: Természetesen azt felelték, hogy igen.
1: And then the second question was, what do you lose sleep over?
0: És a második kérdés az volt, hogy mi miatt nem tudsz aludni?
1: They lost sleep. The answer, the large majority of them answered that they lose sleep over conflict in the church.
0: A nagy többségük azt mondta, hogy a gyülekezetben levő konfliktusok miatt nem tud aludni.
1: The most prominent reason why pastors were leaving the pastorate.
0: A legkiemelkedőbb oka annak, hogy pásztorok abba hagyják a szolgálatot,
1: was conflict in the church.
0: A gyülekezetünk belüli konfliktusok voltak.
1: It's estimated that the average pastor spends about 20% of his time dealing with conflict in a church.
0: Becslések szerint a pásztorok általában idejük 20%-át azzal töltik, hogy a gyülekezeti konfliktusokat oldják meg.
1: This is all in America, I'm sure not the case
0: persze
1: in Hungary.
0: Mindez Amerikában van, biztos, hogy Magyarországon
1: or Austria,
0: nem
1: or,
0: Ausztriában
1: Serbia
0: sincs,
1: or every other
0: Szerbiában
1: country that's here.
0: Sincs, persze, és sehol, ahonnan idejöttek emberek.
1: And this, I'm not saying this to put guilt on people, because sometimes pastors are as much of the problem in the conflict as people are.
0: Ezt nem azért mondom, hogy bűntudatot helyezzek rátok, hiszen nagyon sokszor a pásztor épp úgy részese a problémának, mint a többiek.
1: But I think it's one of the biggest distractions that we have from our main task of reaching the lost.
0: De azt gondolom, hogy ez a legfőbb tényező, ami elvon minket a fő feladatunktól, az elveszettek megnyerésétől.
1: If we could just get along together.
0: Hogyha össze tudnánk jönni egymással.
1: And partner together.
0: És együtt tudnánk működni.
1: We could probably reach the lost a lot faster and make disciples a lot easier.
0: valószínűleg sokkal gyorsabban elérnénk a hitetleneket, és sokkal gyorsabban tudnánk tanítványokat képezni, könnyebben.
1: There's a church expert in America, his name is Lyle Schaller.
0: Egy ilyen nevű gyülekezet vagy egyház szakértő van Amerikában.
1: He says that on any given day, about 3/4 of all church ministry is reduced because of destructive conflict.
0: Azt mondja ő, hogy bármilyen napot veszünk, minden nap a gyülekezeti szolgálatnak a 3/4 nem folyik olyan hatékonyan, mint lehetne, valamilyen konfliktus miatt.
1: In fact, in about 25% of the churches in America, the conflict is so severe that it has to be reduced before the church can accomplish anything at all.
0: Az amerikai gyülekezetek 25%-ában olyan súlyosak ezek a konfliktusok, hogy meg kell őket oldani, mielőtt a gyülekezet bármilyen hathatós dolgot képes lenne elvégezni.
1: So we have to find a way to resolve conflict, or the conflict keeps us from the very task that Jesus gave us.
0: Tehát meg kell találnunk a módját annak, hogy feloldjuk a konfliktusokat, különben a konfliktusok távol tartanak minket a Jézustól kapott megbízásunk teljesítésében. Látjátok, hogy az ellenség hogyan használja ezeket a dolgokat az időnk lekötésére és a figyelmünk lekötésére.
1: Back in the late 90s, when our church went through this difficult time with our leadership team.
0: A 90-es évek végén, amikor a gyülekezetünkben, a vezetőségi csoportban volt ez a nagyon súlyos konfliktus.
1: The team melted down, two elders left, and it was just me and one other elder that was left.
0: A csapat teljesen leapadt, két vén elment, ketten maradtunk egy másik vénnel vezetőnek.
1: I wanted to quit ministry.
0: És abba akartam hagyni a szolgálatot.
1: And I think I've said this here before, but if I would have quit, I would have missed the best years of ministry.
0: És azt gondolom, már elmondtam ezt nektek, ha akkor abba hagytam volna, akkor a szolgálatom legjobb éveiről maradtam volna le.
1: Somehow going through that hard time created something in our church where we decided we would not let the devil do this to us again.
0: Ezek az események a gyülekezetünkben valahogy kidolgoztak egy olyan döntést, hogy nem fogjuk megengedni az ellenségnek, hogy újra ezt tegye velünk.
1: And for about 3 or 4 years, we got nothing accomplished except finding healing for what happened.
0: Körülbelül 3-4 évig nem csináltunk semmi mást, csak megpróbáltuk megtalálni a gyógyulást az eseményekre.
1: We didn't really grow.
0: Nem növekedtünk igazán.
1: We couldn't focus on reaching the community.
0: Nem tudtunk arra koncentrálni, hogy a környezetünket elérjük az evangéliumban.
1: We were like an animal that was wounded and had to just lay and wait for ourselves to heal.
0: Olyanok voltunk, mint egy sebzett állat, amelyik csak fekszik és várja, hogy begyógyuljanak a sebei.
1: But after we found healing,
0: de miután meggyógyultunk,
1: and we determined we would not let these kind of offenses happen again,
0: és eldöntöttük, hogy nem fogjuk engedni, hogy újra hasonló sérelmek megtörténjenek köztünk.
1: The elders agreed to a new way of operating.
0: A vének megállapodtak egy újfajta működési módban.
1: I have to give most of the credit to Alan Vincent because he came and helped us with this.
0: Alan Vincentnek jár a legtöbb érdem ezért, mert ő eljött és segített nekünk ezt végigcsinálni.
1: Since then, for 15 years, we've had peace in the church.
0: Azóta, tehát 15 éve békesség van a gyülekezetben.
1: Now I and we are able to put our energies towards reaching the community instead of resolving all this relational stuff inside.
0: Most már én is, és hát mi mindannyian arra koncentrálhatjuk az erőfeszítéseinket, hogy elérjük a városunkat az evangéliummal, ahelyett, hogy a saját kis konfliktusainkban főnénk,
1: forgolódnánk.
0: Nem azt akarom mondani, hogy most már olyan érettek vagyunk, hogy soha többé hasonló nem történhet velünk.
1: The devil is very tricky.
0: Az ördög nagyon trükkös.
1: And we are still human.
0: És mi még mindig emberből vagyunk.
1: But it does require a commitment to not allow offenses to separate us, to actually be able to focus on our job.
0: De eltökéltség kell ahhoz, hogy ne engedjük, hogy a konfliktusok elválasztanak minket egymástól, hanem koncentráljunk a feladatunkra.
1: So something happened in the core of the church.
0: Valami történt a gyülekezet magjában.
1: I can smell this stuff almost a mile away.
0: Körülbelül egy mérföldről megérzem a szagát ennek.
1: And some of the other leaders as well.
0: És néhány egyéb vezető is megérzi.
1: And we try to teach people how to deal with offenses and teach them how to prevent these things.
0: És hogyha megszagoljuk ezt a problémát, megtanítjuk az embereknek, hogyan kell a konfliktusokkal reszámolni, hogyan kell megelőzni őket.
1: But I think we became a little bit smarter after going through it.
0: De azt gondolom, hogy miután átéltük mindazt, amit, sokkal okosabbak lettünk.
1: Okay, I've got like 2 pages of notes, but I think we have spent enough of time talking here.
0: Körülbelül még 2 oldalnyi jegyzetem van, de azt gondolom, elég időt töltöttem beszéddel.
1: There's a couple minutes left if you have questions and you want to, we can talk about it.
0: Percünk van még, hogyha van valakiben kérdés, elmondhatja még.
1: And if you ask a question, we won't label you as being divisive.
0: Hogyha feltesztek egy kérdést, nem fogjuk rátok ragasztani a megosztó ember bélyegét.
1: It's okay to ask questions.
0: Nyugodtan, ez vicc volt, de lehet kérdezni nyugodtan.
1: Anything?
0: Bárkinek bármi.
1: Okay. Going once. All right, let me pray for you, then we'll dismiss.
0: Akkor imádkozom értetek, és
1: Father, I thank you. I thank you for what I sense you are doing in Hungary.
0: Atyám, köszönöm neked azt, amit érzek, hogy cselekszel Magyarországon.
1: And what I sense you want to do.
0: És amit érzek, hogy tenni akarsz.
1: I ask you to manifest your grace.
0: Kérlek, hogy nyilvánítsd meg a te kegyelmedet.
1: Upon the church in Hungary.
0: A magyarországi egyházon.
1: To identify and deal with offenses.
0: Hogy meg tudják találni a sérelmeket és el tudjanak bánni velük.
1: To become partners even among the churches.
0: Hogy a gyülekezetek együtt tudjanak működni egymással.
1: Not to compete.
0: És ne versengjenek.
1: And I pray if there are those even here today who are well aware of hurts or offenses in their own life caused in the church.
0: És imádkozom azokért, akik itt ma jelen vannak, és tudják nagyon, hogy az életükben vannak olyan sérelmek, amiket a gyülekezetben kaptak.
1: For the sake of your kingdom, you would heal us.
0: Hogy a te királyságodért gyógyíts meg minket.
1: I ask you to supernaturally give us grace to forgive.
0: Kérlek, adj nekünk természetfölötti kegyelmet a megbocsátáshoz.
1: Enable us to release those who offended us.
0: Tegyél minket képessé, hogy elengedjük azokat, akik megbántottak minket.
1: We allow you to deal with them.
0: Engedjük, hogy te foglalkozz ezzel a problémával.
1: But release us from that offense so we can go forward without having that feeling in our heart.
0: De szabadíts meg minket a sérelem alól, hogy tovább tudjunk menni anélkül, hogy ezt éreznénk a szívünkben ezt a
1: problémát. I pray for a strong fellowship of the Holy Spirit.
0: Imádkozom a Szent Szellem erős közösségéért itt.
1: For love and forbearance and forgiveness.
0: Szeretetért, türelemért és megbocsátásért.
1: And also an awareness of the tactics of the enemy to use these things.
0: És azért is, hogy tudatában legyünk az ellenség taktikáinak, hogy miket használ ellenünk.
1: And I ask you for a new strength to come to the church.
0: És kérlek, hogy egy új erő jöjjön a gyülekezetbe.
1: To this church.
0: Ebbe a gyülekezetbe.
1: And the church in Graz.
0: És a grázi gyülekezetbe.
1: And the church in Serbia and Croatia.
0: És a szerbiai és a horvát gyülekezetbe.
1: And the church in Eger.
0: Az egri gyülekezetbe.
1: And the other churches from other parts of Hungary. Let grace and strength come to the church.
0: És a Magyarország többi gyülekezetébe, ahonnan jöttek ide emberek, hogy erőt és kegyelmet kapjanak.
1: We want to be your tools to reach those around us.
0: Az eszközeid akarunk lenni abban, hogy elérd a körülöttünk élőket.
1: I pray that you would make each of us gracious.
0: Imádkozom, hogy mindegyikünket tegyél kegyessé.
1: And make us carriers of your grace.
0: Add, hogy a te kegyelmed hordozói legyünk.
1: And I pray this in Jesus' mighty name.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.
3: A gyereknevelésről szeretnék egy-két dolgot, és a végén pedig ugye az, hogy a fegyelmezés ezen a területen, és ráállítani a gyerekeinket. A Darko a előttünk levő tanítás végén beszélt arról, ami én úgy gondolom az egyik legfontosabb, amikor a gyerekeinkről szó van, hogy ráállítsuk egy olyan generációs áldáspályára a gyerekeinket, ami meghatározza az ő, és meghatározza az ő leszármazottaiknak az életpályáját is. Ez egy feladatunk, mint szülőknek. És itt emberek gyakran arra gondolnak, hogy hát én nem tudok olyan családi házat, nem tudok annyi pénzt, örökséget adni, de nem is ezt kell, hanem egy olyan generációs áldáspályát kell fölállítani, fölismertetni, elindítani rajta, amin utána ő fog haladni, és tudod, amikor elmész erről az árnyékvilágról, ha addig nem jön vissza az Úr, akkor is tudod, hogy majd az ő fiai is, és az ő fiainak a fiai is azon az áldás, generációs áldáspályán fognak előbbre haladni. És sokkal könnyebb lesz már, előbbről fognak haladni, indulni, mint ahogy mi kezdtük valaha is. És azokat az áldásokat, amiket mi összeszedtünk, azokat nem visszük pusztán magunkkal a mennybe, hanem bele raktuk, bele plántáltuk, bele gyökeresztettük az életükbe, a zsigereikbe, a sejtjeikbe, és nem csak beléjük, hanem a előttük levő pályába is belekódoltuk. Proféciákkal, példákkal, kijelentésekkel. Ámen. Az egy nagyon fontos. A gyereknevelésről, amikor beszélünk, én úgy hiszem, hogy nagyon fontos, sok mindenről már, amiről most utoljára most lesz szó, már hangzottak el dolgok. Úgyhogy újból arra bátorítalak benneteket, hogy ami úgy látod, hogy ismert, akkor azt hagyd, hogy megerősítse az Úr, ami úgy látod, hogy nem ismert, legyél nyitott, hogy meggyőzzön felőle az ő beszédén keresztül. Tehát segíteni gyerekeinket, hogy megtalálják Istentől való és Istentől származó elhívásukat, és ráállítani őket az Atya szívében levő elhívás pályájukra. Ez egy nagyon fontos a gyereknevelésbe. Eljutatni egy gyereket arra, hogy 18-20-25 éves, az nem egy olyan nagy kunszt, ahhoz nem kell kereszténynek lenni, ahhoz nem kell Krisztusinak lenni, de ahhoz kell, hogy egy olyan pályára állíts rá, ami meggyőződésed, és tudod, és ő is tudja, hogy ez Isten szívéből van egy pálya, és Istennek az akarata fog megvalósulni az életébe. A gyerekneveléssel kapcsolatban, ahogy engem, ahogy téged neveltek, az egy nagyon meghatározó dolog. Újból ide visszakanyarodunk, illetve innen indulunk ki, ez a kályha. Ugyanis a szüleinktől látott hibákat a legnehezebb elkerülnünk. Még a tudatos odaszánás és tudatos döntésünk mellett is erre kell nagyon odafigyelned. Nem akarok erről részletesen beszélni, volt erről szó. Néhány pontba összeszedtem a mondani valómat, 11 pontba az első. Következik. Hát csak, hogy tudjad, hogy mire számíthatsz. Tehát amikor már a tízesnél tartunk, akkor közel van az ebéd. Az sok, azt nem mondom meg. Tehát azt mondja, hogy először is meg kell nézni a legjobb mintát. Kolossza levélben van talán írva, hogy a Krisztusra nézve teremtett az Atya mindent. Tehát ő érte, ő benne, ő általa, őre áll nézve teremtett mindent. Ebben nagyon sok minden benne van, de számomra van egy momentum, ami engem megragadott. Voltam egy időben, dolgozgattam, segítkeztem ilyen elektromos és kereskedelmi dolgokat egy fazekas műhelybe, és láttam, hogy a fazekas mester hogy dolgozik. Nagyon sokszor egy profi, amikor csinálja a mesterdarabot, nem is a készítendő dolgot nézi, hanem a mintát, amit kirakott oda elé. Én csodálkoztam, tehát nem azt nézi, hogy ő mit gyúr meg húz föl a forgólapon, hanem a mintát nézi. És ahogy nézi a mintát, akkor úgy alakítja a kezével. Mert ő pontosan tudja, a látása az bemegy, és az akarata pedig befolyásolja a kezét. Ő nem a kezét nézi, hogy mit csináljon, hanem a mintát nézi. Számunkra a szülőség és gyereknevelésbe a legtökéletesebb minta, és jobbat nem találok, a mennyei atya. Ez azt jelenti, hogy ha valamit ebből meg tudunk érteni, többet, mint amit eddig értettünk e hétvége előtt, akkor azt mondom, hogy már volt értelme. És volt értelme még akkor is, hogyha nem tudom megjegyezni az összes 10 tanítást, az összes 10 tanításnak a 130 vagy 40 pontját, lehet. De hogyha valamit meg tudsz érteni, Istenből többet, meg tudok ismerni többet, az Atyából, hogy ő neki mi a terve, szándéka, mi van a szívébe, és ebből valami több belém jött, teljesen mindegy, hogy mennyivel több. Ezt nem kell méricskélned, ezt nem tudod. De hogyha ezt el tudta Isten érni, hogy táguljon a látásom, táguljon ő belőle a befogadó készségem, képességem, akkor azt mondom, hogy érdemes volt, hasznos volt, hogy végigültél, végigkínlódtál a ülőgumókon, a lábad csomózódásain keresztül, stb. A gyomorkorgáson át, mindent érdemes volt. Istennek, mint atyának az a terve, és a családot azért találta ki itt a Földön, mert ez is valamilyen módon egy árnyék. Éppen tegnap éjjel beszélgettünk még a Dárkóval az árnyék dolgokról. Ez valami igazit, valami örökkévalót akar bemutatni. Amiben most nem megyünk bele, mert nem ez a témánk, de a család az, ami az Atya azért készített, hogy hosszú távon, generációkon keresztül áldást teljesedjen ki. Vagyis generációs áldásoknak a fészkeként, forrásaként és pályaállítójaként hozta létre, gondolta ki a családot. Hogy egy olyan eszköz legyen a család, amin keresztül generációs áldások indulnak el, és generációs áldások teljesednek meg. Hogyha belegondolsz, akkor az azt jelenti, hogy mi igazából nem a gyerekeinket kell, hogy neveljük, hanem mi felnőtteket akarunk nevelni. És következő generációkért nevelünk. Az unokáid, a dédunokáid miatt nevelsz. Nem az a cél, hogy elérjenek a gyerekek egy olyan kort, hogy majd kirepüljenek, hanem ennél sokkal messzebb és távlatibb a célunk. Azért alkotta az Atya a családot, hogy valahogy a növekedés, az éretté válásnak a helye legyen, ahol tud a szeretet, tud az Isten szíve szerint való megerősítés, a bátorítás, a buzdítás, a feddés, az intés, a helyreállítás helyet kapni, és egy krisztusi módon működni. Az előző órába, vagy 75 percben ugye volt szó a beszédről. Nekem a évek óta, ugye sokan mondják, hogy veszőparipám, de nekem nem veszőparipám, hanem kulcsfontosságú az a kijelentés, amit már évek óta nagyon sokszor előhozok, amit Pál apostol azt mond a korintusiakhoz írt második levelébe, a negyedik fejezetbe, ismeritek, ahol az egyik Zsoltárt idézi, hogy hittem, azért szóltam. Azt mondja, azért csinálom így, mert a hitnek ugyanaz a szelleme van meg bennünk, mint ami megvolt Dávidba, megvolt Ábrahámba, megvolt Jézusba, ami megvan Istenben. Tehát azért egy kulcs dolog, hogy miket mondunk. Nem csak az a lényeg, hogy jó dolgokat mondjunk, hanem megtanuljam a hitemet kimondani. Megtanuljam a meggyőződéseimet kimondani. És nem akármilyen hitet és akármilyen meggyőződést beszélek én, hanem a hitemnek mi az alapja. Istennek a beszéde, Istennek az ígéretei. Én nekem nem a bárokat, nem a deket, nem a csakokat kell mondanom. Még akkor is, hogyha szembesülök az életembe, vagy szembesülök a más emberek életébe a dekkel, a csakokkal, meg a bárokkal, stb. Már érted, hogy nem a bár, vagy ha bár. Oké, jó van, köszi. Tehát akkor se ezekről fogok beszélni. Én akkor is a hitemet fogom kimondani. Ezt ugye mi gyakran csak a gyógyulással kapcsolatban szoktuk hangsúlyozni. De ez ne gondoljuk, hogy csak arra igaz, ez minden élethelyzetre, az életünk minden területére igaz. A gyereknevelésre is igaz. Tehát például, hogy egy gyerek tinédzser korba elmegy a világba, lázadó korszakba kerül, és akkor hát imádkozni kell, hogy visszakerüljön, visszatérjen az Úr útjára. Én nem hiszek ebbe. És nem hiszek abba se, hogy valaki odajön, majd megtudod te is, ha olyan idős lesz a gyereked. Nem tudom meg. Mert én nem ebbe hiszek. Nem ebbe gyakorlom a hitemet. És nem engedek erre szabadságot neki. Ezt nem törvénnyel, nem tekintéllyel, hanem a hitemmel. És szeretet által való cselekedetekkel egy más pályát, más medret szabok. Emlékeztek arra a történetre, amikor hol is volt, amikor az a három király, ki volt az a, és Akábnak a fia. Akábnak a fia elment háborúba a moábiták ellen. Nem biztos, hogy moábiták ellen. És akkor szólt a Júda királyának, és akkor utána még Edom királya is hozzájuk csatlakozott, és akkor elindultak a pusztán, már 7 napja bolyongtak, talán 2 királyok 3, vagy Krónika 3-ban van, elindultak a pusztán, és 7 napja bolyongtak már, és ott voltak a Szomi halál küszöbén. És akkor ott bolyongtak a pusztába, és nem találták a megoldást. És akkor Isten prófétán keresztül szólt, és emlékeztek, hogy mit mondott? Azt mondta a próféta, hogy ássatok árkokat. Ássatok árkokat. És ott a pusztába, a sivatagba elkezdték az árkokat, a homokdűnéket ott ásni. És medret ástak. És tudod, mit csinált Isten? Betöltötte vízzel. A gyereknevelés az, hogy ások egy medret, és hittel kimondok dolgokat, és beleállítom abba a mederbe, abba a pályába a gyereknek az életét. És Isten pedig gondoskodni fog, és eljuttatja Isten rajtad keresztül a gyerekedet arra, hogy ő is higgyen abba a pályába, mert már ő neki utána belülről fog fakadni az a meggyőződése, Istentől való kijelentés alapján, már nem a tekintélyed, vagy a neked való engedelmesség miatt, vagy a tőled való félelem miatt, hanem az atyával való szeretetteljes, bensőséges kapcsolatából fakadóan ő belülről fogja tudni, hogy az a pálya az én pályám. És ahogy elkezd indulni, elkezd menni azon, Isten betölti vízzel, betölti élettel és egy kiteljesedésbe viszi. Tehát Isten tervezte a családot, és igazából ha belegondolsz, áldást osztani olyan ember tud, aki áldott. Így van? Tehát áldott felnőtt tud áldani gyereket is. Ezért egy kulcsfontosságú dolog, hogy mibe van a hited. Ha az én hitem abba van, hogy ilyen szerencsétlen életet én nem akarok a gyereknek, mint amilyen nekem van, ezért megáldalak téged, akkor egy nagy szerencsétlenséggel áldod meg. Mert az van. Nekem, én nem vagyok szerencsétlen. Én áldott ember vagyok. Te nem attól vagy áldott ember, hogy hány szobás a lakásod. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi van a bankszámládon. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi a bejövő pénz, a bevételed havonta. Az áldás egészen más. És hogyha az áldásról elkezd a fogalmunk, a képünk változni, és el tudod azt hinni, hogy egy áldott ember vagyok, és áldással bocsátom útra a gyerekemet, akkor valóban áldott lesz. Mert akkor tudod, hogy mit tudsz adni neki át. Mert ez hit, szellemi valóság. Ahogy Isten arra készítette és tervezte a családot, hogy generációs áldásnak az eszközévé legyen, az ellenségnek is van terve. Az ellenségnek pedig pont az ellenkezője, a terve és a szándéka, célja, hogy a családokat arra használja ki, hogy generációs, familiáris, családi átkokat, öröklött, generációkon átöröklődött betegségeket, problémákat, megkötözöttségeket, akár félelmeket, vagy akár fizikai, vagy pszichikai, vagy szellemi visszamaradottságokat, korlátozottságokat örököljenek a gyerekek. Az ördögnek ez a célja. Az ördögnek ez a munkája. A gonosznak az a célja, hogy egyszerűen sérülésekkel, szégyenérzettel, félelmekkel, kudarcokkal nőjenek föl a gyerekek. Istennek az a célja, hogy és itt hadd tegyem zárójelbe. Én egyházi gimnáziumba érettségiztem. Ez 89 előtt kicsit más jelentett, mint a mostani érába. 77-be érettségiztem, 73-tól 77-ig akkor más közeg volt. Más jelentett az, hogy katolikus gimnáziumba jártam. Más jelentett az emberek között, és a hozzám velem egykorúak között. Én a végén, én nem voltam még keresztény, de elhatároztam, ha én fölnövök, gyerekeim lesznek, soha nem fogom őket vallásos iskolába járatni. Soha nem fogom őket keresztény iskolába járatni. Soha. Eldöntöttem. És tudod miért? Mert azt láttam, hogy ott voltak egy réteg, egy bigott réteg, volt egy réteg, aki ilyen lázadós réteg, de a lázadós rétegnél azt láttam, hogy sokkal szélsőségesebben lázadtak, mikor kikerültek bizonyos korlátok közül, mint egy átlag normál világi. Akár szexuális, akár más szabadosság területén, drog területén, bármely területen, és akkor elhatároztam, hogy ha gyerekünk lesz, meg fogom tanítani a konfliktusokat időbe földolgozni, és meg fogom tanítani, hogy már akár óvodába, iskolába tanulja meg az identitását, megélni, ne szégyelje azt. Ehhez pedig folyamatosan lépésről lépésre kapnia kell a befolyásokat, és meg kell tanítani, megélnie azt, hogy ő kicsoda. Tudjátok, miért mennek el sok keresztény család gyerekei a világba, tinédzser korba? Mert nem akarják azt a pályát se fölvállalni, se élni, amit a szülők vagy a család tagjai értek. Viszont föl kell készíteni őket, hogy az ne szégyeljék azt. De ezt nem tudom másképp fölkészíteni, csak hogyha valamilyen módon beleviszem az atyával való közösségbe, kapcsolatba. És dolgozok azon, hogy a mennyei atyának a szeretete, természete valahogy rajtam keresztül tudjon működni. És hogyha hibázok, akkor ahogy elhangzott, merjem azt fölvállalni és korrigálni. Amen. Tehát az ördög mind gondolkozik. Azon gondolkozik, hogy hogyan tud olyan problémákat, megkötözöttségeket, akár gondolj bele gyűlöltségről, fájdalomról, félelemről, amin bele tud vinni egy otthonba, hogy olyan módon, hogy az a probléma, megkötözöttség már a következő generációnak is csomagja legyen, mert akkor eleve megoldott egy csomó problémát. Mármint őnek egy csomó kísértéssel nem kell gondolkodnia, dolgoznia, mert úgyis a generációs átok, a deformáltság már elvégzi a munkáját. Nem fognak hinni, nem fognak reménykedni, nem lesznek bátrak, nem lesznek kezdeményezők, nem lesz nekik reményük, nem lesz pozitív jövőképük. Az ördögnek ez a célja. És én úgy hiszem, hogy szülőként, ez a harmadik, szülőként nekünk nem csak lehetőségünk van, hanem felelősségünk egy döntést hozni, vajon milyen pályára állítjuk a gyerekeinket. A családunkat, vajon generációs áldás erőművé és forrássá tesszük, vagy pedig a családunkat egy generációs átok forrássá akarjuk tenni. Az a helyzet, hogy nincs más. Mit akarunk átadni és átörökíteni a gyerekeinken keresztül generációkon át? Áldást vagy átkot? Nincsen olyan, hogy semleges. Nincsen olyan, hogy majd, hát én úgy nevelem a gyerekemet, hogy megadom neki a szabadságot, hogy amikor majd eljut egy olyan korra, akkor dönts el, hogy hindu vallást akar, buddhista akar lenni, vagy akár iszlám követő, vagy akár nihilista, vagy akár alkoholista, vagy akár milyenista. Nem. Újból odajuk adok ki. Ez nem az Istentől kapott szabadsággal való élés. Az Istentől kapott szabadsággal való élés az, amivel kiválasztotta Isten Ábrahámot. Mivel választotta ki Isten? Miért választotta Ábrahámot az Úr? Mert tudom, azt mondta, tudom, hogy meg fogja parancsolni, és megtartatja az ő fiaival, és a fiainak fiaival is mindazt, amit én neki parancsoltam. Ez azt jelenti, hogy nem volt más lehetősége a gyerekének. Nem volt az unokájának sem más lehetősége. Ezzel lehet nem egyet érteni, de leszögeztük az előző tanítás végén egy közös imába, Darko vezetett bele, és tanúk vannak rá, hogy kimondtad, hogy Uram, minden egyes szavadat elhiszem. Ez benne van. Így van. Tehát az azt jelenti, hogy lehetséges olyan családot fölállítani, amely egy generációs áldást indít el. Még akkor is lehetséges, ezt kérdezed, hogyha az előttem levő generációs átkoknak nem csak a putonyait, hanem egész teher vagonjait, szerelvényeit szedték össze. Lehetséges. Lehetséges, mert Krisztusban meg lehet állítani a generációs átokvonalakat. Föl lehet abba szabadulni, ahogy azokból szabadulni, ahogy a Galata levél mondja a harmadik fejezet. Hogy Jézus Krisztus átokká és átkozottá lett, érted és értem. És azért, hogy megszabadítson a törvény minden átkától, hogy Ábrahám minden áldását örököljük. De ez nem megy automatikusan. Ehhez konkrétan adott dolgokba hitgyakorlás szükséges. Az áldáshoz is hitgyakorlás szükséges. Meg lehet szakítani, meg lehet törni generációs átörökített átkokat. És a gyereknevelés, ahogy beszéltem, nem rólunk szól, meg még csak nem is a gyerekeinkről szól, hanem a gyerekek fölnőtté válásáról, fölnőtt pályájáról és az utánuk lövő generációkról szól. A negyedik dolog, Isten két szülőre bízta a gyereknevelést. Mert nem úgy van, hogy, és még nem beszélünk elválásról, szétválásról, hanem együtt van a család, de az nevelje az asszony. Én keresem a pénzt, ő meg nevelje. Nem, két emberre bízta, egy apára, meg egy anyára bízta Isten a nevelést. Tudom, hogy komoly problémák vannak a társadalmunkban ez ügybe, mert például ugye a pán Tegnap erről már említettem szót, ugye az apa határozza meg, apa magja határozza meg fizikailag is a gyereknek a nemét. És én úgy hiszem, hogy ebbe is van valami kijelentés, hogy az apától egyfajta identitás származik. Tehát nagyon szükséges az apa a gyereknek az életébe. És figyeld meg, hogy van külön egy életkor, amikor nagyon fontos, hogy ott legyen az apának a jelenléte. Ez a tinédzser, kamaszkor, kiskamaszkor. És figyeld meg, nézd meg a válásoknak a statisztikáit. Mikor történnek egy családba a legtöbb válás? Amikor az első gyerek eléri a kiskamaszkort, tinédzserkort. A legtöbb válás ekkor történik. Miért? Mert az ördög pontosan tudja. A gyerekek alól az identitásukat szedi ki. Ez világi statisztika, tehát ez nem, ne néz rám, ezt nem én találtam ki, ez hozzáférhető adat. Mert az ördög az szisztematikusan tervez. Azért, hogy öljön, azért, hogy lopjon, azért, hogy pusztítson. Isten pedig szisztematikusan akar, hogy dolgozzunk vele együtt, hogy építsünk, hogy áldásba vigyünk. De ahhoz tisztába kell lenni az ördögnek a szándékaival. Hogy az apától egyfajta identitás származik. Tehát nagyon szükséges az apa a gyereknek az életébe. És figyeld meg, hogy van külön egy életkor, amikor nagyon fontos, hogy ott legyen az apának a jelenléte. Ez a tinédzser, kamaszkor, kiskamaszkor. És figyeld meg, nézd meg a válásoknak a statisztikáit. Mikor történnek egy családba a legtöbb válás? Amikor az első gyerek eléri a kiskamaszkort, tinédzserkort. A legtöbb válás ekkor történik. Miért? Mert az ördög pontosan tudja. A gyerekek alól az identitásukat szedi ki. Ez világi statisztika, tehát ez nem, ne néz rám, ezt nem én találtam ki, ez hozzáférhető adat. Mert az ördög az szisztematikusan tervez. Azért, hogy öljön, azért, hogy lopjon, azért, hogy pusztítson. Isten pedig szisztematikusan akar, hogy dolgozzunk vele együtt, hogy építsünk, hogy áldásba vigyünk. De ahhoz tisztába kell lenni az

amikor az első gyerek eléri a kiskamaszkort, tinédzserkort. A legtöbb válás ekkor történik. Miért? Mert az ördög pontosan tudja, a gyerekek alól az identitásukat szedi ki. Ez világi statisztika, tehát ez nem, ne néz rám, ezt nem én találtam ki, ez hozzáférhető adat. Mert az ördög az szisztematikusan tervez, azért, hogy öljön, azért, hogy lopjon, azért, hogy pusztítson. Isten pedig szisztematikusan akar, hogy dolgozzunk vele együtt, hogy építsünk, hogy áldásba vigyünk. De ahhoz tisztába kell lenni az ördögnek a szándékaival. Tehát az apán keresztül Isten azt akarja, hogy az identitását és az Istentől való rendeltetését is megtalálja a gyerek, és fölismerje. Akár fiú, akár lány. Az apa hajtja tovább az elhívásának, az elhívása beteljesedésének az útján. Az állandóan előre hajtja, hogy betöltse, megfussa azt a pályát, ami az atyának a szívébe van. Természetesen én most általános dolgokról beszélek, ami túlnyomó többségben így működik. Nyilván vannak helyzetek, amikor a hangsúlyok eltolódnak, most így általánosságban. Azt mondja, hogy az apának van egy olyan felelősség vállalása a gyerekéért, a gyereke jövőjéért, ami nem tud letenni, akkor nem lenne apa. Gondoljatok csak bele, hogy a mennyei atya ebben is példát adott, hogy amikor egyszerűen a Ádám, Éva, az ember, az ő képmásai bűnt követett el, elszakadtak tőle, tudatosan függetlenné váltak, és egy ördögi sátáni befolyás alá kerültek. Az atya nem adta föl, ezt ő már pontosan előre tudta, és már mielőtt lett volna Ádám, már a megoldást is elkészítette a Krisztusban, amit gondosan elrejtett. Tehát erről az elrejtett krisztusi megoldásról az ördög se tudott. Lucifer se tudott. Valamit sejtett, mert ugye ez Izajásnál vagy Ezekielnél olvassuk, hogy azt mondta, hogy fölibük hágok a magas felhők a felhők fölé, a gyülekezet hegye fölé oda ülök a messze északra, és hasonló leszek a mindenhatóhoz. Emlékeztek erre? Vagy Izaiás 14, vagy Ezekiel 28 valamelyikben. Valamit sejtett, de nem látott pontosan. A gyülekezet hegye a Sion hegyét, és annak az első pozícióját, a Krisztusét sejtette. És ő azt vágyta, arra vágyott. És micsoda fantasztikus bölcsessége van Istennek, hogy az embert, a bukott embert, akit rávett az ördög, hogy ugyanabba a bűnbe belevitte, mint ami neki volt, a függetlenség, az Isten ellen való büszke gők, függetlenedés. Isten pont ezt használja a Krisztusban megváltott embert. Nem egyént, hanem a testületi Krisztust. Krisztus testét, az eklézsiát, aki mint miután mennyasszonyi pályát futotta a bárány feleségével, a bárányjal együtt, beül oda a legtetejére, a Sion hegyére, és uralkodik, és azt fogja a Lucifert is a gehennába vinni. Fantasztikus bölcsessége van Istennek. És akkor azt mondja, hogy felelősségem van, mint apa, és ebbe a felelősségvállalásba Isten már példát mutatott, példát adott akkor is, amikor látta, előre látta, hogy el fog bukni az ember. Te is nagyon jól tudod, mint szülő, hogy bizonyos dolgokba el fog bukni. És nem tudom megóvni, és bizonyos dolgoktól nem óvhatom meg, de föl kell tudnom készíteni. És föl kell készítenem, ha bukik, mit csináljon, hogy abból ki tudjon jönni jól. Ki lehet jönni egy bukásból jól? Igen, Isten kegyelméből. Kegyelemből, kegyelemmel, Krisztusban ki lehet jönni. Nem jó a bukás.

0: Ás. De mégis Isten föl tudja használni, és mint szülő föl kell vállalni, föl kell venni azt a felelősséget, hogy nem engedem el a gyerekemet, nem engedem bele akármilyen házasságba se a gyerekemet. Én emlékszem, amikor néhány évvel ezelőtt az Ellen prédikált a saját fiának a nősülésével kapcsolatban. Engem az nagyon megfogott, mert a fia hozzá akart menni, illetve el akart venni egy lányt, aki nem volt jó. Nem az Úrban való pálya volt, lett volna. Nem tudom, emlékeztek-e rá. És ő megmondta a fiának, hogy miért nem jó, Isten beszéde szerint. A fia mondta, de ő szereti. És azt mondta neki szemtől szembe, nem fogod elvenni feleségül, mert addig imádkozok, még meg nem szabadulsz tőle. És így is történt. És amikor megszabadult abból a kapcsolatból, akkor a fia megköszönte neki, most hát szolgálja az Urat, boldog házasságban, már gyerekeik vannak, már gyerekei, már unokák is szolgálnak, de azért, mert nem engedte. Ne sajnáld meg, amikor a rosszat választaná, mert ő azt szeretné. Az egy dolog, hogy azt szeretné. Isten meg nem azt szeretné. Nem azért nem engedem, mert én a nemes pali vagyok, hanem azért nem engedem, mert felelős vagyok a gyerekemért, és félem Istent. És szeretem az Urat. És engedelmes vagyok Istennek, és szeretem a gyerekemet, és hitből, szeretetből és engedelmességből nem engedem. Ha kell, harcolok. A szabadságot bizonyos tekintetben nem tudom elvenni tőle, de nem fogja megcsinálni, mert harcolok és beleharcolom Istennek a terve szerinti pályába. Természetesen ezt nem tudom megfélemlítéssel, nem tudom csinálni törvényekkel, parancsokkal, hanem szellemi eszközökkel. Áldásokkal, proféciákkal, szellemi harccal, könyörgéssel, imával. De ezt csinálnunk kell. Amen. Azt mondja, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy az életet adni, vagy az életadás az, hogy egy aktus. Nemszek egy gyereket, csinálok egy gyereket, és akkor rendben van. Vagy szülök egy gyereket, és rendben van. Az élet adása egy egész folyamat. Mert az élet az nem csak biológiai funkcionálás. Az élet maga Krisztus. És amit a Darko is mondott, lehet, hogy eljön az az idő a gyerekek életébe, amikor kirepülnek, és már a közvetlen felelősség, vagy befedező oltalmazás már nem tőlem kapja, mint szülőtől. De akkor is az életnek a forrása leszek számára. És Krisztus akkor is rajtam keresztül, ha déd vagy üknagypapa leszek, akkor is rajtad keresztül, vagy a feleségeden keresztül tud élet áradni bele. Nem magamhoz akarom, hanem a Krisztushoz, Isten pályájához akarom kötni. De figyeld meg, amikor ezt csinálod, akkor nem magadtól tolod el. Nem távolodik el, ne félj attól. Bárhova megy is el, Isten dolgait csinálva, nem fog eltávolodni tőled, ha az Úrnak a dolgai útjain marad, és az Úrnak a dolgait csinálja. Ne félj attól! Tehát például ott van a terhesség. Terhesség az alatt az apa mind gondolkozik. Máshogy gondolkodik, mint a feleség. Terhesség alatt az apa már azon gondolkozik, hogy mi lesz, amikor megszületik, ezt csináljuk, azt csináljuk, már ezen, már a jövőn gondolkodik. Az anya a mostani dolgokon gondolkodik, hogy mi lesz a jó neki, mit csináljunk, hogy csináljunk, mert a testébe kap teret, és befolyásolja a gyerek légzését, emésztését, alvását, hogy mit eszik, mit iszik, stb. Tehát ott is a jövőről. Mert az apák tudják bátorítani a gyerekeket arra, a gyerekeiket, hogy túllépjenek a saját képességei, korlátaim. Egyrészt meg kell találtatni velük, Segíteni kell abba, hogy a képességeiket fölismerjék, a talentumaikat fölismerjék, de arra is meg kell tanítani őket, hogy túl tudnak lépni a saját képességeik korlátain. Természetesen hitáltal, kegyelemből, Krisztusban. Nem működik másképp. Tudod, az ördög ezért akarja elvonni az apákat a családoktól. Ha nincs elválás, akkor máshogy. A tévén keresztül, vagy olyan hobbin keresztül, hogy ne vegyen részt a gyerekeknek az életébe, nevelésébe. Ne engedjétek meg az ördögnek, hogy elvonjon, főleg amikor már elkezdenek a 8-10 évesek lenni, égető szükségük van az apára. Égető szükségük van rá. Akkor ott van az anya. Gondoskodás, védelem, oltalom, érzelme. Van egy megtartó ereje az anyai szeretetnek. És akkor lehet azt mondani, hogy Isten, mivel atya, akkor az anyai szeretet az nem is Istenből való. Hát a Isten atya. Hím nem ő. Hogy van ez? Istenben benne van? Bizony, beszél a próféta arról, hogy úgy szereti, mint anya a gyermekét. Nem egyszer, nem kettő. Vigasztalja, mint anya a gyermekét. Bizony, nagyon sokszor van erről szó. Mert Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Az ember a férfi és a nő. És benne van Istenbe mind a kettő szeretet. És az egyik fajtából a férfibe rakott többet, másik fajtából a nőbe rakott többet. De mind a kettőre szükségük van a gyerekeknek. Igazából az anya az apával hozza létre azt az életet, magába hordozza, ő hozza világra. Bármit tesz a terhesség alatt, a legapró dolgok is ugye befolyásolják, és ezt tudván tudja, befolyásolják a gyerekének az életét, jövőjét. És ezért vigyáz, oltalmazza. Igen. Fogantatástól kezdve életet rak bele, életet helyez bele, életet szól bele, ábrándozik, simogatja, dudorászik hozzá. Nem? Jó, énekel. Okay. De hogyha megnézed, nem csak fizikailag, de vagy érzelmileg, de szellemileg is bele van programozva egy anyába, hogy egyszerűen gondoskodjon. Szellemi, lelki, fizikai gondoskodás is valahogy benne van. De általában a uzsonnás csomagot ki készíti el? A férfi nem tudná elkészíteni. Természetesen van, amikor el tudod készíteni. Jó, oké. De figyeld meg, egy anyai szereteten keresztül Isten az oltalmazást, a védelmet, a biztonságot, valahogy ezt tudja megosztani. Egy ilyen megtartó ereje van. Figyeld meg, hogy a gyereked, hogyha egészséges a mindkét szülővel a kapcsolat, akkor hol ide megy, hol oda megy. Nem azért, hogy korduljon, hanem hogy jól érzi magát, bármelyikkel. Mert tudja, hogy egyiktől is mást kap, másiktól is más kap. És jót kap. Aztán ott van, hogy az ördög meg tudod, azon dolgozik, hogy az anyákat még kisgyerekkorba elszakítsa a gyerekektől. Tehát három nagy válós időszak van a házaspárok szétválásánál. A leggyakoribb amikor a legidősebb gyerek, az a kiskamaszkorú, tinédzserkorú, a másik leggyakoribb, amikor a gyerekek ilyen kicsik. Nyilván ennek van egy csomó fiziológiai, pszichikai, stb. Oka, amire visszavezetik, de a gyökér probléma az mi? Hogy az ördög meg akarja fosztani a kisgyerekeket az anyai, oltalmazó, gondviselő, életadó szeretettől. Ne engedjük ezt. Tudom azt, hogy ott vannak a fele másigás dolgok. Ott vannak az elvált, egy szülőként gyerekeiket fölnevelő, és akkor két hetente láthatóságba, láthatásba élő szülők. Mit csinálnak azok a szülők? Igazából, még hogyha keresztény vagy, de két hetente látod a gyerekeidet, nem tudod fegyelmezni. Nevelni nem tudod. Az egy látogatás. Sajnos nem. Nincs rá lehetőség már a nevelése. Befolyást tudok gyakorolni. És meg kell tenned mindent, hogyha ilyen helyzetben vagy, hogy ami még van lehetőség a gyereknek az életébe, hogy befolyásom legyen. Itt most a befolyásom az idézőjelbe. Tehát, hogy a Krisztusnak a befolyását növeljem. Istennek a tervét minél inkább előbbre tudjam vinni. De ne legyetek naívak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a gyerekek ezt nagyon ki tudják használni. Az ilyen két hetente, vagy akárhány hetente való látható szülőknél bedurcázik, akkor nem jövök legközelebb, hogyha bármibe helyreigazítást kapna. És akkor mi alakul ki? Hogy megpróbálnak állandóan két hetente a kedvükbe járni, és kényeztetni őket. Mert erre direkt rá is játszanak a gyerekek. Nagyon nem egyszerű és nehéz ez a helyzet, és nem akarok én ebbe bölcs lenni, majd megmondani a frankót, mert ahány gyerek, meg ahány szülő helyzet, annyiféle a megoldandó dolog, tudom. Kérni kell Istentől erre bölcsességet, kijelentést, és Isten a szelleme által fog vezetni. Következő. Ez egy nagyon lényeges, amiről Darko elkezdett már beszélni, hogy segítenünk kell megtalálni a gyerekeinkbe beleültetett talentumokat. És segítenünk kell kifejleszteni a bennük levő ajándékokat. A kérdésem az, le tudod-e írni? Ha most nem, akkor arra kérlek, hogy ülj le a házastársaddal. Ha külön vagytok már, akkor csináld meg egyedül. De a következő néhány napba, vagy egy héten egyszerűen próbáld megfogalmazni azt. És a megfogalmazásod akkor látod, hogy valós, ha le tudod azt írni. Ha nem tudod leírni, akkor meg se tudod fogalmazni. Mert sokan azt mondják, hogy végig gondolják, á, én tudom, akkor írd le. Le tudod-e írni, hogy milyen ajándékai, milyen Istentől kapott talentumai vannak a gyerekeidnek? Melyek azok a pozitív erősségei, amiben különb, mint más területeken, ami kiemelkedő, ami pozitívabb, amire oda kell figyelnem, hogy valóban az a terület legyen, ami bátorítást kapjon. Az a terület legyen, amire segítsek, hogy az kifejlődjön, kibomoljon. Itt megint egy óriási veszély van, hogy vajon ilyenkor tudok-e tárgyilagos lenni, és tényleg azt a talentumot, ajándékot akarom-e fölismerni, amit Isten belerakott, vagy azt, amit én szeretnék. Nagyon becsületesnek kell lenni, ezért én ilyenkor azt szoktam tanácsolni, ha egyáltalán megkérdeznek a szülők, azt szoktuk tanácsolni, hogy beszéljenek más szülőkkel is. Beszéljenek tanárokkal. De olyanokkal, akik szeretik a gyereket. akikről tudják, hogy szeretik és becsülik a gyerekük. Ne kérdezz olyan tanártól, aki utálja. Én matematikából, fizikából a gimnáziumban végig ötös voltam, versenyeket nyertem, de utált a fizika matek tanárom. Ő volt a kollégium igazgató. Kirúgott a kollégiumból. Lázadó gyerek voltam. Én se szerettem. De nem jó, hogyha tőle kérdezném meg, hogy mi legyek. Mégis ő rá nézve választottam a pályámat. Ahova mentem egyetemre, rosszul is döntöttem. Tehát nagyon fontos, hogy nem a bölcsesség és az értelem, az okosság számít elsősorban, hogy ilyenkor jól átlásd a helyzetet, hanem Istennek a atyai szeretete. És tudjátok, Istennek a szeretete nem csak keresztényeken keresztül tudám megnyilvánulni. 13 évvel ezelőtt elkerültem egy előtte teljes idejű szolgáló voltam, és akkor utána el kellett mennem világi munkahelyre dolgozni. És egy olyan főnököm lett, aki 2,5 évig volt főnököm. Amikor vége volt ennek az időszaknak, én megköszöntem neki. Menet közben én nyilvánosan is megköszöntem a munkatársaimon, 120-valahány, közel 130-an voltak. És ott vezető lettem, én magam is, de megköszöntem négy szem közt is annak az embernek. Nem volt keresztény, de rendkívül jó vezető volt. Rendkívül családcentrikus volt. Nem engedte meg a flörtöléseket a munkahelyen. Nagyon szigorú volt. Akit azt elküldte. És egy csomó dologban rendkívül konzervatív volt. Egy világi ember volt, nem volt keresztény. De nagyon sok minden dolgot egyszerűen jól csinált, mint vezető. És rajta keresztül egy csomó dolgot Isten tudott adni, meggyőződésem, az alatta levő beosztottjainak. Értékeket, látásokat, mintákat, pályákról, képet, életpályákról. Tehát például, hogyha természetes képességeit megnézed a gyereknek, vagy megnézed a személyiség vonásait, milyenek? Nem akarok most ebbe belemenni. Nagyon sok jó könyv íródott ezzel kapcsolatban. Nézd meg az alkatát, a karakterét. Az is sok mindent elárul. És amikor nem olyan, mint én, nem olyan, mint a házastársam, az nem azt jelenti, hogy megvert az Isten vele. Hanem más. És meg kell azt látni, hogy mi az, ami Isten belerakott. Jó dolgokat, áldás, életcentrikus dolgokat, és segíteni kell abba, hogy az nőjön. Lehet, hogy alkalmazkodóbb, mint a többi. Lehet, hogy kitartóbb. Lehet, hogy jobban tud lelkesedni valamiért. Lehet, hogy egyszerűen oda tudja aktívabban szánni valamilyen dologra magát, vagy kíváncsibb típusú, hogy megy, állandóan kérdez egy területen. Nem tudom. Le tudja kötni egy dologgal magát úgy, hogy elmegy az egész délutánja. És olvas. 2 éves. És olvas. Már úgy csinálja, meg van győződve arról. Nem tudja még csinálni, vagy mit, most nyilván 2 éves korban azért még ezt nem lehet. Vagy egyszerűen tud koncentrálni dolgokra. Van türelme. vagy nem tudom, vagy intenzíven képes úgy csinálni dolgokat, mint más nem. Van, aki úgy elmatott egy-egy feladaton aprólékosan, és végigcsinálja 3 óra alatt, de megcsinálja azt az egy elmosandó kávéscsészét. De remekül, csillog-villog. De... és utána gyönyörködik benne, és megmutatja, hogy milyen szép le. Van, aki pedig egyszerűen odaszállja magát, és 5 perc alatt megcsinálja az 25-öt. És ő meg abban gyönyörködik, hogy milyen gyors volt. És utána stb. Nem tudom. Van, aki az érzelmeit tudja nagyon jól kifejezni. Nem tudom. Vagy van, aki a fizikai dolgokba. Láttam a Facebookon az egyikőtöknek a kis gyerekét. A gyűrűn csinálja a szabályos bicskát. Tudod, így fejjel lefele, és akkor így. Hú, mondom, életemben nem tudtam megcsinálni. Az enyém mindig csukott volt, a budli bicska. Nem nyílt így ki. Tehát van, akinek meg mások az adottságai, mások a képességei, de erre oda kell figyelni. Van, aki egyszerűen tud rendszeresen, következetesen csinálni dolgokat. Ezek a természetes dolgok. De egy szülőnek felelősségünk az, hogy megnézzük, odafigyeljünk. Felelősségünk az, hogy fölismerjük. És segítsünk neki is, hogy ezt fölismerje. Mert van úgy, hogy elkezdjük megfogalmazni, segíteni, kihozjuk, és akkor amikor ezzel szembesül, azt mondja, hogy ezt nem szeretné. De van ilyen. Vagy pedig a másik terület a szellemi ajándékok, a szellemi talentumok. Ott a Róma 12-ben is van arról szó, hogy a segítő, a segítésben intő, stb. Hittel csinálja. Tehát nem csak a 9 szellemi ajándékra gondolok, hanem ami Istentől, a szellem által tud kifejlődni. Mert vannak beléd ültetett ajándékok. Vannak szerzett, menet közben szerzett ajándékok. És vannak olyan képességek, amelyek menet közben szerzel, vagy eleve kaptad, hanem úgy fejlődnek ki. Sokféle van. Ez egy komoly munka, még a mi életünkben is. A kérdésem az, akarod-e egyáltalán, vágysz-e arra, akarom-e, vágyok-e arra, hogy a gyerekem megtalálja azt, amit Isten belerakott? De akkor, ha igen, akkor itt a második. Ahhoz nekem el kell köteleznem magam arra, hajlandó vagyok magammal kapcsolatban is ugyanezt a pályát megfutni. Mert ha magammal kapcsolatban nem veszem föl ennek a felelősségét, gondolod, hogy akkor képes leszel a gyereked életébe megcsinálni? Akkor az csak egy nagy próbálgatás, nagy kísérletezés lesz. Oda kell szánnom magamat. Mi a házasság előtt is igyekeztünk megfogalmazni saját magunkról is, meg megfogalmaztuk egymásról is, hogy milyen ajándékokat, természetes és szellemi képességeket látunk magunkba és a másikba. Hogy tisztában legyünk egymással. Mert lehet, hogy én úgy látom, hogy ő neki ilyenje van, ő meg úgy látja, hogy amolyanja van. Lehet, hogy én úgy látom, hogy nekem ilyen ajándékom van, ő meg lehet, hogy úgy látja, hogy amolyan ajándékom van. Hát ezeket egyeztetni kell, de először saját magammal kapcsolatban erőfeszítéseket kell tennem, hogy a gyerekemmel kapcsolatban azokat megtaláljam. Amikor ezek megvannak, egyszerűen, ugye volt szó a szeretett nyelvről, ezzel is nagyon sok jó könyvek vannak, de ebbe is segíteni kell a gyerekünket, hogy ezt megtalálja. Megértse jobban saját magát. Miért vannak frusztráltabb helyzetei? Miért vannak sikeresebb helyzetei? Ugyanazt a szituációt egy más gyerek máshogy, érzelmileg máshogy dolgozza föl. Miért vajon? Ebben segítenünk kell, mint szülőknek. Következő pont, hogy mint szülők őrködünk, sáfárkodunk a gyerek életével kapcsolatban, de nem a miénk a gyerek. Ez is elhangzott. Istené, az Úré. Meg lett vásárolva. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a gyerekünk, igazából csak meg vagyunk bízva vele. És mint sáfároknak meg kell tanítanunk a gyerekünket a jó és rossz között való különbségtevése. Minden este imádkozom ezért. Minden este. Tehát több mint 16 éve. Minden este imádkozom ezért. Hogy jó és rossz között tudjon különbséget tenni. A szívébe, a lelki ismeretébe. A jót úgy lássa jónak, ahogy Isten. A rosszat úgy lássa rossznak, ahogy Isten. És van úgy, hogy szól. Már nekem is. Hát igen, előfordul. Vagy nagyon sokat hallgatta a Bibliát. Most is minden nap általában két fejezetet este egyet, meg az étkezésnél, amikor. És ez akkor is felolvastuk, amikor nem értett úgymond semmit, megszületett. Kisbaba korától az ágyba. A szelleme az befogadó képes. Én nem az agyának mondom az Isten beszédét. Csak. Meg kell tanítani az Isten félelemre is. Nem tudom megtanítani jó és rossz között való különbségtevése, ha nincsen meg bennem erre a készség. Nem tudom megtanítani istenfélő életre, ha nincsen meg erre bennem a vágy, az odaszánás. Durvában fogalmazva, ha nem félem én se Istent. Akkor tudom istenfélelemre tanítani, ha félem Istent. Azt mondja, hogy meg kell tanítanom az engedelmességre. Meg kell tanítanom a szeretetre. Satöbbi, satöbbi. Volt már szó a határok fölállításáról. Igen. Vannak tilos dolgok, amik abszolút tilosak. Egyszerűen a bensejében előbb-utóbb ki kell alakuljon, hogy ő maga el tudja dönteni a jelenlétemtől, jelenlétettől függetlenül, hogy Istennek mi a kedves. Isten szerint mi a jó és mi a helyes. Ezt el kell érni. Következő terület, hetes. Sok mindent, de egy szóval úgy is lehet mondani, hogy a teljes életemet bele kell fektetni a gyerekbe. Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én ő benne, és ő én bennem. Tehát az Atya bármilyen volt, mindene, ami volt, belerakta a fiúba. Jézus ezt úgy mondja, hogy ami az Atyáé, az mind az enyém. Tehát ez nem egy követelőzés, hanem ez egy atyai szívből való önközlés. Átadás. Be kell fektetni, és a legnagyobb befektetés a példaadás. Van, amikor egyszerűen fáradt vagy, van, amikor egyszerűen szabadságom lenne arra, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, ezt ne csináljuk, azt ne csináljuk, a gyerekem miatt nem csinálom. Vagy a gyerekem miatt megcsinálok bizonyos dolgot. Hogy lásson mintát. Mert amikor ő kirepül, akkor egy csomó dologról meg fog emlékezni. De leginkább nem arról, amit mondtunk neki, hanem amit látott. Így van. Tisztelni, áldani, bátorítani őt. Ezek is elhangzottak. Megerősíteni, előhívni belőlük a bennük levő ajándékot építeni. Egy nagyon fontos dolog, hogy el tudjuk Krisztushoz vezetni őket. Ehhez tudni kell, hogy mint szülő, ugye a korintusi levél alapján hitáltal üdvösségre tudom juttatni, amíg a tekintélyem alatt van. 1 Korintus 7 szerint. De ezt valamilyen módon meg kell azt oldani, hogy ez ne tekintélyből legyen, hanem a kegyelemnek egy életére vonatkozó, önálló működő forrása fakadjon föl benne. Mert én azt szeretném, és te is azt szeretnéd, ha nem vagy ott, ha nincs ott X vagy Y, akkor is ez a forrás működjön, és merítsen belőle. Ezért utána el kell segíteni a Szent Szellemmel való betöltekezésig is. Nem azért, hogy nyelveken szóljon valaki, nem azért, hogy bizonyos ajándékok működjenek az életébe, hanem azért, hogy ott legyen egy olyan forrás benne, amiből úgy tudjon meríteni, hogy egyrészt saját maga is tudjon tanácsot, vezetést, vigasztalást, bátorítást, örömöt, erőt, szeretetet venni, de ez ki is tudjon jönni belőle. Mert igazából akkor lesz sikerélménye a gyerekednek, amikor azt tapasztalja, hogy rajta keresztül is ugyanúgy tud működni Isten természet fölötti módon, mint a X nagy embereken, Pál apostolon, Péteren meg a többieken keresztül. A királyság táboroknak ez az egyik célja, amit nyáron csinálunk, a ifi és gyerek táborok. Hogy a természet fölöttit ne csak megtapasztalják, hanem átéljék a gyerekek azt, hogy rajtuk keresztül Isten ugyanolyan szuverén módon tud jeleket, csodákat és természet fölötti módokat megmutatni és csinálni, mint nagy szolgálókon keresztül. És amikor ezt valaki átéli, fiatal vagy gyerek, lehet, hogy a világ, vagy a barátok, vagy a környezet elviszi arra, mert a szülők mondjuk megengedik, de amikor már átélte a természet fölötti, az olyan nyomot hagy benne, ami meggyőződésem, hogy később visszatudja vonni Istennek az útjára. Még egy dolog, amiben nagyon fontos, hogy odaszálljuk magunkat. Évekig imádkoztunk mi is azért, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. Tehát például, hogy hallom és hallgatom, járok ima összejövetelekre, én is járok, házi csoportokba hallom és hallgatom, hogy hogyan imádkoznak az emberek. Nem azért, mert kíváncsi vagyok, hanem azért, mert hogy milyen képük van Istenről. Mert akkor nekem akként kell tanítani, és akként kell más-más legelő területekre vinni a nyájat, mert más, hogyha úgy szólítom, hogy Istenem, meg más, ha úgy szólítom, hogy atyám. Milyen az Isten képem? Évekig imádkoztunk, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. El kell érni azt is, nem csak Krisztushoz kell vezetni, nem csak üdvösségre, nem csak Szent Szellemmel való, most a csakot azt idézőjelben mondom, kell eljuttatni, hanem egy nagyon fontos, hogy az atyáról való szellemi kijelentése eljusson. Istenről, mint atyáról legyen egy képe. Következő 8. A nevelés célja, hogy Krisztus éljen benne. Mindenével, jellemével, karakterével, erejével, szeretetével, mindenével. Ehhez meg kell tanítani azt is, hogy meg tudja őrizni a szívét. Fiú-lány kapcsolatok, már korán el kell kezdeni, sajnos ebbe a világba, már óvodáskorba. Ebbe a világba, óvodáskorba el kell kezdeni erről. Beszélni, mert már van úgy, hogy első, másodikos általános iskolában ott lesmárolná a lány. Tehát olyan világban élünk. És tanítani kell a gyereket. És nem hunyhatom be a szememet. És nem mondhatom azt, hogy ó, hát mi keresztények vagyunk, nekünk ez nem probléma. És a nevelés az nem nem szabályok felállításáról szól, sokkal inkább kapcsolatokról. Mint maga a királyság is. Úgy tudok nevelni leginkább, és úgy tudsz egy krisztusi nevelésben részesíteni gyereket, hogyha megfelelő kapcsolatokba beleviszed. És megtanított kapcsolatokat, megfelelő kapcsolatokat kiépíteni, és a kapcsolatokban megmaradni, megtartani azt. Ezek a legfontosabbak. Ahogy egyre inkább kezd érettebbé válni egy gyerek, figyeld meg, a korlátokat annál inkább szélesíted. Az elején nagyon szűkek a korlátok. Miért? Mert nem engeded ezt se, meg azt se, mert tudna olyan dolgokat csinálni, ami komoly károkat okozna saját magába. Ahogy egyre több mindent sikerült megtanítani, egyre több mindenre sikerült nevelni őt, egyre inkább tud tágulni, tudnak tágulni a határok, a mozgástere. Egyre több mindenben tud szabadon dönteni. Mert már egyre több mindenben tud különbséget tenni. És ahogy a felelősség, a döntésének felelősségét képes fölvállalni, és a döntés képesség, felelőssége növekszik, úgy a mozgástere is ennek mértékében tud növekedni. Ez mindenben igaz. Nem adsz oda egy elsős gyereknek, egy 5000 forintos zseppénznek. Mert hazajön egy szatyor nyalókával. Ha hazajön a nyalókával. És akkor a butikosnak adtál 5000 forintot. Ennyi, de abból, ja. Tudod, ahogy egyre inkább a külső, a személy, a döntéseinek felelősségét, ahogy egyre inkább képes átlátni, fölvállalni, és azzal élni, egyre inkább a külső törvények, vagy a külső parancsok általi korlátok belső szívbe írt törvényekké válnak, amit nem te parancsolsz, hanem Isten már beírja a szívébe a szellem által, és belülről tudja. Belülről tudja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, és ez jó. A nevelés az nem szabad, hogy manipulálás legyen, nem szabad, hogy leurolás, megszégyenés vagy megfélemlítés legyen. És akkor van egy terület, amire muszáj odajukadjunk, a fegyelmezés, intés, fenyítés, dorgálás. A fegyelmezés alapja az Istennek a személye, Istennek a tekintélye, Istennek a beszéde, értékrendje, Istennek a szeretete. És figyeld meg, a fegyelmezéshez attól van hatalmunk és tekintélyünk, hogy Isten alárendelt életet élünk. Ettől van legális tekintélyünk és hatalmunk. Ez egy nagyon fontos. És ahogy látják a gyerekeink, hogy engedelmességben járunk Isten felé, Isten beszéde felé, vagy Istentől származott, átruházott tekintélyeknek is engedelmességben járunk, ezt látják, ők is örömmel alárendelik magukat. Nem kérdés akkor. A probléma akkor van, hogyha azt látják, hogy én nem tudom ezt megcsinálni. Akkor probléma van. Ugye a fegyelmezéshez szükséges először is a szeretet. Szükséges a hit, az engedelmesség, odafigyelés, türelem, idő. És az időt aláhúzom még egyszer. Zsidó 12:10. Földi apáink rövid ideig fegyelmeztek, fenyítettek bennünket, ahogy nekik tetszett. Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmezés nevel. Azért teszi ezt, hogy a szentségében részesüljünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Emlékszel-e arra, amikor először kaptál otthon fenyítést? Én először emlékszem apám első pofonjára. Én elmondtam, nem akarok, az a karácsonyfás, fenyőfás dolog. Megtaláltuk a padláson a széna mögött a karácsonyfát. Ugye nekünk azt mondták, hogy az angyalka hozza. És akkor a kisebbik bátyámmal azt mondtuk, hogy hát ha eldugjuk, megtalálja-e az angyal. És akkor levittük a padlásról, és bevittük a szalmak, az a belsejébe közepén vágtunk egy nagy lyukat, és oda bevittük. Ha ott is megtalálja, akkor frankó. Igen, de a nagyobbik bátyám látta. Ez csak később derült ki. Eljött a karácsony napja, és akkor ebéd előtt volt ez, és akkor apám kihív bennünket a fészerbe. És akkor megkérdezte, hogy láttuk-e a fenyőfát. Milyen fenyőfát? És akkor apám egy magas ember. Tehát nagy, magas ember. Nagy, hatalmas, nagy tenyerével. És akkor megkérdezte még egyszer, hogy nem láttátok a fenyőfát? Nem találkoztatok vele? Nem, mi a fenyőfá? Nem járt erre fenyőfa. És kaptam egy hatalmas nagy pofont. És akkor nem várta meg tovább. Most azt mondta, most gondolkozzatok, mindjárt visszajövök, és mondjátok el még egyszer a kérdésre a választ. És akkor kiment, nem sokára visszajött, persze ott sírtunk, védtünk, és akkor mondta, hogy na, láttátok-e a fenyőfát? Láttuk. És akkor azt mondta, hogy soha többet nem szeretne, hogy hazudjunk. Emlékszem erre, a nagy pofon volt. És azt gondolod, hogy brutális lehet, de muszáj volt. Azt mondja, hogy azért fegyelmez, azért int, hogy a szentségéből részesedjünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Nem lehet kikerülni ezt egyikünknek se. Se azt, hogy részesedjünk belőle. Ha ezt a szüleink elmulasztották, akkor szeretném nekek elmondani, nincs késő. Itt vagyunk mi pásztorok. De Isten felhasználja, tetszik vagy nem tetszik, felhasználja ebben a férjedet is, a feleségedet is. És felhasználja házi csoportvezetődet, felhasználja a gyülekezetvezetőt is. És ez nem csapás. Higgyétek el, ez áldás. Neked. Ahogy elmondta a Steve tegnap, nem egy nagy öröm megverni a gyereket. De muszáj, néha. Zsidó 12:7. Fogadjátok el, vessétek alá magatokat a fegyelmezésnek és fenyítésnek, tekintsétek ezt a mennyei édesapátoktól jövő megfegyelmezésnek, mert ez azt bizonyítja, hogy Isten úgy bánik veletek, mint fiaival, hiszen minden fiút megfenyít az apja. Ez igaz. Ha nem voltál megfenyítve, akkor nem vagy apa. Vagyis nem vagy fiú. Igen. De akkor nem tudsz nevelni se. Annyira elhumanizálódott, jól mondom. Annyira humanistává vált a társadalmunk, hogy az tragédia. Más testvérek, más a gyerekverés, meg más a fegyelmezés. A fegyelmezés a tetteinkért való felelősségvállalás. Meg kell tanítani, hogy a tetteinek van következménye. És meg kell tanítani a szeretetből való engedelmességre. János 14:15-ben Jézus azt mondja, ha engem szerettek, a parancsaimat megtartjátok. Nem mondhatom azt, hogy szeretem az Urat, ha nem tartom meg az ő parancsait. Természetesen nem lehet kikerülni, más területeket sem, nem lehet haragból, indulatból. Amiben a fegyelmezésnek kell történnie, megbocsátás, elfogadó szeretet. A fegyelmezésnek megtérést, megváltozást kell eredményeznie. Addig kell ezt csinálni valamilyen módon, különböző utakat, módokat találni, hogy nem éred el a megtérést és a megváltozást. Nem elég, hogy sajnálja. Nem elég. Nem elég pusztán egy külsőséges változásba bekényszeríteni. Hanem a motivumaiban, a szívében, a gondolkozásmódjában kell elérni a változást. A fegyelmezésnek különböző szintjei vannak, Ellen erről tanított, erre nem akarok belemenni a 12.5.6-ban. Csak fölolvasom. Elfeledkeztetek-e az intésről, amely nektek, mint fiaknak szól? Fiam, nevezd meg az Úrnak fenyítését. Se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Itt olyan szintek vannak, amiket az a helyzet, hogy a harmadikat jobb, hogyha nem ízleli meg egyik se. Az már egy ördögi befolyásnak való ostorozás, korbácsolás, átengedés. Jobb, hogyha nem. A János 19.1-be fordul elől még egyszer ez a görög szó, amikor Jézust megkorbácsolták. Sehol máshol nem. Ez a két hely, ahol előfordul az Új Szövetségbe. És nem akarok a tartalmába belemenni. Csak most felolvasok néhány Biblia verset. És szeretném, hogyha megkapjátok úgyis a jegyzetet, mert most már kész van, tehát ez most hamar véglegesedik. A maga álnokság, példabeszédek 5.22-23. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötözik meg. Meghal fenyíték híján, és bolondságának sokossága miatt támolyog. Tudod, miért hal meg? És itt szellemi dolgokról van szó. A fenyítés miatt. Tudod, hogy miért megy el sok hívő családból gyerek a világba? A fenyítés híjával. Híjából. Híja miatt. Hiánya miatt. Ezért. Példabeszédek 10.17. A bölcsesség megőrzőnek új élete van. A fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg. Szeretnéd azt, hogy a gyereked bolyongjon, mint egy vak, egész életébe tapogatózon? Nem szeretnéd. Ha nem szeretnéd azt, hogy egész életébe tévelyegjen, akkor a fenyítést azt be kell tervezned. Ha nem adódik magától, meg kell keresnem a helyet. Erről is beszél a Biblia. Példabeszédek 13.18. Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti a fenyítést. Tehát meg kell azt nézni, hogy a mi családunk, ha családi, familiáris generációs szegénységről van szó, farokságról van szó, akkor vajon mi annak a gyökere? Meg kell nézni akkor a családunkba fölfele, hogy a fenyítés hogyan működött. Igazságban, krisztusi módon vagy nem, ha nem, akkor egy új kezdetet kell nyitni, és meg kell ezt tanulni. Példabeszédek 13.24. Aki megtartóztatja a veszélyét, az a saját gyerekét gyűlöli. Aki pedig szereti a gyerekét, megkeresi őt fenyítékkel. Van úgy, hogy volt úgy, Kati mondjuk panaszkodott, hogy ez vagy az a probléma van, hogy hát fenekeljem el a gyereket. Akkor már ugye hát nem 2-3 éves volt, hanem több, és mondtam, hogy jó, csak az okot találjam, tehát, hogy lássam. És megtaláltuk az okot. Kivártam. De mondtam, és elmondtam, leültem, és elmondtam, hogy azért csinálom, mert szeretem. Azért csinálom, mert szeretem az Urat. Engedelmeskedek neki, és azért csinálom, mert hiszek Isten beszédébe, hogy amikor elfenekelem, akkor ez ő benne egy olyan jó gyümölcsöt fog eredményezni, amiért hálás lesz. El szeretném azt is mondani, hogy sokszor egy-egy rácsapással rosszabbat csinálsz, mint ha elfenekelnéd rendesen. Isten úgy csinálta ezt itt hátul, hogy sok mindent kibír. Higgyétek el, rácsapsz a gyerekre, az nem ér semmit. Legyen kevés, de emlékezetes. Ha holnap nem emlékezik arra a fenekelésre, akkor nem érted el a célodat. Nem kell neked minden nap megverned, meg minden héten megverned. De ha nem emlékezik rá egy hét múlva, akkor nem érted el a célodat. Gábor, emlékszel, nem kell mondani, hogy mikor. Emlékszel, hogy mikor lettél utoljára elfenekelve? Nem kell mondani. Igen. Emlékszik rá, hogy mikor. Példabeszédek 19:17. Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle. De annyira ne fenyítsd meg, hogy megöld. Tehát Isten szab határokat. Példabeszédek 22:15. A gyermek elméjéhez van kötve a bolondság, az ostobaság, de a fenyítés veszélye messze előzi ő tőle azt. Jobb, ha nem kézzel csinálod. A kezet Isten arra tett, arra alkotta, hogy áldjunk vele. Én nem kézzel csináltam, soha. Vagy vesszővel, vagy fakanállal, vagy dobverővel. És nem úgy, hogy ruhán keresztül, ruha le, gatya le, fölfektetni a térdemnek, Katit megkértem, menjen ki. És nem jó érzés, hidd el, nekem se jó érzés. De nem kellett sokszor csinálni. És itt nagyon, testvérek, szülők, példabeszédek 23:13. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Legtöbb szülő ezzel csinálja a legnagyobb bajt, hogy megsajnálod. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Nem hal bele, ha megvered bottal. Ez így van szó szerint. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, mert nem hal bele úgyse. De tudod, azt mondja a példabeszédek 29:15, a vesző és a dorgálás bölcsességet ad. És a 29:17 azt mondja, fenyítsd meg a te fiadat, és békességet hoz az neki. Tudod, amikor megvan minden egyes ilyen zsidókhoz írt levélben is azt mondja, hogy de utóbb a békességnek, igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Amen. Erre szeretnélek kérni benneteket, hogy ne sajnáljátok meg, mert ez egy manipuláló eszköz lehet a gyerek életébe. Én is azzal szeretném befejezni, amivel elkezdtem, amivel Darko is befejezte, legyen egy eltökéltség, elkötelezés arra, ami rajtunk áll. Törjünk meg, állítsunk stoppot minden családi, generációs, familiáris átokvonalnak. A Krisztusban aktív hitgyakorlással. Ugyanakkor nyissunk Krisztusban hitáltal, profétálással, áldásmondással és példaadással egy új generációs, családi, familiáris áldásvonalat. És állítsuk rá a gyerekeinket erre. Amen. Mennyei Atyám, hálát adok neked, és köszönöm a te szeretetedet a házasságról, a gyereknevelésről, a szülőségről, és minden másról. De most ezekről beszéltünk. Sok minden elhangzott. Tudom, hogy az agyamban van még üres hely. lehet, hogy nem fért oda be. Lehet, hogy nem emlékszem rá. De a szívemmel azt mondom, befogadom ezeket. Az egészet, ami elhangzott. Tegnap előtt és a mai napon. És segítségül hívlak. Segíts meg, Jézus Krisztus. Menje, édesatyám. Kedves Szent Szellem. Szükségem van rád, hogy megfussam azt a pályát, amit te terveztél. Segíts meg abban, hogy tudjak olyan szülő lenni, hogy ráállítsam a gyerekeinket arra a pályára, amit te terveztél nekik. Egy generációs, nemzedékeken átívelő áldás pályára. A Jézus nevében. Amen.
1: Elhangzott Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. része, melyben Nemes Pált hallottuk.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sansz műsorán.

0: elfogadom ezeket. Az egészet, ami elhangzott tegnap, tegnap előtt és a mai napon. És segítségül hívlak. Segíts meg, Jézus Krisztus. Mennyei édesatyám, kedves Szent Szellem, szükségem van rád, hogy megfussam azt a pályát, amit te terveztél. Segíts meg abban, hogy tudjak olyan szülő lenni, hogy ráállítsam a gyerekeinket arra a pályára, amit te terveztél nekik. Egy generációs, nemzedékeken átívelő áldás pályára. A Jézus nevében. Amen.
1: Elhangzott Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. része, melyben Nemes Pált hallottuk.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli Fundamentumok.
3: A Rádió Sansz műsorán.

0: pályára, amit te terveztél nekik. Egy generációs, nemzedékeken átívelő áldás pályára. A Jézus nevében. Amen.
1: Elhangzott Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. része, melyben Nemes Pált hallottuk.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sansz műsorán.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A következő percekben Steve Telcerov kapcsolatok című tanítását hallhatjuk.
3: Aha, there it is. Yeah, hi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. All right, that's great. Thank you.
4: Szóval a mai reggelt azzal kezdjük, hogy a barátságokról, az ilyen jellegű kapcsolatokról fogunk beszélni.
3: Without a doubt, relationship is the central message of the Bible.
4: Kétség nélkül a kapcsolatok a Biblia központi üzenetét jelentik.
3: First, a relationship we have with God.
4: Először is ugye kapcsolatunk van Istennel.
3: Then in family.
4: Aztán a családtagjainkkal.
3: Then in friends and companions.
4: Aztán a barátainkkal és egyéb fajta társainkkal.
3: And the kingdom of God will move forward in the energy, the power, and the dynamics of relationships.
4: És Isten királysága a kapcsolatokban rejlő energiával, erővel, illetve azoknak a működéseivel mozdul előre, vagy terjed.
3: The ability to engage in and maintain lasting relationships is a skill to be learned.
4: Meg lehet tanulni azokat a készségeket, amelyekkel tartós kapcsolatokat lehet létrehozni és megtartani.
3: Let me say it again. To engage in and maintain lasting relationships is a skill to be learned.
4: Újra elmondom, hogy a tartós kapcsolatok létrehozásának és fenntartásának készségeit meg lehet tanulni.
3: And anyone can learn it when they're willing. Amen?
4: És aki hajlandó, az bárki megtanulhatja. Így van?
3: Genuine love, concern, serving others.
4: Valódi szeretet, a törődés másokkal, mások szolgálata.
3: Are at the very heart of God's kingdom.
4: Isten királyságának a lényegét jelentik.
3: And these are skills that the Holy Spirit develops in us.
4: És a Szent Szellem alakítja ki bennünk ezeket a készségeket.
3: And those skills have a specific purpose.
4: És ezeknek a készségeknek van egy adott célja.
3: This is the challenge of what we call the church.
4: Ez a kihívás áll az úgynevezett egyház előtt.
3: A group of people who are bound together in a common life.
4: Az egyház az egymással összekötött emberek csoportja, akiknek ugyanaz az élet célja.
3: And who are bound together in a common purpose.
4: És akik egy közös cél érdekében, közös életben és közös életcélben vannak összekötve.
3: Let's take a quick look at examples of friendship in the Bible.
4: Nézzük meg a Bibliában néhány barátságot gyorsan.
3: What does it mean to be a friend?
4: Mit jelent barátnak lenni?
3: A friend is someone who desires your good.
4: A barát az az ember, aki a javadat akarja.
3: It's just that simple.
4: Ennyire egyszerű.
3: It's someone who desires your best.
4: Valaki, aki a legjobbat akarja neked.
3: We find friendship first modeled in the Bible by God himself.
4: A Bibliában legelőször maga Isten mutatja be, milyen a barátság.
3: And God starts first of all in the scripture with a guy named Abraham.
4: És Isten ezt egy Ábrahám nevű emberrel kezdi a Bibliában.
3: Somebody have James 2.
4: Jakab 2. James 2 verse erről olvasni.
3: 23. Maybe Julie, you can read it for us if you have.
4: Verset olvassuk fel, amely azt mondja, tehát Jakab 2:23, hogy és beteljesedett az írás, amely azt mondja, itt pedig Ábrahám az Istennek és tulajdonait adott neki igazságul, és Isten barátjának neveztetett.
3: So Abraham is called God's friend.
4: Tehát Ábrahám Isten barátjának neveztetik.
3: And who are we?
4: És mi kik vagyunk?
3: We're the sons of Abraham. We have a like faith, just like his.
4: Mi Ábrahám fiai vagyunk, tehát az életünkben ugyanaz a hit van, mint az övében.
3: And God wants you and I to know that we are his friends.
4: És Isten azt akarja, hogy mi tudjuk, hogy a barátai vagyunk.
3: We're to discover in this a little bit later what does it mean for us.
4: Később majd rájövünk arra is, hogy mit jelent ez nekünk.
3: But you see that Abraham stepped into a relationship with God, and God is the one who calls Abraham his friend.
4: Látjátok, Ábrahám kapcsolatba lépett Istennel, és Isten az, aki Ábrahámot a barátjának nevezi.
3: Secondly, in Exodus chapter 33 and verse 11.
4: Másodszor a 2 Mózes 33:11-ben.
3: It says that the Lord used to speak to Moses face to face, just as a man speaks to his friend.
4: Azt olvassuk, hogy az Úr pedig beszélt Mózessel szemtől szemben, amint szokott az ember szólni a barátjával.
3: So Moses is another person that God considers his friend.
4: Tehát Mózes
3: skin on the situation doesn't change.
4: Látjuk, hogy amikor Jézus színre lép, tehát Isten emberi testbe öltözik, akkor sem változik a helyzet.
3: God desired Abraham's good. God desired Moses's good.
4: Isten Ábrahámnak is és Mózesnek is a javát akarta.
3: When Jesus comes on the scene, he comes with an intention of doing good.
4: Amikor Jézus színre lép, ő is jót akar tenni.
3: And Jesus is criticized as being a friend.
4: Jézust azzal bírálták, hogy
3: of tax gatherers and sinners.
4: Hogy az adószedők és a bűnösök barátja volt.
3: And out of this you discover the heart of God that he wants the good of sinners.
4: És ebből felfedezhetjük, hogy az van Isten szívében, hogy ő a bűnösök javát akarja.
3: And he's willing to engage in their life to develop a relationship with them for that purpose, that they themselves might be reconciled to God.
4: És hajlandó belépni ezeknek az embereknek az életébe és kapcsolatot kialakítani velük annak érdekében, hogy ők maguk is megbékélhessenek Istennel.
3: And Jesus is the ultimate expression of the Father's heart.
4: És Jézus az, aki leginkább kifejezte az Atya szívét.
3: You've seen me, Jesus says, you've seen the Father.
4: Jézus azt mondta, hogy ha láttatok engem, láttatok az Atyát.
3: And you get to know God's heart for people by looking at how Jesus responded to and engaged with people.
4: Abból tudhatjuk meg, hogy hogyan fordul az Atya szíve az emberekhez, ha megnézzük, hogy Jézus hogyan ápolta a kapcsolatokat az emberekkel.
3: He genuinely desired their good.
4: Ő őszintén akarta az emberek javát.
3: In the Old Testament we find examples with David and Jonathan.
4: Az Ószövetségben megtaláljuk Dávid és Jonatán példáját.
3: There's other examples with David in the
4: és vannak más példák
3: is. Hushai the Archite.
4: Kusaival, az Árkiabeli Kusaival való kapcsolata Dávidnak.
3: And when we come to the New Testament, we find Paul and his traveling companions. These were friends who were bound together in a common life and bound together in a common purpose.
4: És amikor az Új Szövetségben megnézzük Pált és a vele utazó szolgáló társait, azt látjuk, hogy ezek az emberek is össze voltak kötve egy közös életben és egy közös célban.
3: In John chapter 15 verse 13,
4: a János 15:13-ban
3: Jesus makes a powerful statement about his own disciples.
4: Jézus egy nagyon erőteljes kijelentést tesz a saját tanítványairól.
3: And I want you to notice the statement when Jesus says to his disciples, I no longer call you servants, but I call you friends.
4: Szeretném, hogyha észrevennétek azt, amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy nem hívlak titeket többé szolgáknak, hanem a barátaimnak nevezlek titeket.
3: Let's read the passage together. It's John chapter 15 verse 13 through 15.
4: Tehát ez a János 15-ben van, a 13-tól a 15. versig. Slide.
3: Please.
4: Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek.
3: Notice the phrase in here when Jesus says, you are my friends if you do what I command you.
4: Figyeljétek meg, hogy Jézus is itt azt mondja, hogy a barátaim vagytok, hogyha az én parancsolataimat megteszitek.
3: Please notice that friendship should not breed a familiarity that leads to laziness or disobedience.
4: Figyeljétek meg, hogy a barátság nem egy olyan magatartást kell, hogy ki alakítson bennünk, amitől lusták és engedetlenek leszünk.
3: And there's a definite need to understand the way that the kingdom works.
4: Határozottan meg kell értenünk, hogyan működik a királyság.
3: See, I'm friends with Franz Lippi.
4: Hát nekem például a Franz Lippi a barátom.
3: But I still also recognize the apostolic mantle that he wears.
4: De ugyanakkor én elismerem azt az apostoli palástot, ami rajta van.
3: I'm friends with Polly.
4: Én a Pallinak is a barátja vagyok.
3: And Kati.
4: És Katinak is.
3: But I still recognize their leadership and the mantle that they wear, and I honor it.
4: De én felismerem azt a vezetői szerepet, azt a palástot, amit ők hordoznak, és tiszteletbe tartom.
3: When I'm in their house,
4: amikor az ő házukba vagyok,
3: we do as they say.
4: Azt csináljuk, amit mondanak.
3: Yeah. I honor his rules.
4: Megbecsülöm a pali szerepkörét.
3: So friendship is never a mask for disrespect.
4: Tehát a barátságot sosem használhatjuk a tiszteletlenség kendőzésére.
3: Nor does it ignore different levels of calling or responsibility.
4: De és az elhívás és felelősség különböző szintjeinek a az elismerését sem akadályozza a barátság.
3: But at the core of it is that Polly desires my good, I desire his.
4: A dolog lényege az, hogy Polly az én javamat akarja, én meg az övét.
3: And that's a basis for a friendship.
4: És ez egy alap a barátsághoz.
3: But it doesn't erase other lines of responsibility and understanding of callings and mantles.
4: De ez nem szünteti meg azt, hogy elismerjük az emberekkel levő elhívásnak, palásnak, felelősségnek a különböző szintjeit.
3: Here's a key principle. Key principle is that God's kingdom is built upon friendship.
4: Íme egy alapelv. Isten királysága barátságra épül.
3: Jesus could have chosen any method in the world for the fulfillment of his plans.
4: Jézus bármilyen módszert választhatott volna a tervei megvalósítására.
3: But one of the foundation stones in his methodology was friendship.
4: De az ő módszereinek az alapja, az egyik alapja a barátság volt.
3: His plan of action was to find a group of people.
4: Tehát az volt az alapelve, hogy talál egy csoport embert.
3: Spend time together with them.
4: Akikkel időt tölt együtt.
3: Become covenant friends.
4: Akikkel szövetségi barátságba lép.
3: And then do something significant for the kingdom of God.
4: És együtt valami jelentőset tesznek Isten királyságáért.
3: And friendship was a major part of that method of changing the world.
4: És a barátság a világ megváltoztatására irányuló módszer egyik alapja volt.
3: Before Jesus passed on his mission to his friends on the last night of his earthly life, Jesus said some important things.
4: Mielőtt Jézus átadta a földi szolgálatának a végén a területet, a feladatot a barátainak, a tanítványainak, mondott néhány fontos dolgot.
3: We already read one of the passages. Now look down a few other verses to John 15, verses 34 and 35.
4: A Jánosban, tehát ez a János 13-nak a 34.
3: John 13, verses 34 and 35. To read them.
4: Tehát akkor ez a János 13-ból a 34-35. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
3: Would you agree that this is a fantastic truth?
4: Egyetértetek velem abban, hogy ez egy fantasztikus igazság.
3: But not that easy to accomplish.
4: De nem túl könnyű megvalósítani.
3: Yeah. Jesus said that the quality of his kingdom is going to be reflected in the quality of our relationships.
4: Jézus azt mondta, hogy az ő királyságának a tulajdonságait a barátságaink tulajdonságai fogják tükrözni.
3: There's a mandate that we learn to cooperate, work together, love one another.
4: Isten megbízott minket azzal, hogy tanuljunk meg egymással együttműködni, egymást szeretni.
3: Because this is where God manifests himself.
4: Mert Isten így nyilvánítja meg saját magát.
3: It's another passage I want you to turn to. It's 1 John chapter 1 verses 1 through 7.
4: Az 1 János 1-hez.
3: 1 John 1.
4: Tehát 1 János 1.
3: 1 through 7.
4: Első 7 vers. Shall I read it?
3: Yes, please.
4: Tehát első 7 vers. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az életnek beszédéről, és az élet megjelent, és láttuk azt, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az atyánál volt és megjelent nékünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele és sötétségben járunk, hazudunk és nem az igazságot cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
3: Polly referred to this yesterday, and I want you to notice verse 3 again. We proclaim to you what we have heard and seen, so that you may also have fellowship with us, And our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ.
4: Pali már beszélt erről tegnap, és én újra szeretném kihangsúlyozni a harmadik verset, amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.
3: Take a few minutes to explain this word fellowship, which is the context or our friendship, our relationships here.
4: Egy kicsit elemezzük, hogy mit is jelent az a szó, hogy közösség, ami gyakorlatilag a mi egymással való kapcsolatunknak, barátságunknak a tartalma.
3: I want us to understand the balance of true koinonia.
4: Szeretném, hogyha az igazi koinóniában rejlő egyensúlyt felfedeznénk.
3: The Greek word fellowship or koinonia has an important meaning for us.
4: A görög szónak a közösségre, ez a koinónia, van nagyon fontos jelentése a számunkra.
3: It has two very precise meanings.
4: Két nagyon konkrét jelentése van ennek a szónak.
3: The first,
4: az első,
3: is that it means that we are joined together in a common life.
4: Az első tehát az, hogy egy közös életben fogunk össze egymással.
3: And this is what John is saying. He says, I, the Father and the Son, we all have one common life.
4: Ezt mondja János is, hogy az Atyának, a Fiúnak és nekem egy közös életünk van.
3: And it's the eternal life of the eternal God.
4: Ez pedig az örök Istennek az örök élete.
3: We saw it in Jesus.
4: Láttuk Jézusban.
3: We touched it, we heard it, we looked upon it.
4: Megérintettük, hallottuk, megérintettük, átéltük.
3: We looked intently upon it.
4: Szemléltük.
3: And the closer we got to it, the better it was.
4: És minél közelebb kerültünk hozzá, annál jobb lett.
3: And this same eternal life we now proclaim to you.
4: És most ugyanezt az örök életet hirdetjük nektek.
3: Truly our fellowship is with the Father and with his Son.
4: A mi közösségünk valójában az Atyával és az ő Fiával van.
3: And we're writing this letter so that you may admire our wonderful, fantastic Christian life.
4: És mi azért írjuk ezt a levelet, hogy ti csodálhassátok a mi fantasztikus és elképesztő keresztény életünket.
3: We don't expect you to get there because you're not an apostle.
4: Nem számítunk arra, hogy ti is ebbe belekerültük, hiszen nem vagytok apostolok.
3: You will live a second class life than the rest of us.
4: Ti majd egy másodrangú életet éltek, mi hozzánk képest.
3: Is that what John's saying? Of course he's not.
4: János ezt mondja egyáltalán nem természetesen.
3: No. We write these things to you that you may come and have fellowship with us.
4: Azért írjuk nektek ezeket a dolgokat, hogy ti is jöhessetek és közösségbe lehessetek velünk.
3: And you will come and also participate in this one eternal life of the living God.
4: És ti is részt vegyetek az öt örökkévaló Istennek ebben az egyetlen örök életében.
3: For truly our fellowship, our common life is with the Father and his Son Jesus Christ.
4: Mert a mi közösségünk, a mi közös életünk valójában az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal van.
3: That is fantastic.
4: Ez fantasztikus.
3: The same access that John the Apostle had to this eternal life, you and I have.
4: Mi úgy, te és én ugyanúgy hozzáférhetünk ahhoz az örök élethez, ahogy János hozzáfér.
3: Friends, there's no different doorways or different accesses to God. We have as much of God as we want.
4: Barátaim, nincs semmi más ajtó, ami Istenhez vezetne. Annyit kaphatunk Istenből, amennyit akarunk.
3: And God's made the playing field level for all of us.
4: És Isten egyforma feltételeket teremtett mindannyiunk számára.
3: And we've been brought into a common life that Jesus has made available.
4: Ugyanabba a közös életbe léphetünk be Istennel, ami Jézusnak a rendelkezésére áll.
3: And what are the qualities of this life?
4: Mik a tulajdonságai ennek az életnek?
3: Can you imagine Jesus after he was anointed walking around for a week?
4: El tudjátok képzelni, hogy Jézus miután megkapta a kenetet, egy hétig járkált.
3: And not doing anything supernatural.
4: És nem tett semmi természet fölöttit.
3: Jesus needed 3 hours on the cross to deal with our sins.
4: Jézusnak 3 órára volt szüksége a kereszten ahhoz, hogy leszámoljon a bűneinkkel.
3: What was the point of his 3 years living beforehand?
4: Akkor mi volt az értelme annak a 3 évnek, amit az előtt leélt?
3: Why didn't he just come and die and then leave?
4: Miért nem csak egyszerűen eljött, meghalt, aztán elment?
3: He spent 3 years living his life publicly.
4: Hanem 3 évet töltött azzal, hogy nyilvános életet élt.
3: To demonstrate to us what life looks like for a person who lives in fellowship with God the Father.
4: Hogy megmutassa nekünk, hogy milyen az élete egy olyan embernek, aki az Atyával közösségben él.
3: And it wasn't there for us to admire.
4: És nem azért csinálta ezt, hogy mi csodáljuk.
3: So that we could all clap and say, oh.
4: És mindannyian tapsoljunk, hogy ez aztán már valami.
3: Great for you.
4: Nagyon jó neked.
3: No, Jesus is saying, listen, the life I lived, you're going to live.
4: Nem, Jézus azt mondta, hogy ti is azt az életet fogjátok élni, amit én most élek.
3: Because the fellowship I have with the Father, you're going to have with the Father.
4: Mert nektek is ugyanolyan közösségetek lesz az Atyával, amilyen nekem van.
3: And Jesus lived 3 years to show us, he was giving us a foretaste of what our life would be like when we are in relationship with the Father.
4: És azért élt 3 évet az emberek jelenlétében, hogy adjon egy előízt arról, hogy milyen lesz az ilyen emberek élete, amikor majd az Atyával közösségben élnek.
3: He lived a supernatural life.
4: Tehát természet fölötti életet élt.
3: He died, rose again from the grave.
4: Meghalt, aztán feltámadt a sírból.
3: He becomes now the head of the church, and we are now members of his body.
4: És aztán az egyház fejévé lett, és mi vagyunk az ő testének a tagjai.
3: That same supernatural life is now flowing from the head down through the body through every member who is connected with him.
4: Most már ugyanez a természet fölötti élet folyik a fejtől le a testre, annak minden tagjára, aki ezt a tőle kapott életet éli.
3: And we need to begin thinking of ourselves in these terms.
4: És el kell kezdenünk magunkról így gondolkodni.
3: To walk around for a week and not see something supernatural means that maybe there's something wrong with us.
4: Hogyha egy hétig úgy járkálunk a világban, hogy nem történik semmi természet fölötti, szóval valami baj van velünk.
3: If we could learn how to draw on that life,
4: hogyha megtanulunk meríteni ebből az életből,
3: then we can also powerfully manifest that life.
4: Akkor erőteljesen meg is tud ez nyilvánulni belőlünk.
3: 1 John chapter 2 verse 6. Whoever claims to live in him must walk also as Jesus did.
4: Where is it?
3: 1 John chapter 2 verse 6.
4: Tehát 1 János 2:6.
3: Whoever claims to live in him must walk as Jesus did.
4: Aki pedig azt mondja, hogy ő benne maradt, annak úgy kell járnia, amint ő járt.
3: And how did Jesus walk?
4: Hogyan járt Jézus?
3: He walked in fellowship with the Father.
4: Közösségben az Atyával.
3: And as we move in this in this life together with him, we'll discover what are the marks of true eternal life.
4: És ahogy vele együtt mozdulunk ebben az életben, meg fogjuk ismerni az örök életnek a valódi jeleit.
3: And these marks are our birthright. It's part of what it means to be born again.
4: És ezek a jelek, ami életünk jogaihoz tartoznak, az újjászületettek így élhetnek.
3: And according to John's letter, these are the marks of the person who's been born again together in fellowship with the Father.
4: És János levele szerint ezek a jelei az újjászületett embernek, aki Istennel közösségben él.
3: They walk in the light.
4: A világosságban járnak.
3: They know him who is from the beginning.
4: Ismerik azt, aki kezdettől fogva van.
3: They keep his commandments.
4: Betartják a parancsolatait.
3: They love the brethren.
4: Szeretik az atyafiakat.
3: Church, love is supernatural.
4: Kedves egyház, a szeretet természet fölötti.
3: We don't have the capacity in our natural selves to love people genuinely.
4: A mi természetes lényünkben nincsenek meg a képességek arra, hogy igazán szeressük az embereket.
3: Much less love our enemies.
4: Még kevésbé, hogy szeressük az ellenségeinket.
3: Divine love, God's agape love is something supernatural. It's a skill that we learn. It is a divine empowerment.
4: Az agapé szeretet, Istennek a szeretete olyan készség, amit megtanulhatunk, és isteni megerősítést jelent a számunkra.
3: This life does not sin, John says.
4: Ez az élet nem vétkezik, nem követel bűnt.
3: This is not an automatic, inevitable thing. This is a skill to be learned.
4: Ez egy nem automatikusan és elkerülhetetlenül megtörténő dolog velünk, hanem készség, amit megtanulhatunk.
3: See, sinning not sinning is a possibility available through the power of that life that's available moment by moment.
4: Ennek az életnek az erejében benne van az a képesség, hogy ne kövessünk el bűnt, ez percről percre adva van.
3: Sin is not a necessity, although it is always a possibility.
4: A bűn nem szükségszerűség, noha mindig lehetőség.
3: The ability not to sin is a possibility.
4: Tehát lehetőségünk van arra, hogy ne vétkezzünk.
3: Before you became a believer, sinning was just natural.
4: mielőtt hívővé váltunk, a bűn egyszerűen természetes volt.
3: We were good at it.
4: Nagyon jól csináltuk.
3: It just came natural.
4: Csak úgy folyt belőlünk.
3: I remember when I got saved.
4: Emlékszem, amikor megtértem.
3: Before I went to school every morning, this was in 8th grade.
4: Nyolcadikos voltam minden reggel, mikor mentem az iskolába.
3: Me and my friends would gather before class time and we would smoke marijuana before we went to class.
4: A barátaimmal összejöttünk iskola előtt és elszívtunk egy cigit.
3: My dad drives me to school.
4: Az apukám elvitt az iskolába autóval.
3: I get out of the car.
4: Kiszállok az autóból.
3: Run into the school.
4: Befutok az iskolába.
3: He drives off.
4: Az apukám elmegy.
3: I turn around.
4: Én megfordulok.
3: Run out the door.
4: Kirohanok az ajtón.
3: And we stood in this woods near the school and there we would smoke
4: az
3: marijuana before.
4: Az iskola közelében volt egy erdő és ott átcsorogtunk a barátaimmal és cigiztünk iskola előtt.
3: On one Friday night I gave my life to Christ. One Friday night I gave my life.
4: Egy péntek este adtam át az életemet Krisztusnak.
3: My brother talked to me about the Lord.
4: A testvérem beszélt nekem az Úrról.
3: And God's love for me.
4: És arról, hogy Isten szeret.
3: He told me I've got a real problem and that's my sin.
4: Elmondta nekem, hogy van egy igazi problémám, ez pedig a bűnöm.
3: But he said, Steve, God answered your problem.
4: De azt mondja, Steve, Isten válaszolt a problémádra.
3: He sent his son to die for you.
4: Elküldte a fiát, hogy meghaljon érted.
3: And you got to know that God has a plan for your life.
4: Tudod kell, hogy Istennek terve van az életeddel.
3: I was 16 years old.
4: 16 éves voltam.
3: I grabbed 16. Hold of this hook.
4: Megragadtam ezt a lehetőséget, ezt a fogantyút.
3: And I said, God, if you're real,
4: bekaptam, és azt mondtam, Istenem, ha valódi vagy,
3: I want to know you.
4: Meg akarlak ismerni.
3: I believe everything my brother said about you.
4: Elhiszek mindent, amit a testvérem mondott rólad.
3: On Monday morning,
4: hétfő reggel,
3: that was Friday night, and when I woke up Saturday morning, Sunday morning, I didn't think anything had changed.
4: Ugye péntek este tértem meg, amikor felébredtem szombat reggel, vasárnap reggel, akkor még semmi nem volt másmilyen.
3: When I got to school Monday morning, I knew something was different.
4: De amikor hétfő reggel odaértem az iskolához, akkor már tudtam, hogy valami megváltozott.
3: As was my custom when I came back to that same group on Monday morning.
4: Mert ahogy szokásom szerint ugyanazzal a csoporttal összejöttem hétfő reggel.
3: And we started to do what we were good at, sinning.
4: És elkezdtük csinálni azt, amiben jók voltunk, tehát bűnözni.
3: Something in me had changed.
4: Valami bennem megváltozott.
3: I saw red lights. I started to shake.
4: Felgyúlott egy vörös lámpa, elkezdtem remegni.
3: Every possible warning sign that could be turned on was screaming at me.
4: Az életemben minden elképzelhető riasztó jelzés, ami egy emberben működhet, elkezdett visítani és szirénezni.
3: And I instinctively knew that what we were doing now was wrong.
4: És tudtam akkor már, hogy amit csinálunk, az rossz.
3: The possibility was of sinning was there, but now I have a choice.
4: Ott volt a lehetőség még mindig, hogy bűnt kövessek el, de volt egy választási lehetőség.
3: And I had to make choices to bring my life in harmony with what God wanted for me.
4: És olyan döntéseket kellett hoznom, amik összhangba hozták az életemet azzal, amit Isten akart a számomra.
3: You see, the ability not to sin is a possibility.
4: Tudjátok, lehetőségünk van arra, hogy ne kövessünk el bűnt.
3: And the power of eternal life is what leads us. It makes us aware of the options that are available to us.
4: És az örök életnek az ereje vezet minket, és nyitja meg számunkra a rendelkezésünkre álló lehetőségeket.
3: But we've got to choose.
4: De nekünk kell döntenünk.
3: The impossibility of not sinning does not exist.
4: Nincs olyan, hogy lehetetlen vétkezdünk.
3: This is the balance of Christian life in a short few words.
4: Így lehet nagyon röviden megfogalmazni a keresztény életben rejlő különbségeket.
3: This eternal life makes it possible for us to walk as he walked, to overcome the world, to overcome the evil one.
4: Az örök életben lehetőség rejlik arra, hogy úgy éljünk, ahogy Jézus élt, hogy legyőzzük a gonoszt és a bűnt.
3: This all speaks about this kind of this koinonia, this common life that we share together.
4: Mindezerről a koinóniáról szól, arról a közös életről, amiben vagyunk Istennel.
3: But there's a second meaning to koinonia.
4: De van a koinóniának egy második jelentése.
3: And the second meaning is that we are joined together into a common purpose.
4: Ez pedig az, hogy összefogtunk egy közös cél érdekében.
3: God has one intent.
4: Istennek egy szándéka van.
3: He has one passion.
4: Van egy dolog, ami ég a szíve.
3: That overshadows all other passions.
4: Ez uralkodik minden más szenvedélye fölött.
3: Jesus taught it very clearly. We sing about it frequently.
4: Jézus nagyon világosan tanított erről, és mi nagyon gyakran éneklünk róla.
3: His passion is described for us in his prayer.
4: Jézus imájában is le van írva ez a szenvedély.
3: And it's the cry of our hearts.
4: És ez a mi szívünk kiáltása.
3: God, your kingdom come, your will be done.
4: Istenem, a te királyságod jöjjön el, és a te akaratod legyen meg.
3: Everything else is secondary to that primary passion.
4: Minden más másodlagos ehhez az elsődleges szenvedélyhez képest.
3: And God himself wants to see the king of the kingdom glorified over all the earth.
4: És Isten azt akarja, hogy a királyok királya és a királysága megdicsőjön az az örök életben lehetőség rejlik arra, hogy úgy éljünk, ahogy Jézus élt, hogy legyőzzük a gonoszt és a bűnt.
3: This all speaks about this kind of this koinonia, this common life that we share together.
4: Mindez erről a koinóniáról szól, arról a közös életről, amiben vagyunk Istennel.
3: But there's a second meaning to koinonia.
4: De van a koinóniának egy második jelentése.
3: And the second meaning is that we are joined together into a common purpose.
4: Ez pedig az, hogy összefogtunk egy közös cél érdekében.
3: God has one intent.
4: Istennek egy szándéka van.
3: He has one passion.
4: Van egy dolog, ami ég a szíve.
3: That overshadows all other passions.
4: Ez uralkodik minden más szenvedélye fölött.
3: Jesus taught it very clearly. We sing about it frequently.
4: Jézus nagyon világosan tanított erről, és mi nagyon gyakran éneklünk róla.
3: His passion is described for us in his prayer.
4: Jézus imájában is le van írva ez a szenvedély.
3: And it's the cry of our hearts.
4: És ez a mi szívünk kiáltása.
3: God, your kingdom come, your will be done.
4: Istenem, a te királyságod jöjjön el, és a te akaratod legyen meg.
3: Everything else is secondary to that primary passion.
4: Minden más másodlagos ehhez az elsődleges szenvedélyhez képest.
3: And God himself wants to see the king of the kingdom glorified over all the earth.
4: És Isten azt akarja, hogy a királyok királya és a királysága

0: szenvedélye fölött.
1: Jesus taught it very clearly. We sing about it frequently.
0: Jézus nagyon világosan tanított erről, és mi nagyon gyakran éneklünk róla.
1: His passion is described for us in his prayer.
0: Jézus imájában is le van írva ez a szenvedély.
1: And it's the cry of our hearts.
0: És ez a mi szívünk kiáltása.
1: God, your kingdom come, your will be done.
0: Istenem, a te királyságod jöjjön el, és a te akaratod legyen meg.
1: Everything else is secondary to that primary passion.
0: Minden más másodlagos ehhez az elsődleges szenvedélyhez képest.
1: And God himself wants to see the king of the kingdom glorified over all the earth.
0: És Isten azt akarja, hogy a királyok királya és a királysága megdicsőjön az egész földön.
1: This is his passion.
0: Ezért dobog a szíve.
1: And if I am joined together with him in a common life, I will also be joined together with him in a common purpose.
0: És hogyha én az életemet megosztom Istennel, akkor közös kell, hogy legyen a célunk is.
1: And we've got to learn to live within the balance of those two things.
0: És meg kell tanulnunk ennek a két dolognak az egyensúlyában élni.
1: God is passionate about things he has in his heart.
0: Isten nagyon szenvedélyes azok iránt a dolgok iránt, amik a szívében vannak.
1: Things that he has in store for your city, things he has in store for my nation.
0: Azokért a dolgokért szenvedélyes, amiket nekünk, az életünknek és a városunknak.
1: God wants his world back.
0: Isten vissza akarja kapni a világját.
1: He wants teenagers to know him.
0: Azt akarja, hogy a tinik is ismerjék.
1: He wants marriages to be restored.
0: Azt akarja, hogy helyreálljanak a házasságok.
1: He wants families to thrive.
0: Azt akarja, hogy a családok éljenek és viruljanak.
1: He wants businesses to succeed.
0: Azt akarja, hogy a vállalkozások sikeresek legyenek.
1: He wants to create wealth for the purposes of his kingdom.
0: Jólétet akar teremteni az ő királysága céljai érdekében.
1: Friends, there is so much to do.
0: Barátaim, olyan sok feladatunk van.
1: And God has purposes in his heart that he invites us to join together with him to accomplish.
0: Istennek vágyak vannak a szívében, és meghív minket arra, hogy csatlakozzunk hozzá ezeknek a megvalósításához.
1: God's fanatic about these things.
0: Isten teljesen oda van ezekért a dolgokért.
1: You are part of a church, a part of a community that has purpose, that has design, that wants to go somewhere.
0: Nektek, ti egy olyan közösségnek, olyan egyháznak vagytok a tagjai, aminek van egy célja, ami egy közös dolgot akar megvalósítani.
1: And we have to recognize that the way that this relationship works with God, joined together in a common life, joined together in a common purposes, so our friendships are.
0: És fel kell ismernünk, hogy ahogyan működik nekünk ez az Istennel élt közös élet, és az a közös cél, aminek az érdekében együtt munkálkodunk, a barátságaink is ugyanígy működnek.
1: Friendship is not just hanging out and just having a fun time together.
0: A barátság nem csak arról szól, hogy együtt töltjük a szabadidőnket és jól érezzük magunkat.
1: That's great, that's necessary.
0: Ez is nagyon jó és szükséges.
1: But friendship also means that we are joined together in a common purpose.
0: De a barátság azt is jelenti, hogy egy közös cél érdekében összefogtunk.
1: We've got goals.
0: Vannak céljaink.
1: We share a common life.
0: Közösen élünk.
1: We fellowship together.
0: Közösségünk van egymással.
1: We are friends.
0: Barátok vagyunk.
1: How are you?
0: Hogy vagy?
1: Yeah, okay. No. Let me pray for you.
0: Akkor imádkozom érted.
1: And then we join together and we've got a common purpose.
0: És aztán összefogunk, mert van egy közös célunk.
1: We've got a common enemy.
0: Van egy közös ellenségünk.
1: You see, many friendships are born out of a common life.
0: Tudjátok, sok barátság abból születik, hogy megosztjuk az életünket egymással.
1: And there are many friendships that are born out of a common purpose.
0: És sok barátság jön létre a közös cél égisze alatt.
1: See, I'm friends with Franz, I'm friends with Polly, I'm friends with Darko.
0: Én barátja vagyok a Franznak, Palinak, Darkónak.
1: And many other because, first of all, because of a common bond we have in Christ.
0: Mindenekkel és sokakkal másokkal is, elsősorban azért, mert Krisztusban össze vagyunk kötve.
1: I wouldn't know them apart from him or Bronnie. And many of you here in this room, it's the same.
0: Krisztus nélkül nem is ismerném őket se, és Bronit se, és sokatokkal úgy így van ez ebben a teremben.
1: There's a common thread in our lives.
0: Van egy közös szál az életünkben.
1: And that's our experience with Jesus.
0: Ez pedig a Jézussal való átélésünk.
1: Who's become the Lord of our lives.
0: Aki az életünk ura lett.
1: There's a mutual sharing and giving and empowerment.
0: Közösen osztozunk az adásban, az erő elnyerésében.
1: As we communicate our insights.
0: Ahogy elmondjuk egymásnak, mit láttunk meg.
1: The benefits and the lessons that we've learned in living with God.
0: Miket tanultunk meg, és milyen javát látjuk annak, hogy Istennel élünk.
1: This is a great statement when Jesus says, I call you my friends because I've revealed to you what the Father has revealed to me.
0: Az nagyszerű az, amikor Jézus azt mondja, hogy a barátaimnak neveznek titeket, mert megmutattam nektek azt, amit az Atya megmutatott nekem.
1: The basis of quality friendship is the level of our communication. It's our transparency.
0: Oh, but

0: barátságnak a szintjét, a minőségét az adja meg, hogy mennyire kommunikálunk egymással, mennyire vagyunk átlátszóak egymás előtt.
1: And together we have one father.
0: És közös atyánk van.
1: But you see, that's not the end.
0: De nem ez a vége a történetnek.
1: We have friendships because we're also bound in a common purpose.
0: Azért is vagyunk barátok, mert közös célunk van.
1: None of us are content to live for ourselves.
0: Egyikünk se lehet elégedett azzal, hogy önmagáért él.
1: But we've been enlisted to carry out a mission, a design, a purpose.
0: Isten besorozott minket azért, hogy egy közös célt, egy közös tervet megvalósítson.
1: And in a sense, it's like being soldiers together.
0: Tehát egy mondatban, hogy katonatársak legyünk.
1: And there are few friendships that are stronger than those that are born out of fighting together.
0: Kevés olyan barátság van, ami erősebb annál, mint amikor a közös harcban lesznek barátok az emberek.
1: And it's the balance of these two things that is the basis of good friendship.
0: És ennek a két dolognak az egyensúlya adja a jó barátságnak az alapját.
1: I told you we had this recent event with Nick Vujicic.
0: Elmondtam nektek, hogy Nick Vujicic-sal volt ugye ez a közös eseményünk nemrég.
1: And because of this project was so large, was so big for Slovenia.
0: És mivel ez a Szlovénia viszonylatában egy olyan nagy program volt.
1: And Darko can testify to this.
0: Darko is bizonyságot tehet
1: erre. There's been a whole new development of relationships and friendships based on a common purpose that we had together.
0: Egészen új módon fejlődtek, kialakultak ki barátságok és kapcsolatok, azért, mert ennek a célnak az érdekében együtt dolgoztunk.
1: The largeness of the task, the size of the vision.
0: A feladatnak és a látásnak a mérete.
1: Required us to hook arms together.
0: Azt követelte tőlünk, hogy összefogjunk.
1: And out of having a common purpose.
0: És ebből, hogy volt közös célunk.
1: We started to share our common life.
0: Elkezdtük megosztani egymással az életünket
1: our
0: is.
1: Our common bond.
0: Azt a közös kötést, ami van köztünk.
1: And honestly, in many of our cities, as far as the quality of life between believers, as far as I'm concerned, will never be the same.
0: És azt gondolom, hogy sok városban a keresztények egymással való kapcsolata már soha nem lesz olyan, mint régen volt, tehát sokkal jobb lett.
1: It's gone to a whole new level.
0: Egészen új szintre jutottunk.
1: So we share a common life.
0: Tehát van egy közös életünk.
1: And we share a common purpose.
0: És van közös célunk.
1: And we have to recognize the power, the validity, the importance of both.
0: És fel kell ismernünk, hogy mind a két oldalára az éremnek nélkülözhetetlenül szükség van.
1: Yeah. The church has a purpose. We're going somewhere, so requires a lot of work.
0: Az egyháznak van egy célja, tartunk valahová, és ehhez össze kell fognunk, sok munka van ebben.
1: You're doing camps this summer and other activities. Those require a lot of our effort and our energy.
0: Ezen a nyáron táborokat tartunk, és ehhez nagyon sok erőfeszítés kell, sok erő kell.
1: So church life is not all just sitting around talking and having a good time.
0: Tehát az egyházi élet nem arról szól a gyülekezetben, hogy csak ücsörgünk és jókat beszélgetünk.
1: We share a common life.
0: Közös életünk van, igen.
1: We communicate our insights and our experiences with him.
0: Elmondjuk egymásnak, hogy mit éltünk át és mit értettünk meg az Istennel való kapcsolatban.
1: But we've also got a common purpose.
0: De van egy közös célunk is.
1: And this is our passion.
0: És ezért ég a szívünk.
1: This is our drive.
0: Ez hajt minket.
1: Turn to Ecclesiastes chapter 4.
0: Akkor a Prédikátor 4-hez lapozzunk.
1: We'll look at the power of friendship in kingdom relationships.
0: Nézzük meg a barátság erejét a királyságbeli kapcsolatokban.
1: Polly read this passage yesterday. We're going to look at it just a little bit more.
0: Polly tegnap már felolvasta ezt, egy kicsit jobban megvizsgáljuk most.
1: This is Solomon's wisdom.
0: Salomon bölcsessége.
1: When he says in Ecclesiastes 4 verses 9 through 12, two are better than one.
0: Tehát azt mondja a Prédikátor 4-ben a 9-től 12-ig verség.
1: Two are better than one.
0: Sokkal jobban van a dolga kettőnek, hogy nem az egynek. Mondjátok, sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek.
1: Say it again. Two are better than one.
0: Mondjátok még egyszer. Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek.
1: Because they have a good return for their labor.
0: Mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból.
1: For if either of them falls, the one will lift up his companion.
0: Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát.
1: But woe to the one who falls when there's not another to lift him up.
0: Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje.
1: Furthermore, if two lie down together, they keep warm. But how can one be warm alone?
0: Továbbá, hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek. Az egyedülvaló pedig mi módon melegedhetik meg?
1: And Polly revealed how one can be warm alone yesterday.
0: Tegnap Polly elmondta, hogy lehet egyedül megmelegedni.
1: With a heated blanket.
0: And if one, amikor mondjuk ilyen, ez a melegedet takarod,
1: overpower him who is alone, two can resist him.
0: Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak.
1: The cord of three strands is not quickly torn apart.
0: És a hármas kötél nem hamar szakad el.
1: Number one.
0: Tehát először is.
1: Next. Friendships, kingdom relationships produce a fruitfulness.
0: Tehát a barátságok, a királyságbeli kapcsolatok gyümölcsözőek.
1: See, two or more people moving together in friendship, in relationship can achieve much more than one can on his own.
0: Amikor kettő ember, aki kapcsolatban, barátságban van egymással, együtt mozdul egy irányba, sokkal többet elvégezhetnek, mint amit egyedül el tud valaki végezni.
1: This is really the principle of synergy.
0: Ez a szinergizmusnak az alapelve.
1: Besides the sheer value of fruitfulness, the work itself is much more enjoyable when there's more.
0: És amellett, hogyha többen dolgozunk valamint gyümölcsözőbbek, vagyunk eredményesebbek, ezen kívül jobban is élvezzük, hogy nem egyedül kell rajta dolgozni.
1: In our church life and in the NIC project, for example, people who were tremendous, tremendous help.
0: A gyülekezeti életünkben, például a NIC-kel kapcsolatos projektben is nagyon nagy segítséget jelentettek az emberek.
1: And in the end we had over 250 volunteers that helped produce this project.
0: Végül 250 önkéntes munkálkodott az egész program megvalósításán.
1: See, when we do things together, the capacity for fruitfulness is much, much greater.
0: Tehát amikor együtt csinálunk dolgokat, akkor sokkal nagyobb az esély az eredményességre.
1: And we have to learn to become intentional in inviting people alongside.
0: És meg kell tanulnunk, hogy céltudatosan oda hívjuk magunk mellé embereket.
1: This has been my struggle for many, many years, both in my marriage and in my ministry.
0: Én nagyon sok évig küzdöttem ezzel a házasságomban és a szolgálatban is.
1: I come out of a culture that's highly independent.
0: Egy olyan kultúrából jövök, ahol nagyon függetlenek az emberek.
1: And one of my weaknesses was the intentionality of inviting people alongside into a team.
0: És nekem nehéz volt az, hogy megtanuljam az embereket magam mellébe sorozni, hogy egy csapatba legyünk.
1: My wife's been a tremendous help to try to balance and bring that into a much better condition.
0: A feleségem óriási segítség volt ebben, hogy segítsen nekem megtalálni az egyensúlyt, és hogy sokkal jobb legyek ebben.
1: And I've had to become intentional of thinking of ways of how to invite others, how to join together.
0: És nekem is ki kellett találnom, hogy hogyan tudok magam mellé állítani másokat.
1: How to delegate work, not to be afraid to ask people for help.
0: Hogyan tudom átadni a feladatot másoknak, hogy ne féljek segítséget kérni.
1: Yeah. People enjoy doing things together.
0: Az emberek szeretnek együtt csinálni dolgokat.
1: Now, would you just, if you have something to write on, most of you are writing something, just think for a moment. Consider a time when you and a friend have been able to accomplish something more together than you could have done had you been alone.
0: A legtöbbeteknek van valami papírja, meg íróeszköze. Gondoljatok bele egy olyan esetben az életetekben, amikor valamilyen barátotokkal közös munkában többet el tudtatok végezni, mint egyedül lettetek volna képesek.
1: Just write it down here, just for a
0: second. És írjátok le egy percet, szálljunk erre.
1: Consider a time when you and a friend have been able to accomplish more together than you could have alone.
0: Gondoljátok végig, hogy mikor fordult elő, hogy egy barátotokkal többet tudtatok elvégezni valamiben, mint egyedül tudtatok volna.
1: Question, how is it more enjoyable?
0: Válaszoljatok erre a kérdésre, hogy miért élvezetesebb együtt dolgozni valamin?
1: And how is it more productive?
0: És milyen módon termelékenyebb így?
1: Next.
0: Következő pont.
1: Support.
0: Támogatás.
1: For if either of them falls, the one will lift up his companion, but woe to the one who falls when there's not another to lift him up.
0: Mert ha elesnek is, az egyik felemelje a társát. Jaj, pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje.
1: Hey, throughout life we will all falter and fail.
0: Az élet során mindegyikünkkel előfordul, hogy megingunk, vagy elesünk.
1: It's inevitable.
0: Ez elkerülhetetlen.
1: Is it okay to fail?
0: Nem baj, hogyha esetleg kudarcot vallunk valamiben?
1: Huh?
0: No.
1: It's not okay to fail.
0: It's okay to fail. Tehát nem baj, hogyha elesünk.
1: Will you fail?
0: Tehát fogtok kudarcot vallani? Yeah.
1: Will you make mistakes?
0: Fogtok hibákat elkövetni?
1: You better know that.
0: Jobb, ha tudjátok ezt előre.
1: The one who does anything is free to make mistakes.
0: Yeah? Mindenki, aki csinál valamit, megeshet, hogy hibázik.
1: And how tremendous it is when we have a companion, a friend, who's compassionate enough.
0: És milyen csodálatos az, amikor van egy társunk, egy barátunk, aki elég irgalmas ahhoz.
1: Who understands that what we need is a hand.
0: Hogy megértse, hogy egy kézre van szükségünk.
1: I remember when I was in my first years of college.
0: Emlékszem, amikor az első évben voltam a főiskolán.
1: I was exposed and struggling with pornography.
0: Szembe találkoztam a pornográfiával, és meg is kísértett.
1: It's a challenge that many men face.
0: Nagyon sok férfi találkozik ezzel a kihívással.
1: And it's something the devil wants to keep in secret.
0: És az ördög ezt titokban akarja tartani.
1: The devil will always build his strongholds in secret and he reinforces them in our silence.
0: Az ördög mindig titokban építi az erősségeit, és ami csendünkben erősíti meg azokat.
1: Once we break the silence,
0: amikor megtörjük a csendet,
1: the secret is exposed.
0: Akkor kiderül a titok.
1: And the stronghold loses its power.
0: És az erősség elveszíti az erejét.
1: Let me say this again.
0: Újra mondom.
1: The devil always builds his strongholds in secret.
0: Az ördög mindig titokban építi az erődjeit.
1: And he reinforces them in our silence.
0: És a csendünkben erősíti meg azokat.
1: Once we break the silence,
0: és működteti, és amikor megszegjük a csendet, megszörjük a csendet,
1: exposed,
0: akkor kiderül a titok,
1: and the stronghold loses its power.
0: És az erősség elveszíti az erejét.
1: In those first years in college, I confided in a friend about my challenge.
0: Ezekben az első főiskolai években az egyik barátomnak beszéltem ezekről a kihívásokról az életemben.
1: I was nervous, I was afraid.
0: Ideges voltam, féltem.
1: I was embarrassed.
0: Zavarban voltam.
1: I felt shame.
0: Szégyeltem magam.
1: And thank God for a friend who understood.
0: De hála Istennek egy barátért, aki megértett.
1: I said, I feel like I'm in a foxhole by myself.
0: Azt mondtam, úgy érzem magam, mint hogy egy rókajukba lennék egyedül.
1: You know what a foxhole is? It's a soldier who's in a
0: tudjátok,
1: who's in, he's being bombarded and he's all alone in a foxhole.
0: Lövészjük, tudjátok, ahol a katona ott van egyedül, és ugye potyognak a bombák, és ott egyedül lövöldöz abból a lukból kifelé.
1: But when I broke the silence,
0: és amikor elkezdtem erről beszélni,
1: and exposed my sin, exposed my challenge,
0: és feltártam ezt a bűnt, feltártam ezt a kihívást az életemben,
1: there was a compassionate friend who understood, who prayed for me,
0: akkor volt egy irgalmas barátom, aki megértett és imádkozott értem,
1: who kept me then accountable, who called me on the phone,
0: aki elszámoltatott, felhívott telefonon,
1: and in the end that potential stronghold that could bring very destructive consequences later in life was broken.
0: És végül ez az erősség, ami nagyon pusztítóvá válhatott volna, és az életem későbbi részében nagyon pusztító eredményei lehettek volna, végül is megtört.
1: The power of friendship and kingdom relationships is this kind of support.
0: A királyságban a barátságoknak van egy ilyen támogató ereje.
1: We said that John says that love covers a multitude of sins.
0: János azt mondja, hogy bűnök sokaságát elfedezi az irgalom.
1: My friend didn't expose me, he helped me.
0: Ez a barátom, ez nem leleplezett, hanem segített.
1: And how important it is that we have this kind of support when we fail or when we struggle.
0: És nagyon fontos, hogy ilyen támogatást kapjunk, amikor kudarcot vallunk és amikor küszködünk.
1: You've got to have a relationship with someone that you can be honest with.
0: Kell, hogy legyen kapcsolatod valakivel, aki előtt őszinte lehetsz.
1: Someone that you can bare your heart, bare your soul with.
0: Valaki, aki előtt kitárhatod a lelkedet, a szívedet.
1: Who doesn't judge you?
0: Aki nem ítél el.
1: Who doesn't condemn you?
0: Nem károsztat.
1: Who doesn't just evaluate the right or the wrongness of what you are? They listen to you.
0: Nem csak értékeli, hogy mi a jó, meg mi a rossz, hanem meghallgat.
1: But there's another area, this area of warmth and the.
0: Van egy másik terület, ugye a melegség.
1: For if two lie down together, they keep warm. How is it that one can be warm alone?
0: Tehát ha ketten fekszenek, azok megmelegszenek. Az egyedülvaló pedig mi módon melegedhetik meg?
1: Listen, the power of encouragement and the power of warmth in relationships cannot be underestimated.
0: Nem szabad alul értékelnünk a kapcsolatokon belül átélhető bátorításnak és melegségnek az fontosságát.
1: Life can be quite cold at times.
0: Az élet időnként elég hideg lehet.
1: And having the warmth of someone's encouragement is absolutely necessary.
0: És nélkülözhetetlen szükségünk van arra a melegségre, amit valakinek a bátorításából meríthetünk.
1: Paul and Silas found themselves in a prison cell in Philippi in the dark of night.
0: Pál és Silas Filippiben ott találták magukat az éjszaka közepén egy cellában.
1: Very cold.
0: Nagyon hideg volt.
1: But notice that they were two of them together.
0: De figyeljetek, ketten voltak ott.
1: Paul and Silas in prison.
0: Pál és Silas a börtönben.
1: Hey, what should we do?
0: De mit csináljunk?
1: Man, I don't know, it's cold in here.
0: Nem tudom, elég hideg van.
1: Hey, let's sing a song.
0: Akkor énekeljünk egyet.
1: Let's worship God together.
0: Dicsérjük Istent együtt.
1: Come on, let's lift up our voices.
0: Gyerünk, emeljük fel a hangunkat.
1: And they start to sing.
0: És elkezdtek énekelni.
1: They start to worship God.
0: Elkezdték imádni Istent.
1: And in that cold environment.
0: És ebben a hideg közegben.
1: Heaven responds.
0: A menny válaszol.
1: Their chains fall off, the prison doors open.
0: Lehúltak a láncék és kinyílt a börtönajtó.
1: And the whole situation turns around.
0: És az egész helyzet megváltozott.
1: Friends, that kind of warmth, that kind of encouragement is, that's what we offer one to another.
0: Barátaim, ez a melegség, ez a bátorítás az, ami miatt ott vagyunk egymás számára.
1: And God can do miracles through our relationships.
0: És Isten csodákat tud tenni a kapcsolatainkon keresztül.
1: Finally, there's protection.
0: Végül ott a védelem.
1: This kingdom journey is going to be filled with spiritual warfare.
0: A királyságbeli útunk tele lehet szellemi harccal.
1: And Solomon teaches us very clearly.
0: És Salamon nagyon egyértelműen tanítja.
1: We've got to fight together and not alone.
0: Hogy együtt kell harcolnunk, nem egyedül.
1: If one can overpower him who was alone, two can resist him.
0: Ha az egyiket megtámadja és valaki, ketten ellene állhatnak annak.
1: You know what? Ephesians chapter 6 is a corporate experience.
0: Tudjátok, az Efézus 6 ez egy testületi átélésről szól.
1: All the verbs being in the plural form.
0: Minden ige benne többes számban van.
1: We are not lone ranger fighters.
0: Nem magányos farkasok vagyunk, amikor harcolunk.
1: But we wage war as a company of people.
0: Hanem társaságként, közösen, csapatban harcolunk.
1: As Polly said yesterday, Rambo is not reality.
0: Ahogy Polly mondta tegnap, ez a rambóság, ez nem egy valóság.
1: Jean-Claude Van Damme is not reality.
0: Jean-Claude Van Damme nem valóság.
1: James Bond.
0: James Bond.
1: My son is just captivated with James Bond.
0: A fiam teljesen oda van James Bond-ért.
1: I think every night he comes and says James Bond's on TV tonight, but it's not.
0: Este, amikor hazajön, minden este mondja, hogy na ma este a tévében James Bond lesz, de hát nem az van.
1: And we've got a long road to teach him that life is a corporate experience.
0: Nagyon hosszú munkánk van még abban, hogy megtanítsuk őt, hogy az életet együtt kell átélni.
1: In David's life, he found himself in an intense battle as Saul was trying to kill him, but it was Saul's son Jonathan who helped him.
0: Dávid is az ő életében nagyon komoly harcban volt, mert Saul megpróbálta őt megölni, de Saul fia Jonatán ott volt, hogy segítsen neki.
1: Whatever we do, we fight together. Amen.
0: Akármit is teszünk, együtt harcolunk, így van.
1: Finally, a cord of three strands is not quickly broken.
0: Végül a hármas kötél nem könnyen szakad el.
1: Let's move on to the power of friendship and the necessity of encouragement.
0: A barátságnak az ereje ott van a bátorításra való szükségben.
1: Every person has five basic emotional needs.
0: Minden embernek öt alapvető érzelmi szüksége van.
1: And wise is the person who knows them.
0: És bölcs az ember, aki ezt tudja.
1: Every one of us in this room has a need for acceptance.
0: Ebben a teremben mindegyiknek szüksége van arra, hogy elfogadják.
1: We want to be received.
0: Azt akarjuk, hogy befogadjanak minket.
1: Welcomed.
0: Szeretettel fogadjanak.
1: Someone looks us in the eyes with a warm face.
0: Valaki barátságosan a szemünkbe nézze, ránk mosolyogjon.
1: It's an emotional need that we all have.
0: Mindannyiunknak megvan ez az érzelmi szüksége.
1: And God does this for us first of all when the scripture says that he in Christ he accepts us.
0: És Isten az, aki elsősorban ezt megteszi értünk, a Biblia azt mondja, hogy Jézusban elfogadott minket.
1: Yeah, when And you walk into the home of your door, the house of your home, in the door of your home.
0: Amikor bemész az otthonodba, belépsz az ajtón.
1: And someone greets you. There's this welcoming, this acceptance into your home, into your own place.
0: És akkor valaki ott van, aki tártkarokkal fogad és üdvözöl és befogad téged ott a saját otthonodban.
1: Every human being has this need to be accepted.
0: Minden embernek szüksége van arra, hogy elfogadják.
1: We have a need for respect.
0: Szükségünk van arra, hogy tiszteljenek minket.
1: For attention, for figyeljenek recognition, rá, for appreciation.
0: Hogy elismerjenek minket és értékeljenek minket.
1: In our relationships, in healthy relationships, we learn to meet these needs.
0: Az egészséges kapcsolatainkban megtanuljuk, hogy betöltsük ezeket a szükségeket.
1: Again, these are skills that we learn.
0: Ezeket a készségeket meg lehet tanulni.
1: If we didn't learn them in our home,
0: hogyha otthon gyerekkorunkban nem tanultuk meg,
1: then we have a chance to learn them in the church.
0: Akkor esélyünk van arra, hogy a gyülekezetben megtanuljuk.
1: And encouragement becomes one of the most important qualities of good relationships.
0: És a bátorítás a jó kapcsolatoknak az egyik legalapvetőbb tulajdonsága.
1: Encouragement means to inspire with courage or with confidence.
0: A bátorítás azt jelenti, hogy bátorsággal vagy magabiztossággal serkenteni.
1: Some synonym means to embolden, to reassure, to make strong.
0: Jelenti azt, hogy erőssé tenni valakit, bátorrá tenni valakit.
1: Discouragement or the opposite of encouragement means to deprive of courage, to take away hope or confidence.
0: Az elcsüggesztés, ami a bátorításnak az ellentéte, azt jelenti, hogy valakit megfosztani a bátorságtól, a reménytől vagy a magabiztosságtól.
1: To build an atmosphere of encouragement and commitment, first of all, we have to learn how to receive encouragement first of all from God himself.
0: Ahhoz, hogy felépítsük a bátorításnak és az elkötelezettségnek a légkörét, elsősorban meg kell tanulnunk, hogy Istentől fogadjunk el bátorítást.
1: Friends, this will be dependent on your view of him.
0: Ez az attól függ, hogy milyen képünk van Istenről.
1: What is God like?
0: Milyen Isten?
1: I grew up in an environment with a dad who was he was incredibly encouraging.
0: Én olyan családban nőttem fel, ahol az apukám egészen megdöbbentően bátorító volt.
1: Which is quite amazing because my dad grew up in a home with two alcoholic parents.
0: Ami egészen megdöbbentő, mert az apukámnak szüleje, mind a két szüleje alkoholista volt, így
1: nőtt fel. Not once in his life had he ever heard his own dad say to him, I love you.
0: Életében ő egyszer sem hallotta, hogy az apukája azt mondta volna neki, hogy szeretlek, fiam.
1: He grew up next door basically with friends of I mean, who, the neighbors. He grew up at the neighbor's house.
0: Tehát gyakorlatilag az apukám a szomszédjaiknál nőtt fel.
1: We called them, as boys growing up, later we called them aunt and uncle.
0: Tehát mi azt a szomszéd házaspárt, ahol az apukánk felnőtt, később, mikor mi gyerekek voltunk, nénikének meg bácsikának neveztük.
1: But that was no family relationship.
0: Pedig semmi vérbeli kapcsolat nem volt köztünk.
1: They were just a family who cared for a young boy who was growing up in a chaotic home.
0: Csak egy házaspár volt, akik törődtek egy olyan kisfiúval, aki egy teljesen fejetlen otthonban nőtt fel.
1: And when my dad's parents were drunk and fighting each other, he would leave the house and he would go next door to the neighbors.
0: Amikor az apukámnak a szülei berúgtak és egymással verekedtek és veszekedtek, akkor apukám kisurrant a házból és átment a szomszédba.
1: My dad grew up in a terrible environment.
0: Tehát egy szörnyű környezetben nőtt fel az apukám.
1: At a very young age, my dad went into the military.
0: Nagyon korán már katonának állt az apukám.
1: Came out after 4 years, married my mom.
0: Aztán 4 év múlva kijött a seregből, elvette az anyukámat.
1: And the two of them started to build a home.
0: És akkor ők ketten elkezdtek egy családot létrehozni.
1: And they talked extensively about the environments that they came from.
0: És rendkívül sokat tanultak abból a környezetből, amiből jöttek.
1: And my dad made certain choices in his life.
0: Az apukám az életében hozott bizonyos döntéseket.
1: To create an inheritance that was different than the one he had received.
0: Hogy ő más örökséget fog a gyerekeinek hagyni, mint amit ő kapott a szüleitől.
1: They had 4 boys.
0: Négy fiúk született, a szüleimnek 4 fiúk született.
1: I'm the youngest of 4.
0: Én vagyok a 4-ből a legfiatalabb.
1: And I don't know how he did it.
0: Nem tudom, hogy csinálta az apukám.
1: I'm gonna ask a lot of questions when I'm home in the United States next.
0: Majd legközelebb, mikor hazamegyek Amerikába, nagyon sok kérdést fogok feltenni.
1: Because I want to learn more about how in the world he created an environment that he did.
0: Mert meg akarom tudni, hogy hogyan csodába tudott olyan környezetet létrehozni otthon, amilyet létrehozott.
1: Because he told us things like, son, I believe in you. If there's anything you put your mind to, you can do it.
0: Mert ilyeneket mondod, hogy fiam, én hiszek benned, hogy tudom, hogyha valamit eldöntesz, hogy megteszed, azt meg fogod tudni tenni.
1: When we failed and we experienced difficulties, he was there with his counsel, many times just with his presence or his arm around us.
0: Amikor elbuktunk, vagy nehézségei támadtak, valami nem jött össze, nagyon sokszor ott volt és bátorított minket. Lehet, hogy csak jelen volt, vagy csak átölelt minket.
1: Every one of my brothers.
0: Mindegyik bátyám.
1: Can remember a moment when we looked for our dad.
0: Emlékszik olyan pillanatra az életében, amikor kereste az apukánkat.
1: During some kind of an event.
0: Valamiféle eseményben.
1: And there he was in the stands waving to us.
0: Mondjuk valami sport volt, és néztünk ki a nézőtérre, hogy hol ül az apukánk, és ő ott volt.
1: My oldest brother was playing baseball.
0: A legidősebb bátyám baseballozik.
1: The next brother was in a drama club.
0: A másik pedig egy ilyen dráma játszó.
1: My other brother was playing golf.
0: A harmadik az meg golfozott.
1: I was playing tennis.
0: Én teniszeztem.
1: And their dad was there with his presence.
0: És ott volt apukánk az a jelenlétével.
1: With a smile and with a face that was communicating favor.
0: És a jó indulatot tükrözte a mosoly az arcán.
1: Big glasses, cigar out of his mouth, but he was
0: kilógott a szivar a szájából, nagy szemüveg volt rajta, de ott drukkolt nekünk, integetett.
1: And what it does, it fills your soul with an emotional understanding of what God would be like.
0: És mit teszel ez az emberrel? A lelkünkben ott támad egy megértés arról, hogy Isten hogyan fog hozzánk viszonyulni.
1: What's his intentions towards you?
0: Mik az ő szándékai irántunk?
1: In order to receive encouragement from God, you've got to see him as he is.
0: Ahhoz, hogy bátorítást tudjunk kapni Istentől, olyannak kell látnunk őt, amilyen.
1: He is a God. He's a father who empowers. He's for you.
0: Ő egy olyan atya, aki megerősítő, az érdekünkben van ott.
1: And every writer of the New Testament is trying to get this point across to his people and to the readers.
0: És az Új Szövetség minden írója az olvasóihoz ezt az üzenetet akarja eljuttatni.
1: If God is for us, who can be against us?
0: Hogyha Isten velünk, ki lehet ellenünk?
1: Paul says in Romans that there's nothing, no height, no depth, no anything that could be created that can separate us from the love of God in Christ.
0: Pál azt mondja a római levélben, hogy nincs sem magasság, sem mélység, semmilyen teremtett dolog nincs, ami elválasztat minket az Atya szeretetétől.
1: In fact, the Holy Spirit himself, he's called the encourager.
0: Magát a Szent Szellemet is a bátorítónak nevezi a Biblia.
1: The paraclete, the one who's called alongside of us.
0: A paraklétus, aki mellénk oda van hívva.
1: It's like you're walking alone.
0: Ez olyan, hogy egyedül mész valahova.
1: And the Holy Spirit is the one who's called alongside of you.
0: És a Szent Szellem oda hivatott melléd.
1: There he is.
0: Ott van.
1: He's in you.
0: Benned van.
1: He's upon you.
0: Rajtad van.
1: And he's beside you.
0: És melletted van.
1: How can you lose?
0: Hogyan veszíthetnél?
1: He's in you, he's upon you, he's beside you.
0: Benned van, rajtad van, melletted van.
1: And when he's walking beside you, he's whispering to you along the way.
0: És amikor melletted járkál, útközben suttog a füledbe.
1: Keep going, brother. Keep going.
0: Menj tovább, barátom, menj tovább.
1: That's it, you can do it.
0: Ez az, meg tudod csinálni. Jól csinálod, menj tovább, igen.
1: See, he's the empower, he's the encourager, he's the comforter.
0: Ő ad erőt, ő vigasztal, ő az, aki mellettünk áll.
1: 2 Corinthians chapter 1 verse 3.
0: 2 Korintus.
1: You can read it quickly.
0: Gyorsan elolvashatjuk. 2 Corinthians.
1: Yeah, 2 Corinthians, sorry, 2 Corinthians.
0: Chapter 1. 2 Corinthians chapter 1.
1: Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion.
0: Harmadik vers. Áldott az Isten és ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya.
1: And the God of all comfort, who comforts us in our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God.
0: És minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket.
1: This is the same Greek word that is described to make strong.
0: Ez ugyanaz a görög szó, ami azt jelenti, hogy erőssé tenni.
1: And Alan Vincent shares a tremendous illustration of this word comfort.
0: Alan Vincentnek van egy fantasztikus illusztrációja a vigasztalás szóról.
1: To make strong doesn't necessarily mean this kind of comfort.
0: Erőssé tenni nem feltétlenül az a vigasztalás, hogy simogatom, babusgatom.
1: This is what mommy gives.
0: Az anyukánk csinál ilyeneket.
1: That's mom's comfort.
0: Tehát ez egy anyai vigasztalás.
1: And Ellen describes a famous tapestry in the British Museum.
0: És Ellen mesél egy nagyon híres drapériáról egy brit múzeumban.
1: And on the caption of this tapestry it says the bishop is comforting his troops.
0: A püspök vigasztalja a csapatait, az a címe ennek a goblennek, vagy ami éppen.
1: But the tapestry is a bishop carrying a pitchfork.
0: De arról szól, azt ábrázolja ez a kép, hogy a püspöknek a kezében van egy ilyen vasvilla.
1: And he's prodding his soldiers to get back into the fight.
0: És ezzel böködi a katonákat, hogy menjenek vissza a csatába.
1: The bishop is comforting
0: his
1: soldiers.
0: A katonáit.
1: You see, our concept of comfort is oftentimes misconstrued.
0: Tudjátok, sokszor téves a felfogásunk a vigasztalás szóról.
1: God the Father wants to make us strong.
0: Az Atya Isten azt akarja, hogy erősek legyünk.
1: And part of his encouragement, part of his empowering is prodding us to get up, get back into the fight, be strong.
0: És az ő bátorításának, vigasztalásának része az, hogy néha úgy ösztökél minket, hogy menjünk vissza a ringbe.
1: Joshua was facing impossible circumstances, taking the people over the Jordan to take the promised land.
0: Józsué egyszerűen lehetetlen körülmények között volt, át kellett vinni az egész népet a Jordánon, hogy elfoglalják az ígéret földjét.
1: And what does God say to Joshua?
0: És mit mondott Isten Józsuénak?
1: He comforts him.
0: Megvigasztalta.
1: Oh, it's okay, Joshua, I know this is a hard. No,
0: rendben van, Józsué, tudom, hogy nehéz helyzetben vagy.
1: Be strong and courageous.
0: Azt mondta, légy erős és bátor.
1: It's like the pitchfork. Get up, move.
0: Ez olyan, mint a vasvilla. Kelj már fel és legyél erős.
1: Be strong and courageous.
0: Legyél bátor és erős.
1: 1 Thessalonians 5:11, therefore encourage one another and build up one another.
0: Azért bátorítsátok egymást és építsétek egymást.
1: Secondly, you must learn how to encourage yourself.
0: Másodszor meg kell tanulnunk önmagunkat bátorítani.
1: That's right. David strengthened himself in the Lord his God.
0: Ilyen módon erősítette meg magát Dávid az Úrban, az ő Istenében.
1: And friends, you've got to learn how to monitor your own internal conversation.
0: Barátaim, meg kell tanulnotok, hogy a saját belső beszélgetéseiteket felügyeljétek.
1: You can be your worst counselor.
0: Lehetsz a magad legrosszabb tanácsadója.
1: In fact, if the strength of your own internal conversation,
0: hogyha a saját belső beszélgetésed ereje,
1: is unyielding,
0: nem veti alá magát Istennek.
1: No amount of encouragers around you can help you until you change the nature of that internal conversation.
0: Akkor akárhány bátorító vehet téged körül, nem tudnak megváltoztatni téged, amíg te a belső beszélgetésedet meg nem változtatod.
1: In Luke 12 verses 17 through 19.
0: Lukács 12-ben 17-től 19-ig.
1: Jesus lets us hear the rich farmer talk to himself.
0: Jézus megengedi, hogy meghallgassuk, mit mond magának a gazdag földbirtokos.
1: The conversation turned this rich man into a fool.
0: Bolondot csinált a saját belső beszélgetése ebből a gazdag emberből.
1: He looked at his barns.
0: Hiszen megnézte a csőjeit,
1: all that he had,
0: mindazt, amilyen volt,
1: and he reasoned within himself,
0: és önmagában azon tanakodott,
1: oh, look at all I have.
0: Oh, nézd, mi mindenem van.
1: I'll tear down my barns and build bigger ones.
0: Lerontom ezeket a csűröket, és nagyobbakat építek.
1: And then Jesus says, you fool, today your life is required of you.
0: És azt mondja Jézus, hogy te bolond ember, hát a mai napon még a te életed elkéretik tőled.
1: See, the man was reasoning within himself.
0: Tudjátok, ez az ember önmagában gondolkodott.
1: And his internal conversation led him towards destruction.
0: És a saját belső beszélgetése vezette őt a pusztulás felé.
1: In Matthew 9, verse 21.
0: A Máté 9:21-ben.
1: We hear the conversation of a woman with the issue of blood.
0: Azt halljuk, hogy miről gondolkodik a vérfolyásos asszony.
1: And what did she say?
0: Mit mondott ő?
1: The Bible reveals her internal thoughts.
0: A Biblia elmondja, hogy miket gondolt.
1: She says, if I could just touch the hem of his garment, I will be healed.
0: Azt mondta, ha csak megérinthetem a ruhája szegélyét, meggyógyulok.
1: You see, her internal conversation,
0: tudjátok, a belső beszélgetése,
1: made the difference between terminal illness and healing.
0: Jelentette a különbséget a halálos betegség és a gyógyulás között.
1: She encouraged herself.
0: Felbátorította önmagát.
1: She empowered herself with her own internal talk.
0: A saját belső beszédjével erősítette meg önmagát.
1: In Psalm 23 we hear David's conversation.
0: A 23. Zsoltárban azt halljuk, hogy Dávid miről beszélgetett
1: önmagával. Regarding his sins surrounding adultery with Bathsheba.
0: Annak ellenére, hogy körülveszi őt a Becsabéval elkövetett házasságtól és bűne.
1: His conversation was the difference between unbearable guilt leading to physical and mental illness.
0: De barátaim, az ő saját belső beszélgetése a különbséget jelentette az elviselhetetlen bűntudat között, ami elmebeli és fizikai betegséghez vezethetett
1: volna. And God's forgiveness leading to the peace that eventually flooded David's soul.
0: És Isten megbocsátása között, ami végül is Isten békességével árasztotta el Dávid lelkét.
1: And a result of David's internal talk, we have recorded for us in the scripture.
0: Dávidnak a belső beszélgetése fel van jegyezve nekünk a Bibliában.
1: The incredible benefits of David's experience with God.
0: Azok a hatalmas áldások, amelyek Dávidnak az Istennel való kapcsolatából születtek.
1: One of the healthiest things you can do is to ask the Lord to make you aware of how you talk to yourself.
0: Az egyik leghasznosabb dolog, amit Isten tehet érted, az az, hogy megmutatja neked, hogy önmagadban mivel beszélgetsz.
1: And ask him to give you a description of the way that he sees you.
0: Kérd meg Istent, hogy mutassa meg neked, hogy ő hogyan lát téged.
1: And help you to discover the gifts that he's given you.
0: És segítsen felfedezni azokat az ajándékokat magadban, amit ő adott neked.
1: Quit down-talking yourself.
0: Hagyd abba azt, hogy önmagadnak ilyen lesújtó dolgokat mondasz.
1: Quit criticizing yourself.
0: Ne bírál magad állandóan.
1: Quit replaying the statements that other people have made about you.
0: És ne meditálj azon, hogy miket mondtak rólad mások.
1: Listen to what he says about you.
0: Hallgass arra, amit Isten mond rólad.
1: And start to see yourself as loved and a valuable person.
0: Kezd magad egy szeretett és értékes emberként látni.
1: Someone that God has gifted and you can accomplish goals that are within your reach.
0: Olyan emberként, akinek Isten ajándékokat adott, és aki el tudja, meg tudja valósítani, el tudja érni a keze ügyébe eső célokat.
1: Finally.
0: Végül.
1: Get close to encouraging people.
0: Kerülj közel ahhoz, hogy bátorítsd az embereket.
1: And beware, no, rebuke complainers and criticizers.
0: És vigyázz, és óvakodj a panaszkodóktól és kritizálóktól is. Igen.
1: Friends, we determine the culture we have.
0: Mi határozzuk meg, hogy milyen kultúrában élünk, milyen kultúrát élünk meg.
1: How many of you like the culture of your church?
0: Hanyan szeretitek a gyülekezeteteknek a közegét, kultúráját?
1: That's great, because you created it.
0: Ez nagyon jó, mert ti csináljátok.
1: We've created the culture of our home.
0: Mi hozzuk létre az otthonunk kultúráját.
1: If we don't like it,
0: hogyha nem tetszik nekünk, ami ott van,
1: we can change it.
0: Akkor megváltoztathatjuk.
1: If people in our home feel criticized and not valued,
0: hogyha az otthonunkban az emberek úgy érzik, hogy nincsenek értékelve, csak kritizálják őket,
1: we can change it.
0: Ezt megváltoztathatjuk.
1: We're responsible.
0: Hiszen mi vagyunk felelősek.
1: The culture we create.
0: Azért a kultúrájára, amit létrehozunk.
1: And God, he wants to create a kingdom culture.
0: És Isten a királyság kultúráját akarja létrehozni.
1: A culture of encouragement, a culture of empowerment.
0: A bátorítás és erősítés kultúráját.
1: A culture where people are valued.
0: Olyan kultúrát, amelyben az embereket értékelik.
1: Where they're received.
0: Ahol elfogadják őket, befogadják.
1: When you walk in the door.
0: Amikor bemész az ajtón.
1: There's always a warm face to greet you.
0: Mindig ott van egy barátságos arc, aki üdvözöl.
1: Kisses on the cheek.
0: És megpuszil.
1: You feel welcomed and valued and valued.
0: Befogadottnak, értékeltnek érzed magad.
1: That's great.
0: Ez nagyon jó.
1: Complainers and criticizers.
0: A panaszkodók és a kritizálók.
1: That's counterculture.
0: Ez ellenkultúra.
1: Not welcomed.
0: Nem fogadjuk be.
1: That changes. Yeah? We put that away.
0: Félretesszük, eltávolítjuk.
1: And we learn to empower our relationships. Friends,
0: megtanuljuk bátor erősíteni a kapcsolatainkat.
1: This is part of what a house of peace is.
0: Barátaim, ez része annak, ami a békesség házáról szól.
1: Bound together in a common life.
0: Tehát egy közös életben összefogunk.
1: And bound together in a common purpose.
0: És összekötődünk egy közös célért.
1: Amen.
0: Amen.
1: Let's stand.
0: Álljunk fel.
1: Father, thank you for this life that you have given.
0: Atyám, köszönjük ezt az életet, amit adtál.
1: We didn't have life before we met you.
0: Mielőtt találkoztunk veled, nem is volt életünk.
1: But he who has the Son has the life.
0: De aki a fiú, azé az élet.
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: Thank you, Lord!
0: Köszönjük, Uram!
1: Thank you for the ability to now walk in the light.
0: Köszönöm, hogy most már a világosságban járhatunk.
1: Thank you for the ability to overcome sin.
0: Köszönöm, hogy legyőzhetjük a bűnt.
1: To have fellowship with one another.
0: Hogy közösségünk lehet egymással.
1: Oh God, you are so good.
0: Ó Istenem, te annyira jó vagy.
1: We love this life that you've given.
0: Nagyon szeretjük ezt az életet, amit adtál.
1: That you made available.
0: Amit te rendelkezésünkre bocsátottál.
1: And we share it with each other.
0: És mi ezt megoszthatjuk egymással.
1: Lord, I pray that you would give us a clarity of purpose.
0: Uram, imádkozom azért, hogy adj nekünk világos célt.
1: So that we can lock arms together.
0: Hogy összefoghassunk egymással.
1: That this city, Székesfehérvár,
0: hogy ez a város, Székesfehérvár,
1: will be turned around.
0: Megváltozhasson.
1: That there are many, many, many, many lives yet who will come to know God.
0: Hiszen még nagyon-nagyon sok élet van, akinek meg kell ismernie Istent.
1: Empower us with a common purpose.
0: Erősíts meg minket a közös céllal.
1: Until Hungary is changed and transformed.
0: Amíg Magyarország meg nem változik.
1: Till my nation, Slovenia.
0: Amíg az én országom, Szlovénia.
1: Lord, we hear your heart and what is beating inside of you.
0: Uram, érezzük azt, és halljuk, hogy mit veret a szíved.
1: That you are not satisfied until your enemies are made a footstool for your feet.
0: Hogy nem vagy elégedett addig, amíg az ellenségeid a lábad zsámoljává nem tétetnek.
1: Lord, we're honored to join you in that purpose.
0: Uram, nagyon szeretünk csatlakozni hozzád, és megtiszteltetés nekünk.
1: May you be glorified.
0: Összefoghatunk veled, és a te neved legyen dicsőítve.
1: Be honored in our fellowship.
0: És legyél megtisztelve a közösségünkben.
1: You be at the center of it.
0: Legyél a, te legyél a közepén.
1: You be glorified.
0: Te kapd a dicsőséget.
1: And may this body be powerful.
0: És az a testület legyen erős.
1: In Jesus name.
0: Jézus nevében.
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott Steve Telcerov Kapcsolatok című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Barry Whistler Szent Háború című tanítását hallhatjuk.
4: Okay, this afternoon I want to speak to you about the topic of holy war.
5: Ma délután a Szent Háború témájáról szeretnék beszélni.
4: And I will show you that all through scriptures God has revealed himself.
5: És megmutatom nektek, hogy a Bibliában végig Isten harcosként mutatkozik.
4: I preached about 10 weeks at home out of Ephesians 6 on spiritual warfare.
5: Otthon körülbelül 10 hétig prédikáltam Efézus 6-ból a szellemi harcról.
4: What's funny about that is I was raised a pacifist.
5: Ami vicces, hogy engem pacifistaként neveltek fel.
4: And then I got filled with the Holy Spirit.
5: Utána beteltem Szent Szellemmel.
4: And you know, with God inside of you and God being a warrior.
5: És tudjátok, mikor Isten bennetek van és Isten harcos.
4: I couldn't remain a pacifist.
5: Nem maradhattam pacifista.
4: So, just capping what I said yesterday.
5: Gyorsan összefoglalva azt, amiről tegnap beszéltem.
4: I heard three things from God in 2010.
5: 2010-ben három dolgot hallottam Istentől.
4: To fire up the furnace.
5: Hogy izzítsam be a kemencét.
4: And for us that had to do with the tabernacle of David and 24/7.
5: És ez a Dávid sátorát jelentette számunkra és a folyamatos imádságházát.
4: The second thing was to amass troops.
5: A másik dolog az volt, hogy gyűjtsük össze a seregeket.
4: Which has to do with gathering and training, I believe, the whole church for war.
5: Ami azt jelenti, hogy az egész gyülekezetet össze kell gyűjteni és felnevelni, harcolni.
4: I think there are some that are specialists, but essentially I think the whole church needs to war.
5: Persze tudom, vannak néhányak, akik szakemberek, de tulajdonképpen az egész gyülekezet meg kell tanuljon harcolni.
4: And the third one was to build a war council, which has to do with apostles and prophets working together.
5: A harmadik az volt, hogy építsek fel egy haditanácsot, ami tulajdonképpen azt jelentette, hogy apostolokat és profétákat gyűjtsek
4: össze. And I believe that the presence of God is critical for victory in war.
5: És hiszem azt, hogy Isten jelenléte kritikus, létfontosságú a győzelemhez.
4: But that in the tabernacle of David, we must keep the central purpose to be so that the rest of mankind may seek him.
5: De Dávid sátorában az kell maradjon a középpontban, hogy a többi ember megtalálja Istent. Hát minden, amit cselekszünk, azért van, hogy betörjünk
4: a pokolba.
5: Elérjük az elveszetteket, tanítványokat képezzünk, és
4: so spiritual warfare shouldn't be something that keeps a few select people busy, but it's our task.
5: Tehát a szellemi harc nem arról szól, hogy néhány kiválasztottnak elfoglaltságot
4: and
5: adunk.
4: I'm talking about holy war, meaning that it is God's war.
5: A szent háborúról olyan értelemben beszélek, hogy ez Isten
4: the war cannot be about
5: háborúja, Isten
4: it
5: harca.
4: Needs to be, the Lord's battle.
5: Ez nem rólunk szól, hanem ez az Úrnak a csatája.
4: And holy war was not invented by Muhammad and Islam.
5: És a szent háborút nem Mohamed vagy az iszlám találta
4: but
5: fel.
4: Holy war began in the Garden of Eden in Genesis.
5: Hanem a szent háború az Éden kertjében kezdődött egy
4: and,
5: Mózesben.
4: So he's revealed himself to us as a warrior.
5: Szóval Isten harcosként mutatta
4: and
5: meg
4: for
5: magát.
4: Me, I have to anything that I believe strongly, I need to begin in the beginning of scriptures and develop it through the Bible.
5: És én úgy vagyok vele, hogy bármi, amit elhiszek, az teljesen végig kell haladjak a Biblián, az elejétől a végéig.
4: And we see from the fall of man onward that God waged war against his enemies.
5: És az ember bukásától kezdve azt látjuk, hogy Isten harcolt az ellenségei ellen. És a szent háború azért szent, mert Istennek a harca.
4: Holy means that it's dedicated,
5: a szent azt
4: him.
5: Jelenti, hogy neki van odaszánva.
4: Anything that belongs to God or anything that's been dedicated to God, we say is holy.
5: Minden, ami Istené vagy neki lett szentelve, az szent.
4: And so the Bible repeatedly tells us that the battle belongs to the Lord.
5: A Biblia ismételten azt mondja nekünk, hogy az Úré a harc.
4: So let me start in Genesis, and I'm not sure how far we'll get, but I want to develop it in Scripture.
5: Úgyhogy kezdjük az 1 Mózesnél, nem tudom meddig jutunk, de én a Biblia alapján szeretnék haladni.
4: And It's important for us to have a theological framework for everything that we do.
5: Nagyon fontos, hogy minden, amit teszünk, egy teológiai keretbe legyen foglalva.
4: Our movement is known for its zeal.
5: A mi mozgalmunkat a lelkesedéséről ismeri, de a szellemi harc az nem az emberi lelkesedésen múlik.
4: The Bible tells us that the zeal of the Lord of hosts will accomplish this.
5: Nem azt mondja a Biblia, hogy az Istennek a buzgó szereme fogja ezt elvégezni. Pál azt mondja az 1 Korintusban, hogy ne lépjünk túl azon, ami meg van írva.
4: So I want to give you a larger picture about the war.
5: Úgyhogy szeretnék egy tágabb képet adni erről a harcról.
4: I see God's war beginning in Genesis 3.
5: Én az 1 Mózes 3-nál látom azt, hogy Isten elkezdi a harcot.
4: Man's fall,
5: az ember bukása
4: God says,
5: után
4: I will put enmity between you and the woman.
5: Isten azt mondja, hogy ellenségeskedés szerzett közötted és az asszony között. Itt a kígyónak mondja ezt. Azt mondja, hogy ellenségeskedés szerzett közted és az asszony között, a te magod és az ő magja között. Ő a fejedre tapos,
4: and you shall bruise him on the heel.
5: És te a sarkát mardosod.
4: So God is declaring that He will put enmity between the seed of the woman and the serpent.
5: Tehát itt Isten kijelenti, hogy ő az, aki ellenségeskedést tesz a kígyó magja és az asszony magja között.
4: Enmity simply means a state of being actively opposed or hostile.
5: Az ellenségeskedés azt jelenti, hogy aktívan ellenzel valamit.
4: So at this point God declared war.
5: Tehát ezen a ponton Isten háborút indított, és ő maga aktívan részt vett ebben a harcban azóta is.
4: He not only entered the war then, but he entered as a man when Jesus came.
5: Ő nem csak hogy részt vett ebben a harcban, hanem emberként is belépett, mikor
4: and
5: Jézus
4: Jesus
5: eljött.
4: Being the seed of the woman gave the devil a blow to the head, the final death blow.
5: És mivel Jézus az asszony magja volt, ezért egy végső
4: but
5: halálos döfést adott
4: that,
5: a kígyónak.
4: The serpent would bruise the seed of the woman on the heel.
5: De azt is mondja, hogy a kígyó mardosni fogja, tehát meg fogja sérteni az asszony sarkát.
4: The first time that I see God himself entering battle is in Exodus 15.
5: Az első alkalom, amikor arról olvastam, hogy Isten aktívan részt vett a harcban, az a 2 Mózes 15.
4: He portrays himself as a divine warrior.
5: És mennyei harcosként írja le az
4: Urat. We see throughout scriptures that God portrays himself as a warrior that rides on the clouds.
5: A Bibliában végig azt látjuk, hogy Isten úgy beszél magáról, mint harcosról, aki a felhőkön lovagol.
4: We even see that in the end when Jesus comes in the clouds.
5: Ezt látjuk akkor is, mikor azt írja, hogy Jézus a felhőkön fog eljönni.
4: God's people have fled Egypt.
5: Isten népe kimenekült Egyiptomból.
4: They are not trained warriors.
5: Ők nem képzett harcosok,
4: shepherds.
5: Hanem pásztorok.
4: They have no weapons.
5: Nincsenek fegyverei.
4: They have no strategy other than to obey God.
5: Nincs más stratégiájuk, csak az, hogy Istennek engedelmeskedjenek. Úgyhogy azt tették, amit Isten mondott nekik, megették a páska vacsorát és elindultak.
4: And then in Exodus 15:1,
5: és 2 Mózes 15 első versben
4: it says, then Moses and the sons of Israel sang this song to the Lord and said, I will sing to the Lord, for he is highly exalted. The horse and its rider has been hurled into the sea. The Lord is my strength and song, and he has become my salvation. This is my God, and I will praise him. My father's God, and I will extol him. The Lord is a warrior. The Lord is his name.
5: Harmadik versig. Akkor énekelt Mózes és az Izrael fiai ezt az éneket az Úrnak, és azt mondták, éneklek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett. Erősségem az Úr, és énekem, szabadítómmá lett nekem. Ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom. Vitéz harcos az Úr, az ő neve Jehova.
4: So in this story, God himself was the warrior, and he defeated Egypt single-handedly.
5: Tehát ebben a történetben Isten volt a harcos, és saját maga győzte le Egyiptomot, harcolt a népéért. Később látjuk azt, hogy a népét is kezdi bevonni a csatába.
4: But For me, a pacifist, I needed to see that God was a warrior and needed that part of God's revelation to me.
5: De én pacifistaként látni akartam azt, hogy Isten harcos Isten, tehát szükségem volt kinyilatkoztatása erről. A hatodik versben folytatja.
4: Your right hand, O Lord, is majestic in power. Your right hand, O Lord, shatters the enemy. And the greatness of your excellence, in the greatness of your excellence, you overthrow those who rise up against you. You send forth your burning anger, and it consumes them as chaff.
5: Jobbod, Uram, erő által dicsőül, jobbod, Uram, ellenséget összetör. Fenséged nagyságával zúzod össze támadóid, kibocsátott haragod, s megemészti az őket, mint tarlót.
4: Then in verse 16,
5: a 16.
4: it says, terror and dread fall upon them. By the greatness of your arm, they are motionless as stone. Until your people pass over, O Lord, until the people pass over him whom you have purchased.
5: Félelem és aggodalom lepi meg őket. Karod hatalmától elnémulnak, mint a kő, míg átvonul néped, Uram, míg átvonul a nép a te szerzeményed.
4: And in verse 18 it says, the Lord shall reign forever and ever.
5: 18-as versben azt mondja, az Úr uralkodik mindörökkön örökké.
4: So in this war, Israel basically got to stand by and see the salvation of God as he fought the battle for them.
5: Ebben a harcban tulajdonképpen Izrael csak ott állt és végignézte, hogy Isten végigharcolta a harcot
4: értük. But it shows us that God is a warrior and that he shall reign forever and ever.
5: De ez megmutatja nekünk azt, hogy Isten egy harcos és örökkön örökké uralkodik.
4: Later we begin to see that God showed that warfare is an act of worship.
5: Később látjuk azt, hogy Isten megmutatta, hogy a hadviselés, azaz aktív imádás.
4: You see this in the book of Deuteronomy. I'm not going to turn there.
5: Ezt az 5 Mózesben láthatjuk.
4: But the enemies essentially were God's enemies.
5: De ott az ellenségek Isten ellenségei voltak.
4: And he's working out his purposes on the earth against his enemies.
5: És Isten véghez viszi az ő tervét a földön az ellenségeivel szemben. És a harc azért szent, mert Isten jelen van benne.
4: As Franz said, Israel learned that they must always inquire of the Lord before they go to battle.
5: Ahogy Franz mondta, hogy Izraelnek mindig meg kellett kérdezni az Urat, mielőtt csatába vonul.
4: We cannot just war because we're angry about something.
5: Nem háborúzhatunk csak azért, mert valamire haragszunk.
4: The Bible tells us that the anger of man doesn't achieve the righteousness of God.
5: A Biblia azt mondja nekünk, hogy az ember haragja nem munkálja Isten igazságát.
4: So it's not for us to decide or to challenge a war, we act on behalf of God.
5: Szóval nem rajtunk áll az, hogy döntsünk a harc felől, hanem mi Isten részére.
4: We can see that Israel's wars were holy war in that there was spiritual preparation before the battle.
5: Látjuk azt, hogy Izrael szellemi harcban is volt, és hogy mindig felkészültek a csatára.
4: They performed ritual cleansing on all those that went to battle.
5: Rituális tisztuláson kellett végigmenjen mindenki, aki csatába ment.
4: In an act of worship.
5: Áldozatokat áldoztak az imádás jeleként.
4: And during Israel's wars, faith was always the issue, even in old covenant times.
5: Izrael harcaiban a hit kulcsfontosságú volt még a szövetség idejében is.
4: The faith of his people was more important than the number of warriors.
5: Tehát a nép hite sokkal fontosabb volt, mint a sereg létszáma.
4: The faith of his people was more important than weapons technology.
5: Isten népének a hite sokkal fontosabb volt, mint a haditechnológia.
4: And even in the conquest of the land, they basically just did whatever God told them to do.
5: És egy föld, egy terület elfoglalásakor is tulajdonképpen csak azt tették, amit az Úr mondott nekik.
4: And the strategies many times were either very simple or sometimes even illogical.
5: És a stratégia nagyon gyakran egyszerű volt, sőt sokszor illogikusnak, tehát egyáltalán nem tűnt logikusnak, de nem volt.
4: Psalms 20 verse 7 says this.
5: A Zsoltár 27.
4: Some boast in chariots and some in horses, but we will boast in the name of the Lord our God. So the boasting has always
5: seregekben, lovakban bíznak, de mi az Úr nevében. Tehát
4: and
5: mi az Úrban
4: must be
5: kell
4: that we do not adopt an attitude of boasting.
5: és oda kell figyelni arra, hogy ne legyen because dicsekvő a hozzáállásunk, mivel a harc az Úré, a győzelem az Úré.
4: It's not about our horses and chariots or
5: nem
4: weapons.
5: A mi lovainkról, szekereinkről és fegyvereinkről
4: it's
5: szól
4: not about
5: az
4: our
5: egész.
4: Strategies.
5: Nem a mi stratégiánkról szól.
4: The war is about him.
5: Hanem ez a harc az Úrról
4: in
5: szól.
4: Proverbs it tells us that the horse is prepared for the day of battle.
5: A példabeszédekben azt mondja, hogy a lovak felkészültek a harc napjára, de a győzelem az Úré.
4: So while we share in the victory,
5: tehát,
4: it belongs to him.
5: Ugyan mi osztozunk a győzelemben, de a győzelem az
4: Úré. So we have the preparation and the fight of God's people joined with the supernatural entrance of God into the battle.
5: Tehát itt van a felkészülés a harcra, és Isten serege belép Isten harcába.
4: It's a good example in 1 Chronicles chapter 14.
5: Jó példát látunk az 1 Krónika 14-ben.
4: And for me this this passage has become a model for what I've seen happen to many Christians.
5: Számomra ez egy nagyon jó mint arra, hogy mi történik sok keresztényel.
4: Starting in verse 8, reading to 11.
5: A 8. verstől kezdjük 11-ig.
4: When the Philistines heard that David had been anointed king over all Israel, all the Philistines went up in search of David, and David heard of it, and went out against them.
5: Megértették a filiszteusok, hogy Dávid királlyá kenetett fel az egész Izrael felett, és feljöttek mind a filiszteusok, hogy megkeressék Dávidot. Mely dolgot, mikor Dávid meghallott, azonnal ellenük ment. Tehát ahányszor az Úr felkent téged, vagy új feladatot ad neked, az ellenség hallani fog róla. És ellenünk fognak jönni, hogy háborúzzanak. A felelősségnek minden új szintje, új elhívás, új ajándék, amiben elkezdünk járni.
4: The new levels bring new devils.
5: Az új szintek új démonokat hoznak.
4: In that realm.
5: És meg kell tanulnunk harcolni azon a
4: But you'll
5: szinten.
4: Notice that as soon as David heard that the enemies have come against him,
5: de láthatjátok, hogy amint meghallotta Dávid, hogy az ellenség jön, ellenük ment azonnal. Tehát nem maradt passzív.
4: He expected that they would challenge his kingship.
5: Ő számított arra, hogy nem fogják egyszerűen elfogadni a királyságát, és ezért, mikor ellene jöttek, ő is ellenük
4: ment. Verse 11,
5: a 11. versben azt mondja,
4: Baal Perazim, and David defeated them there. And David said, God has broken through my enemies by my hand, like the breakthrough of waters. Therefore they named that place Baal Perazim.
5: Felment azért Baal Perazimba, és ott Dávid megverte őket, és azt mondta Dávid, az Isten eloszlatta az én ellenségeimet az én kezem által, mint a vizeknek oszlását. Azért nevezték azt a helyet Baal Perazimnak.
4: So this location was named the place of breakthrough.
5: Tehát ezt a helyet az áttörés helyének nevezték.
4: And again the pattern is we are given a call from God.
5: És ismét a minta a következő. Elhívást kapunk
4: God's Istentől. Enemies come and seek to stop us from obeying him.
5: Isten ellenségei jönnek, megpróbálnak megállítani, hogy ne engedelmeskedjünk.
4: And we have to deal with the enemies.
5: Nekünk el kell bánnunk
4: and
5: az ellenséggel.
4: So there is warfare.
5: Ezért háború van.
4: But God brings us to a place of breakthrough.
5: De Isten elvisz minket az áttörés helyére.
4: And at this place our enemies are defeated.
5: És azon a helyen legyőzetnek az ellenségeink.
4: What I wanted you to notice is how David stated this breakthrough.
5: Szeretném, ha megfigyelnétek, hogy hogyan vette tudomásul Dávid ezt az áttörést.
4: God has broken through my enemies by my hand.
5: Azt mondta, hogy Isten eloszlatta az én ellenségeimet az én
4: so
5: kezem
4: you see that
5: által.
4: This is of course God's war.
5: Tehát itt láthatjátok, hogy igen, ez
4: God
5: Isten harca, és Isten természetfeletti módon megadta az áttörést,
4: but he did it through David's hands.
5: De Dávid keze által végezte ezt.
4: So again, we can't be passive.
5: Tehát ismétlem, nem lehetünk passzívak.
4: God does the battle now through us.
5: Isten rajtunk keresztül viszi végbe a csatát. És a prófétáknál szó van arról, hogy az Úr harcolni fog az ellenségei ellen rajtunk keresztül. Ez pont ennek a képe.
4: So the battle is the Lord's, but he wins it through our hands.
5: Tehát a csata az Úré, de a mi kezünk által nyeri meg a csatát.
4: I find two extremes in the church.
5: A gyülekezetekben két végletet látok.
4: One extreme gets the revelation of spiritual warfare and is so full of zeal
5: that they kinyilatkoztatást a szellemi harcról, és annyira lelkesek és szenvedélyesek, hogy maguktól ellene mennek az ördögnek.
4: The other extreme is so spiritual.
5: A másik véglet annyira szellemi,
4: the breakthrough is just going to come falling out of heaven.
5: Hogy azt hiszik, hogy az áttörés csak úgy le fog pottyanni a mennyből.
4: But what we see here is this partnership between God's involvement in the war himself, but also doing it through David's hands.
5: De Dávid is megtette a maga részét.
4: The Hebrew word here that's translated breakthrough,
5: a héber szó, amit itt az áttörésre használnak, az a pérec szó.
4: And it means to burst out,
5: azt
4: to
5: jelenti,
4: increase or
5: kitörni,
4: to be opened up.
5: Növelni vagy megnyílni.
4: So the implication is that there's something that's closed in, that's restricted.
5: Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy van valami, ami be van zárva vagy korlátozva van.
4: And before victory, we are confined and restricted, and then God helps us to break out.
5: És a győzelem előtt be vagyunk korlátozva, és Isten segít nekünk kitörni.
4: And when we are in spiritual warfare, we experience it in terms of pressure.
5: És szellemi harcban ezt nyomásként éljük
4: meg. Ability to accomplish what we know we are called to do.
5: És úgy éljük meg, hogy képtelenek vagyunk véghez vinni azt, amiről tudjuk, hogy elhívásunk van.
4: So we're confined.
5: Tehát így korlátozva vagyunk.
4: When the breakthrough comes, we push past the resistance and
5: és mikor jön az áttörés, akkor áttörünk ezen az ellenálláson, és ismét szabadok vagyunk.
4: I used to be a farmer.
5: Én farmer
4: and
5: voltam.
4: We had cattle and pigs.
5: Volt szarvasmarhánk is, meg
4: sertésfarmunk
5: is. 2-3 ezer sertésünk volt.
4: And we controlled them by the use of an electric fence.
5: És egy elektromos, egy villanypásztor segítségével.
4: It was just a very fine
5: korlátoztuk
4: thread
5: őket.
4: Of wire.
5: Ez egy nagyon vékony drót
4: that
5: volt.
4: The pigs can't see.
5: Amit a disznók nem láttak.
4: And we would run them into a field that had a fence around all four sides.
5: És betereltük őket egy olyan területre, amin körbe volt véve.
4: They had to find the barriers themselves.
5: Dróttal, és saját maguk kellett megtalálják a korlátokat.
4: This is how we control the pigs.
5: Így ellenőriztük, tartottuk kordában a disznókat. És hát az ördög is
4: but
5: így korlátozza a
4: keresztényeket.
5: És akkor disznók ott voltak kint a mezőn, elmentek egy oldalra, neki mentek ennek a drótnak.
4: It was not enough electricity to really hurt them, but it gave them a lot of discomfort.
5: Az nem volt valami erős áramütés, csak annyi, hogy kellemetlen legyen számukra.
4: So they experience pain here.
5: Tehát így fájdalmat
4: and they make a mental note not to go beyond that point.
5: És akkor megjegyezték, hogy oda nem szabad menni.
4: So they back away.
5: Meghátráltak.
4: And over a period of 2 or 3 days, they find all four sides of the field.
5: És 2-3 nap alatt megtalálták ennek a mezőnek mind a 4 oldalát.
4: After they find the borders, then they just stay within this little area.
5: Miután megtalálták a kerítést, akkor csak azon a területen maradtak, és teljesen jól
4: el voltak. Ezt teszi
5: velünk is az ördög. Fájdalmat okoz, mikor ki akarunk lépni, hogy valamit tegyünk az Úrért.
4: Many Christians back off at that point.
5: És nagyon sok keresztény ennél a pontnál meghátrál. És egy kellemes életet alakítunk ki magunk számára a fájdalommentes övezeten belül. És rájöttünk arra, hogy akár le is kapcsolhatjuk az áramot a kerítésben. Soha nem fognak túllépni azon a ponton.
4: It wouldn't hurt them anymore.
5: Már nem okozna fájdalmat nekik.
4: One time we wanted to move pigs from one field to another.
5: És volt egy alkalom, amikor a csordát egyik mezőről a másikra akartuk átterelni, még el is vettük ezt a kerítést, és egyszerűen nem tudtuk rávenni őket, hogy átlépjenek azon a ponton. Folyamatosan visszafele hátráltak.
4: Because in their mind the barrier was still there.
5: Mert az ő agyukban még mindig ott volt a korlát.
4: This is what the devil does to many Christians, and
5: ezt teszi az ördög sok kereszténnyel, mivel túl hamar feladjuk.
4: But I had one pig out of 3,000.
5: A 3,000-ből volt egy disznó.
4: That I've called our breakthrough pig.
5: Akit az áttörőnek neveztem.
4: Sorry. Yeah, Parat, right. This I could not control this pig.
5: Ezt a disznót nem tudtam uralni. Naponta 3-4-5 alkalommal is kitört.
4: So one day I saw how she did it.
5: És egy nap megfigyeltem, hogy hogy teszi ezt.
4: She would go along until she found where the area was.
5: Végig ment, míg megtalálta, hogy hol vannak a korlátok.
4: She'd back up.
5: Hátrát.
4: She'd put her head down.
5: And she began to squeal even before she got there. És még mielőtt odaért volna, elkezdett visítani.
4: Because she knew what was coming.
5: Mert tudta, hogy mi fog következni.
4: So she let out a large squeal, put her head down, and went under the wire.
5: Nagyot visított, lehajtotta a fejét, és a
4: the wire would slide over
5: drót
4: her back.
5: Alatt átment, a drót végigment a hátán.
4: And in a half a second, the pain was over.
5: Fél másodperc alatt elmúlt a fájdalom, és szabad volt.
4: So I use this as an illustration to encourage Christians.
5: Én ezt nagyon jól tudom példaként használni arra, hogy bátorítsam a keresztényeket. Hogy Isten áttörést ad neked, de elszántnak kell lenned ahhoz, hogy némi fájdalmat is
4: elviselj.
5: A Biblia azt mondja, hogy miután egy ideig fájdalmat tapasztalsz, az Úr jön, megvigasztal és
4: in your resisting of the devil, sometimes we suffer for a while, but then God always comes and gives us a breakthrough.
5: Hogyha ellenállunk az ördögnek, akkor lehet, hogy egy ideig fájdalmat tapasztalunk, de utána jön Isten és áttörést ad.
4: The Bible says that Jesus endured the cross
5: a Biblia
4: for the pain
5: azt
4: set
5: mondja,
4: before him. He endured the pain of the cross for the joy set before him.
5: Krisztus elviselte a kereszt fájdalmát az előtte levő öröm miatt.
4: So we have to learn to endure hardship as good soldiers.
5: Szóval jó katonákként meg kell tanulnunk elviselni a nehézségeket.
4: In scripture, most of the battles involved the whole nation of Israel.
5: A Bibliában a legtöbb csatában egész Izrael népe részt vett.
4: Sometimes it was just a portion.
5: Néha csak Izraelnek egy része.
4: With Gideon it was only 300.
5: Gedeonnál például csak 300-an voltak.
4: But with David we see an individual warfare when he took on Goliath.
5: De Dávidnál látunk egy személyes csatát is, amikor Góliátot legyőzte.
4: Goliath was intimidating God's people.
5: Góliát megfélemlítette Isten népét.
4: And the whole nation of Israel was intimidated by him.
5: És Izrael egész népe rettegett tőle.
4: But an anointing came upon David.
5: De Dávidra egy kenet
4: áradt. And I'm going to read it, but you'll see in the language that it's the language of holy war.
5: És fel fogom olvasni, de a nyelvezeten láthatjátok majd, hogy a szent háború nyelvezete.
4: Starting with verse 45.
5: 1 Sámuel 17, a 45-ös
4: verstől. Then David said to the Philistine, "You come to me with a sword, a spear, and a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have taunted."
5: Dávid mondta a filiszteusnak, te karddal, dárdával és pajzsal jössz ellenem. Én pedig a seregek urának, Izrael seregei istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal
4: illettél.
5: Szóval itt is láthatjuk, hogy Dávidnak nem volt csúcs technológiája. Visszautasította Saul fegyverzetét.
4: Just a young man with a slingshot.
5: Ő csak egy fiatal ember volt egy parittyával, de azt mondja a 46-os versben.
4: This day the Lord will deliver you into my hands.
5: A mai napon kezembe ad téged az Úr,
4: and I will give the dead bodies of the army of the Philistines this day to the birds of the sky and the wild beasts of the earth.
5: Az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izraelnek Istene.
4: And in verse 47, and all this assembly may know that the Lord does not deliver by sword or by spear, for the battle is the Lord's. And he will give you into our hands.
5: És tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kard által és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő titeket kezünkbe fog adni.
4: So again, the battle belongs to the Lord. It's he owns it.
5: Tehát ismét mondom, hogy az Úré a harc, az övé. Tehát ő birtokolja.
4: The same Hebrew word when it says the earth is the Lord's.
5: A Biblia ugyanazt a héber szót használja arra, mikor azt mondja, hogy a föld az Úré.
4: It says the fat of the offering is the Lord's.
5: Azt mondja, hogy az áldozatok kövérje az Úré.
4: It says the kingdom is the Lord's.
5: Azt mondja, hogy az Úré a királyság.
4: So our perspective must be that the battle itself is the Lord's, it belongs to him.
5: Tehát szem előtt kell tartsuk azt, hogy a háború, a harc az Úré. A győzelem az Úré.
4: Spoils of war belong to the Lord.
5: És azt is mondja, hogy a zsákmány is az Úré. És nem volt szabad hozzányúlni a
4: zsákmányhoz.
5: A héber szó, a herem azt mondja, hogy ez teljesen el van határolva, nem számukra van, szent az Úr számára.
4: Again, I see holy war as our means of plundering hell.
5: És én továbbra is úgy látom a szent háborút, mint a pokolba való betörést, mint
4: a morva testvérek mondták.
5: Hogy a bárányért teszik, hogy elnyerhessék az ő szenvedéseinek a jutalmát.
4: So God is a warrior.
5: Tehát Isten
4: the battle
5: harcos.
4: Belongs to the Lord.
5: A harc az
4: the
5: Úré.
4: Victory is the Lord.
5: A győzelem az Úré.
4: And the spoil belongs to God.
5: És a zsákmány is az Úré.
4: When you study the Psalms,
5: amikor a zsoltárokat tanulmányozzuk, érdekes azt látni, hogy némely zsoltárt a harcban használták. Amikor készültem a mai napra, akkor rájöttem, hogy némelyiket a háború a harc előtt, némelyiket harc közben, és némelyiket a harc után énekelték. Hogyha emlékeztek a kettő krónika
4: 20-ban,
5: a sereg csata közben énekelt, és Isten harcolt az ellenséggel. Hogy ez teljesen el van határolva, nem számukra van, szent az Úr számára.
4: Again, I see holy war as our means of plundering hell.
5: És én továbbra is úgy látom a szent háborút, mint a pokolba való betörést, mint
4: a morva testvérek mondták.
5: Hogy a bárányért teszik, hogy elnyerhessék az ő szenvedéseinek a jutalmát.
4: So God is a warrior.
5: Tehát Isten
4: the battle
5: harcos.
4: Belongs to the Lord.
5: A harc az
4: the
5: Úré.
4: Victory is the Lord.
5: A győzelem az Úré.
4: And the spoil belongs to God.
5: És a zsákmány is az Úré.
4: When you study the Psalms,
5: amikor a zsoltárokat tanulmányozzuk, érdekes azt látni, hogy némely zsoltárt a harcban használták.
4: This,
5: amikor készültem a mai napra, akkor rájöttem, hogy némelyiket a háború a harc előtt, némelyiket harc közben, és némelyiket a harc után énekelték. Hogyha emlékeztek a kettő krónika 20-ban, a sereg csata közben énekelt, és Isten harcolt az ellenséggel.

0: When you study the Psalms,
1: amikor a zsoltárokat tanulmányozzuk, érdekes azt látni, hogy némelyik zsoltárt a harcban használták.
0: This, wars,
1: amikor készültem a mai napra, akkor rájöttem, hogy némelyiket a háború a harc előtt, némelyiket harc közben, és némelyiket a harc után énekelték. Hogyha emlékeztek a kettő
0: krónika 20-ban,
1: a sereg csata közben énekelt, és Isten harcolt az ellenséggel. Hát dicsőítették és imádták Isten csata közben. Én úgy tudom, hogy a hetedik zsoltár csata előtt énekelték. Nem fogom felolvasni, majd később elolvashatjátok magatok. A 149. zsoltárt is csata előtt énekelték. És azt mondja, hogy kétélű kard legyen a szájukban, kétélű Isten dicsőítés legyen torkukban, kétélű fegyver kezeikben, hogy bosszút álljanak a pogányokon, és megfenyítsék a nemzeteket. Tehát ezt a csata előtt énekelték. Egy nagyon híres zsoltár, a 91. zsoltárt a csata közben énekelték, illetve felolvasták.
0: You remember that it's a song about protection,
1: God's shelter, és emlékeztek, hogy a védelemről, Isten oltalmáról szól ez a zsoltár, hogy az Úr angyalokat küld az oltalomra.
0: So Israel's war wasn't just about humans that had other human enemies.
1: Tehát Izrael harca, hadviselése nem emberekről, nem csak emberekről szólt, akiknek emberi ellenségeik voltak, és hogy imádkoztak, hogy Isten segítsen nekik az ellenségeikkel szemben. Izrael hadviselése szent
0: háború,
1: mert ők Isten ellenségei voltak, és így Isten is belépett a A 24. zsoltárt például akkor énekelték, mikor visszatértek Jeruzsálembe győzelem után. És azt mondja, hogy kapuk emeljétek fel fejeiteket.
0: Not only was God in the battle, but he came back with them.
1: Tehát Isten nem csak a harcban vett részt velük, hanem vissza is jött velük, hogy együtt ünnepeljék a győzelmet. Dicsőítés és imádás központi szerepet játszott ebben a szent háborúban.
0: Just one lesson that we can learn also, and I think Franz mentioned this.
1: Egy lecke, amit megtanulhatunk, és azt hiszem, hogy Franz már említette ezt.
0: Israel did lose some battles.
1: Izrael vesztett el néhány csatát.
0: One battle at Ai they lost because of the sin of Achan.
1: Aiban azért vesztettek csatát, mert Ákán vétkezett.
0: Sin does affect our ability to wage war.
1: És a bűn hatással van arra a képességünkre, hogy harcoljunk. Mivel ez szent háború.
0: Not only is it a holy God, but his warriors must be holy.
1: Tehát nem csak Isten szent, hanem a harcosainak is szenteknek kell lenniük, és Isten félőknek.
0: Another battle they lost because they treated the ark of God like a good luck charm.
1: Egy másik csatát azért veszítettek el, mert Isten ládáját ilyen szerencseládának használták. Túl nagy volt az
0: önbizalmuk,
1: hogy Isten mindenben győzelmet ad nekik, bármihez hozzányúlnak.
0: They did not treat the presence of God as holy,
1: Isten jelenlétét nem szentként kezelték,
0: so they lost the battle.
1: Ezért vesztettek.
0: There's probably other cautions there.
1: Valószínűleg vannak még más figyelmeztetések is, de mikor engedelmeskedünk Istennek, akkor győzni fogunk, mert ő is ott van a csatában.
0: Exodus 23, verse 22 says this.
1: A 2 Mózes 22, 23. vers.
0: But if you will truly obey his voice and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and an adversary to your adversaries.
1: Engedelmeskedsz az én szavamnak, akkor az ellenségeinek ellensége leszek. Tehát a kulcs itt az engedelmesség. A 27. versben azt mondja,

0: ahead of you and throw into confusion all the people among whom you come.
1: Hogy félelmet bocsátok rájuk, és összezavarom a népet, aki ellene megy.
0: And I will make all your enemies turn their backs on you.
1: És minden ellenségedet megfutamítom.
0: So an enemy that has his back to you,
1: tehát hogyha az ellenség
0: running away from you,
1: hátat fordít neked, elfut tőled. Hogyha az ellenség arcát látod, akkor feléd közelít az ellenség, feléd jön.
0: His terror on our enemies so that they become frightened of us.
1: Tehát Isten az ő rettentését bocsáthatja az ellenségeinkre, hogy megrémüljenek tőlünk.
0: We've read this already in Leviticus 26.
1: Ezt már olvastuk a 3 Mózes 26-ban.
0: You will chase your enemies and they will fall before you by the sword.
1: Hogy kergeted az ellenségeidet és kard által
0: elesnek.
1: Tehát Isten akarata az, hogy megfutamítsuk az ellenségeinket. És akkor azt mondja, hogy 5-en elűznek
0: 100-at,
1: 100-an elűznek 10-ezret.
0: And your enemies will fall before you by the sword.
1: És az ellenségeid kard által esnek el
0: előtted.
1: És ez Isten jelenléte miatt
0: van. He says in verse 9, I will turn toward you and make you fruitful and multiply you.
1: A 9. versben azt mondja, hogy hozzátok fordulok, megszaporítalak titeket, megsokasítalak titeket, és szövetségemet megerősítem veletek.
0: The prophets declared a new day where God would war for his people.
1: A proféták egy új napról szóltak, amikor Isten a népéért fog harcolni.
0: Zechariah 14
1: Zakariás 14
0: says, Behold, a day is coming
1: mondja,
0: for the Lord when the spoil taken from you will be divided among you.
1: Eljön az a nap, amikor a zsákmány elvétetik tőled.
0: For I will gather all the nations I will gather all the nations against Jerusalem to battle.
1: Minden népet ütközetre gyűjtött Jeruzsálemhez.
0: And the city will be captured, the houses will be plundered.
1: Megszállják a várost, kirabolják a házakat.
0: The women ravished and half the city exiled, but the rest of the people will not be cut off.
1: Az asszonyokat, a város fele számkivetésbe megy, de a nép maradéka nem gyomlálta ki a városból.
0: Then the Lord will go forth and fight against those nations as when he fights on a day of battle.
1: Mert eljön az Úr, és harcol azok ellen a népek ellen, amint harcolt
0: azon a napon, a harcnak napján. So we have the promise that whenever God's people are oppressed, he goes to battle for them.
1: Tehát ígéretünk van itt arra, hogy amikor elnyomás alá kerül Isten népe, akkor Isten jön és harcol értük.
0: I have seen several places in the world where there has been outright persecution against the church.
1: Én a világon több olyan helyet láttam már, ahol nyílt üldözés volt.
0: And
1: a
0: number of years ago, I was privileged to pray for 6 young men that were going to plant churches in Orissa, India.
1: Egy néhány éve abban a kiváltságban volt részem, hogy 6 fiatalért imádkoztam, akik Indiában egy településen gyülekezetet akartak plantálni.
0: There was a pastor who was cut into pieces and spread along the road in that state.
1: És hónapokkal azelőtt, hogy én imádkoztam volna értük, volt egy pásztor, akit feldaraboltak, és az út mentén szétszórták abban a tartományban. És a gyülekezet akkor úgy érezte, mintha legyőzték volna őket.
0: But as you know, the blood of the martyrs has always been the seed of the church.
1: De mint tudjátok, a vértanúk vére mindig a gyülekezet magja lesz.
0: Missionaries were banned from China.
1: Amikor a missionáriusokat kitiltották Kínából, akkor az egyház elképesztő módon szaporodott, sokasodott. Lehet, hogy te most olyan helyzetben vagy, hogy úgy érzed, hogy üldöznek, vagy elnyomás alatt vagy.
0: But you need to know that God, the warrior, will enter the battle, and ultimately he will have victory in that place.
1: A harcos fog belépni a harcba, és végső soron győzelmed lesz azon a területen.
0: Listen to this in Jeremiah chapter 20.
1: Figyeljétek meg ezt a Jeremiás 20-ban.
0: In verse 11.
1: Jeremiás 20.
0: But the Lord is with me like a dread champion. Therefore my persecutors will stumble and not prevail. They will be utterly ashamed because they have failed with an everlasting disgrace that will never be forgotten.
1: De az Úr velem van, mint hatalmas hős, azért elesnek az én kergetőim, és nem bírnak velem, igen megszégyenülnek, mert nem okosan cselekesznek. Örökké való gyalázat lesz rajtuk, és felejthetetlen.
0: So we oftentimes picture Jesus as the lamb that takes away the sin of the world.
1: Mi gyakran úgy képzeljük el Jézus, mint a bárány, akinek a vére elveszi a világ bűneit.
0: Man.
1: Egy kedves, szelíd ember. Mégis itt az Úrról úgy ír, mint egy félelmetes bajnokról.
0: The theology in the West has focused on the forgiveness of sins.
1: A nyugat teológiája a bűnbocsánatra összpontosított.
0: But in the early church, one of the most important themes was Christ as victor.
1: Az egyik legfontosabb téma az Krisztus, mint győztes.
0: And we focus on things as individuals because, of course, it's true, we want our sins forgiven.
1: És egyénként olyasmire fókuszálunk, hogy igen, például szeretnénk a bűnbocsánatot, de az Úr egy félelmetes bajnok, ő maga győztes,
0: we then partake with him in the victory,
1: és vele együtt részesülünk a győzelemben,
0: and our persecutors will fail.
1: És az üldözőink
0: because he guarantees our victory.
1: Vallanak, mert az Úr garantálja a győzelmet számunkra.
0: There will never be a time on the earth where the kingdom of God ceases to expand.
1: Olyan idő nem lesz a földön, amikor Isten királysága nem fog növekedni.
0: The spirit of this age would want you to think that Islam is gaining on Christianity.
1: Ennek a kornak a szellemisége próbál meggyőzni arról, hogy az iszlám kezd felülkerekedni a kereszténységen.
0: That is not true.
1: De ez nem igaz.
0: Christianity is the largest and fastest growing movement of any kind on the face of the earth.
1: A kereszténység a leggyorsabban és legnagyobb tempóban
0: növekvő mozgalom a világon.
1: Attól függően, hogy hol élünk, lehet, hogy úgy érezzük, hogy ez nem igaz.
0: And I have pages of statistics which I won't go through now, but they prove that the church is in the kingdom is increasing.
1: Nagyon sokat olvastam, ami most nem fogok elmondani nektek, de higgyétek el, hogy Isten királysága növekszik a földön. Az üldözőink kudarcot vallanak, nem fognak sikeresek lenni. A királyság gyülekezete egyházán fog győzni, és örökkévaló gyalázat lesz rajtuk, ami felejthetetlen. Elég gyorsan végig fogok haladni néhány dolgot. Egy másik érdekes rész Dániel 7-ben.
0: Tells the vision of four horns.
1: A négy szarv látását mondja, és azzal fejezi be, hogy Krisztus a győztes.
0: And in verse 9 it says I kept looking until thrones were set up.
1: 9. vers azt mondja, hogy néztem, amíg királyi székek
0: tétettek.
1: Az öregkorú leült.
0: His vesture was like white snow.
1: Ruhája hófehér.
0: The hair of his head was like pure wool.
1: Fejének haja, mint a tiszta gyapjú.
0: And his throne was ablaze with flames.
1: Széke tüzes láng.
0: Its wheels were a burning fire.
1: Ennek kerekei égő tűz.
0: A river of fire was flowing out from the throne.
1: Tűzfolyam folyt ki a trón felől, és az ő színe felől.
0: Thousands and thousands were attending him.
1: Ezerszer ezren szolgáltak neki.
0: And myriads upon myriads were standing before him.
1: És tízezerszer tízezren álltak előtte.
0: And it goes on talking about how the books were opened.
1: És tovább beszél arról, hogyan nyitották
0: meg a
1: könyveket.
0: We see that God wages war from his throne.
1: Tehát láthatjuk, hogy Isten az ő trónjáról harcol.
0: We must get our strategies from the throne.
1: A tróntól kell megkapjuk a stratégiánkat.
0: If you remember Alan's teaching of the word kathizo,
1: hogyha emlékeztek Ellen tanítására a katizó szóról,
0: we know that not only has Jesus Christ sat down at the right hand of the Father,
1: akkor tudjuk, hogy Jézus nem csak leült Isten jobbján,
0: and he rules until all his enemies are put beneath his feet,
1: és uralkodik, amíg minden ellensége a lábai alá.
0: We also reign upon the earth through the same process.
1: Hanem mi is uralkodunk a földön ugyanezen folyamat által.
0: Verse 11, then I kept looking because of the sound of the boastful words which the horn was speaking.
1: Néztem akkor a nagyzó beszédek hangja miatt, amelyeket a szarv szólott.
0: I kept looking until the beast was slain.
1: Néztem, amíg megöleték az állat.
0: Then its body was destroyed and given to the burning fire.
1: És az ő teste elveszett és tűzbe vettetett.
0: As for the rest of the beast, their dominion was taken away.
1: A többi állatoktól is elvétetett az ő hatalmuk.
0: But an extension of life was granted to them for an appointed period of time.
1: De ideig, óráig tartó élet adaték nekik.
0: And he says, I kept looking in the night visions.
1: És 13-as vers, láttam éjszakai látásokban.
0: With the clouds of heaven.
1: És az égnek felhőiben látott, mint valami emberfiát eljönni.
0: This is the Ancient of Days.
1: És ez volt
0: this
1: az öregkorú.
0: This is Jesus Christ riding upon the clouds like
1: his chariot. Ez Jézus Krisztus, aki a felhőn jött, mint szekérben.
0: And to him was given dominion.
1: És neki adatott hatalom, dicsőség és királyság.
0: All the people, nations and men of every language would serve him.
1: Minden nép, nemzet és nyelv neki szolgál.
0: His dominion is an everlasting dominion.
1: Az ő hatalma örökkévaló hatalom.
0: It will not pass away.
1: Amely nem múlik el.
0: And his kingdom is one which will not be destroyed.
1: És az ő királysága meg nem rontatik.
0: So our war is waged in the perspective of knowing ultimate victory is the Lord.
1: Tehát a mi úgy harcolunk, hogy tudjuk, hogy végső soron a győzelem az
0: Úré. Any kind of fear or timidity gives room for the devil.
1: Bármiféle félelem vagy rettegés helyet ad az ördögnek.
0: The knowledge that Christ is a victor.
1: De mi abban a tudatban harcolunk, hogy Krisztus a győztes.
0: In the New Testament, John the Baptist opens the New Testament preparing the way for the champion.
1: Az új szövetségben bemerítő János megnyitja az új szövetséget, készíti az utat a bajnok számára.
0: Should I look for another one, or is this the one?
1: És amikor felteszi a kérdést, hogy ő lenne az, vagy mást keressünk,
0: he's told of the signs of the kingdom.
1: Akkor elmondják neki a királyság jeleit.
0: And then it speaks of the Messiah coming. He spoke then of the Messiah coming after me to bring judgment.
1: És utána arról beszél, hogy a Messiás eljön és ítéletet hoz.
0: I think John had his doubts because he didn't see Jesus leading an earthly army.
1: Én szerintem János azért kételkedett, mert nem látta azt, hogy Jézus egy földi sereget vezetett volna.
0: And the answer that Jesus gave to John.
1: És a válasz, amit Jézus mondott Jánosnak,
0: he pointed to the signs of the kingdom.
1: Az a királyság jeleit emelte ki.
0: Healing and deliverance.
1: Gyógyulás, szabadulás.
0: And Jesus, while the disciples were doing this, he saw Satan fall from heaven like lightning.
1: És eközben, miközben ez hangzott el, látták, amint a sátán
0: leesik.
1: Tehát nem olyan fegyvereket kell használnunk, amik nyilvánvalóak. A kereszt
0: the declaration of the victory of Christ,
1: prédikálása, Krisztus győzelmének a kinyilvánítása, démonok kiűzése,
0: healing the sick,
1: betegek
0: these
1: gyógyítása.
0: These are weapons of spiritual warfare also.
1: Ezek is a szellemi hadviselés
0: fegyverei.
1: Mert ezek Krisztustól jönnek, hogy lerombolják az ellenség
0: munkáját.
1: És a korai egyház Krisztus győzelmére összpontosított.
0: Without walking in this victory, we have no power.
1: És hogyha nem ebben a győzelemben járunk, akkor nincs erő.
0: The Christianity that doesn't understand the victory of Christ.
1: Az a kereszténység, ami nem érti meg Krisztus győzelmét.
0: A good man who was sinless and was a good example.
1: Az tulajdonképpen csak azt mondhatja, hogy volt egy jó ember, aki bűn nélkül élt, jó tanításokat
0: adott.
1: But with
0: the victory of Christ,
1: de Krisztus győzelmével.
0: We have power and authority.
1: Erőnk és hatalmunk van.
0: We have his commission to do all the things that he did.
1: És megparancsolta nekünk, hogy mi is mindazt megcselekedjük, amit ő cselekedett. Ja, Kolossé 2-ben azt látjuk, hogy Jézus volt a bajnok és a győztes.
0: And remember, this is still holy war.
1: És ne felejtsétek el, hogy ez még mindig szent háború.
0: God has come to the earth in the form of a man.
1: Isten emberként jött el a földre.
0: And he has won victory here for us.
1: És számunkra van itt egy győzelme.
0: It says when he had disarmed the rulers and authorities.
1: Azt mondja, hogy mikor lefegyverezte a hatalmasságokat.
0: He made a public display of them, having triumphed over them through him.
1: Akkor megmutatta őket és megszégyenítette őket nyilvánosan.
0: So Jesus is pictured as a military victor who's parading his captors through the streets.
1: Tehát Jézust itt egy katonai győztesként mutatja be, aki felvonultatja a zsákmányát. De figyeljétek meg azt, hogy Jézus halál által nyerte meg a csatát.
0: Philippians 2 tells us the kind of heart and attitude that we must embrace to be able to engage in the war ourselves.
1: A Filippi 2 beszél arról a szívbeli hozzáállásról, amire szükségünk van ahhoz, hogy mi is
0: nyerjünk.
1: Tehát ez nem emberi buzgóság, hanem a seregek urának a szeretete.
0: Also then in Ephesians 4, where it describes the ascension of Jesus.
1: Az Efézus 4-ben leírja Jézus visszatértét.
0: This passage actually quotes a holy war song.
1: Ez a rész tulajdonképpen egy szent háború harci dalt ír le.
0: It says when he ascended on high.
1: Azt mondja, hogy amikor felvitetett.
0: He led captive a host of captives.
1: Akkor foglyul ejtette
0: and he gave gifts to men.
1: And it talks about the fact that, you know, he
0: descended into the lower parts of the earth.
1: És azt is mondja, hogy leszállt a föld alá.
0: And the one that descended is the same one that has now ascended far above all the heavens so that he could fill all things.
1: És az, aki leszállt, ugyanaz, aki felemeltetett,
0: hogy nekünk adjon
1: minden.
0: Verse 7 there is taken out of a war song.
1: A hetedik vers az egy harci dal része.
0: So our confidence in battle is that the battle belongs to the Lord.
1: Tehát a csatában mi abban bízhatunk, hogy
0: Romans
1: a
0: 8 tells
1: harc
0: us
1: az Úré. A Róma 8 azt
0: what
1: mondja.
0: What shall we say then to these things?
1: Mit mondjunk ezekre a dolgokra?
0: If God is for us, who is against us?
1: Ha az Úr velünk van, kicsoda lehet
0: ellenünk? But in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.
1: De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki szeretett minket.
0: So we don't just barely win.
1: Tehát nem épp hogy győzünk.
0: I mean, that would be good to know in the middle of the battle.
1: Persze ezt a csata közepén jó lenne
0: that
1: tudni.
0: No matter how difficult it is, we're going to barely win.
1: Függetlenül attól, hogy milyen nehéz a harc,
0: but he tells us
1: épp,
0: that we will overwhelmingly conquer.
1: De azt mondja, hogy több mint diadalmasok leszünk.
0: Then I want to end by looking at Revelations, which is the end of this story.
1: És azáltal azzal szeretném befejezni, hogy megnézzük a jelenéseket, ahol a történet vége van, ahol látjuk Krisztust, amint eljön a felhőkön a harci szekerén.
0: In Revelations 1:7.
1: A jelenések első
0: behold,
1: rész 7.
0: vers clouds,
1: azt mondja, eljön a felhőkkel,
0: every eye will see him,
1: minden szem meglátja
0: even
1: őt,
0: those who pierced him,
1: még azok is, akik
0: and all the tribes of the earth will mourn over him,
1: és siratja őt a földnek minden nemzetsége.
0: So it is to be, amen.
1: Úgy van, amen.
0: I am the Alpha and the Omega,
1: én vagyok az Alfa és az Omega,
0: who is and who was and who is to come, the Almighty.
1: Aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. A jelenések 19.
0: I saw heaven open, and behold, a white horse, and he who sat on it is called faithful and true.
1: Láttam, hogy az ég megnyílt, és íme egy fehér ló volt, és aki azon ült, hivatott hűnek és igaznak.
0: And in righteousness he judges and wages war.
1: És igazságosan ítél és hadakozik.
0: His eyes are a flame of fire.
1: Az ő szemei olyanok, mint a tűzláng.
0: And on his head are many diadems.
1: És az ő fején sok korona.
0: And he has a name written on him, which no one knows except himself.
1: És az ő neve fel volt írva, amit senki nem tud, csak ő maga.
0: He is clothed with a robe dipped in blood.
1: És vérrel hintett ruhába volt öltöztetve.
0: And his name is called the Word of God.
1: És a neve Isten beszédének neveztetik.
0: And the armies which are in heaven.
1: És a mennyei seregek.
0: Clothed in white linen.
1: Követték őt fehér lovakon,
0: clean,
1: fehér és tiszta gyolcsba öltözve.
0: From his mouth comes a sharp sword,
1: az ő szájából éles kard jött ki,
0: so that with it he may strike down the nations,
1: hogy azzal verje a pogányokat,
0: and he will rule them with a rod of iron,
1: és ő fogja azokat legeltetni
0: vasvesszővel, of the fierce wrath of the Almighty.
1: És ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját.
0: And on his robe and on his thigh.
1: És az ő ruháján és tomporán.
0: He has a name written.
1: Van írva az ő neve.
0: King of Kings and Lord of Lords.
1: Királyoknak királya és uraknak ura.
0: Amen.
1: Amen.
0: So that was a very quick, fast-paced survey through Scripture.
1: Ez egy nagyon-nagyon gyors áttekintése
0: and
1: volt az írásoknak.
0: Basically, the main point is that God Himself is in the war.
1: És a fő pont az, hogy Isten maga van a harcban. És ezt tudnotok kell, mikor ott vagytok a harc közepén. Hogy a harc és a győzelem az Úré.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
2: Ah! Elhangzott Barry Whistler Szent Háború című tanítása.
3: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
4: Növekedjünk Hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.
6: One, two, three.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Köszönetek lenni, hálás vagyok értetek én is nagyon. Még a beszéd előtt szeretném elmondani, hogy személy szerint, vagy mi Judittal inkább, hálásak vagyunk sok dologért a Dávid sátorra gyülekezetnek. A megismerkedésünktől kezdve egész a mai napig rengeteget tanultunk, változtunk, gyógyultunk, épültünk, fejlődtünk, úgyhogy hálásak vagyunk nektek, hogy így szerettek minket igazsághoz a gyülekezet, és szerintem a gyülekezetünk, már most nem tudom, nézitek-e, sziasztok, de hogy így együtt velünk ők is hálásak, mert velünk együtt mások is épültek, nem csak mi. Ez egy nagyszerű hely, lehetőségek háza. És a tabletten meg nem akar szót fogadni.

Szeretnék nektek Ábrahámról beszélni egy kicsit, az ígéretekről, a szövetségről és egy kicsit Isten beszédéről. Ábrahámot nagyon sokféle szemszögből lehet megnézni, megvizsgálni, mintát venni róla, szemlélni, bátorságot venni. Most egy kicsit az ígéretekre nézve szeretném megnézni. Ábrahám a leginkább számomra a hit embere volt, aki nem látott fizikailag semmit szinte abból, amit Isten mondott, de kész volt Isten hangját, szavát meghallani, és amit hallott, azt elhitte, és elkezdett aszerint lépni. Másodszorban az ígéretek megragadója, emlékeztek, amikor Isten megígéri ott, hogy 100 éves, hogy gyermeke lesz a feleségétől, ami ha most belegondolunk, ez a lehetetlen kategória, de elhiszi. És tudjuk, hogy megszületik Izsák, és megtörténik a csoda. Aztán Ábrahám Istennek a szövetségese. És egy olyan engedelmes, készséges, hajlandó emberre Istennek, aki mindent kész volt elengedni, otthagyni, félretenni, háta mögött hagyni, hogy együtt haladjon Istennel az ígéretekre nézve. Jó? Na kb. Ez a kör lesz akkor. 1 Mózes 12, első, második vers és negyedik vers első fele. Az Úr ekkor ezt mondta akkor még Abrámnak. Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszem a te nevedet, és áldás leszel. Isten szól Ábrahámnak. Elmondja, hogy induljál el, hagyjál maga mögött mindent, és menjél arra helyre, amit én neked megmutatok. Az ígéret mellé nagy néppé teszlek, megáldalak, áldás leszel. Erre a válasz, negyedik vers, Abrám elment, ahogyan az Úr megmondta neki. Ez az Istenbe és Istenbe vetett, Isten szavába vetett engedelmesség és a hit lépése volt. Nekünk is időnként Isten mond olyan dolgot, amit nem látunk, nem értünk, nem fogunk fel, nehéz helyzetnek tűnik, nem kiszámítható, nem megfogható, és szükség van számunkra is arra, hogy készek legyünk, Uram, itt vagyok, és elindulok. Lehet, hogy fájni fog, lehet, hogy ijesztő, lehet, hogy hajmeresztő, de el kell indulni ahhoz, hogy az Istennek az akarata megvalósuljon. Először Isten szól, de a válasz nekünk az kell legyen, hogy Abrám elindult, ahogyan Isten megmondta neki. És a Robi elindult, ahogyan Isten megmondta neki. Szól az Úr, mi pedig lépünk. Lépünk? Halljuk az Urat. Halljuk az Urat. Készek vagyunk elindulni? Emlékeztek otthon Dániel 5-ben, Sidrák, Misák, Abednégó. Kiadják a rendeletet, hogy ha szobor meglátják meg, vannak a sípok, dobok, stb., akkor mindenkinek le kell borulnia. Van a 3 ifjú, akik ezt nem teszik. A király tök haragra gerjed, és a kemencét 7-szer te inkább befűtik, mint ami korábban volt. És ez a válaszuk Isten embereinek. Dániel 5-ből. Ha Istenünk, hadd meg, ó király, ha Istenünk nem is szabadít meg minket, még akkor sem hajtunk térdet az isteneit és a szobor előtt. Magyarul nem alkuszunk meg, és nem adjuk meg magunkat a gonosznak, a bűnnek, a kísértésnek, és nem megyünk bele a legyőzött érzésbe, a vereség érzésbe, a kudarcos érzésekbe, és nem alkuszunk meg az igazsággal szemben, Isten beszédével szemben. Legyünk mi is ilyen Sidrák, Misák, Abednégó, hogy bármilyen gonosz vesz minket körül, körülmények, helyzetek, kihívások, ne add meg magad helyzeteknek, hanem nézd Isten szavára. Tudom, hogy ezt könnyebb mondani, mint megcsinálni, de a hitünk az ad erőt. És Abrám itt hitte elindult az Úr szava
és ígérete szerint. Hogy mondtam, van úgy, hogy nem látjuk Istennek a tervét, nem értjük, nem fogjuk meg, de elindulunk hitben az ígéretekre nézve, abból Isten ki tudja hozni a legtöbbet. Mert a hit erőt és bátorságot ad. Hit kell, hogy Isten beszéde az életünkre megvalósuljon, bekövetkezzen, megtörténjen. Akár egy szabadulás, vezetés, vetés-aratás törvénye szerint, gyermekáldás, mert a hit az Isten beszédéből jön bele a szívünkbe. János 1, azt nem írtam ki, 1-1, hogy kezdetben volt a szó, a logosz, az Isten beszéde, ez a szó Istennél volt, és Isten volt maga a szó, a beszéd, a logosz. És akkor a második vers, minden rá nézve lett és teremtett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Ha nincs ott, másképp, ha Istennek a beszéde nem tölt be minket, nem jár át minket, ha nem olvasuk Isten beszédét, ha nem vagyunk készek, ahogy a Bernd is mondta, engedelmes kell Isten szavának, akkor az én személyes tapasztalatom szerint nem tud Isten akarata úgy megvalósulni, ahogy Isten akarja, hogy megvalósuljon. Sőt, káosz jön, nehézség jön, látás nélküliség jön, és csomó probléma ezzel együtt. Ábrahámnak, ott még Ábrahámnak elmondja az Úr a terveit, és az Isten szavát hitte el Ábrahám. Amikor Jézus megkísértette az ördög a böjt után, ott a fiúságát először próbálta meg, de az érdekes módon próbálta kicsavarni Isten beszédét. Oda vágta Zsoltár 91-et, hát a fiú vagy, csinálj kenyeret. A fiú vagy, ugorj le a párkányról. Az ördög most is meg tud téged ilyesmivel kísérteni, hogy hágd át Isten szavát, hogy ne fogadj szót Isten beszédének, ne ragadd meg Isten beszédét. Olyan már hozunk érte már 12 éve, úgyse lesz abból semmi. Egy kedves barátom azt mondta nekem, nem adjuk fel, akkor is pályázunk. Ha nem lesz sikeres, akkor is pályázunk. Nem adjuk fel, reményt megragadjuk, és akkor is kitöltjük azokat a papírokat, mert hát, ha Isten megáll. Ezek után szót fogadok. Ez már biztos. Mert lett jó gyümölcse, és hálások vagyunk ezért is. Hát ha feladjuk, hogy egy bölcs barátom mondta a pécsi pásztor testvérem, hogy ha minden ima egy kalapács vetés a fal áttörése előtt, és ha az a fal a 30. ütése törik át, akkor vajon az előző 29 csapás hiába valóság volt? Nem! Mind a 29 kalapács sújtás kellett ahhoz, hogy 30-ra áttörjön. Egyszer megkérdezték akkor még ilyet Reinhard Bonke, hogy mi történik, ha imádkozik 100 emberért, és nem gyógyul meg? Imádkozik a 101-ért is. Ha Isten szavát megragadjuk, hittel ragadjuk meg, nem biztos, hogy mindjárt megtörténik. Mert közben minket is próbál Isten, a hitünket, a jellemünket, a gondolkozásunkat, a szívünket. De ha folyamatosan ragaszkodunk az Isten beszédéhez, ha folyamatosan ragaszkodunk az ígéreteinkhez, és folyamatosan foglalkozunk vele, hálaadással, megvallásként, mert szívvel hiszünk, és szánkkal kimondjuk, akkor azt hiszem, hogy az Istennek a kegyelme ezzel együtt megmozgatja még a hegyet is. Lehet, hogy van most az életedben hegy. Talán becsaptak. Kár szenvedtél a munkás során. Csalódtál emberekbe, kapcsolatokba. És lehet, hogy úgy érzed, hogy csalódtál még Istenben is. Akkor bátorítalak, hogy a gondolkodásod változtass meg. Mert egy, Isten nem tartozik neked semmivel. De mégis, és megyünk tovább, szövetségre lépett veled. 1 Mózes 17:7. Ezt most fel az elején közös megvallással az Éva segítségével. Szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is, örök szövetségre minden nemzedékükkel, mert Istened leszek, és utódaidnak is.
Mi vagyunk Ábrahám magva, a megváltott keresztény emberek, a Jézus Krisztusban újjászületett, megváltott Isten emberei. Miénk a szövetség ígérete? Sőt, nem a szövetség ígéret, hanem az úrvacsorán elhangzik a szövetség kötésnek a beszédei, és Jézus a saját vére által köt velünk szövetséget. Óriási csak ebben a kijelentések, és nem is fogunk belemenni ebben, akkor teljesen elmenünk, amire mára készültem. De az biztos, hogy Isten szövetségben gondolkodik. Az azt is jelenti kicsit, hogy Isten is letette az életét, önmagát érted, ahogy te Istenért. Amikor igent mondtál Istennek, Jézus Krisztusnak, akkor letetted az életedet Istennek, Istenbe, és ő is letette melléd az életét. Mert szövetséget kötött veled. Új szövetséget. Ha úgy tetszik, vérszövetséget. És ahogy átéled a megváltás erejét, ahogy átéled az Istennek a szava szerinti mozdulását, az be tud téged mozgatni az örökségedbe. Be tud téged vinni győzelmekbe, be tud téged vinni áttörésekbe, be tud téged vinni gyógyulásokba, szabadulásokba. Helyzetek tudnak megváltozni, ha megragadod Istennek a beszédét, Isten szavát, és kimondod hittel, megvallod, imádkozod, létre szólja Isten rajtad keresztül hittel az ő szavait. Ugye a mai beszéd címe, legyen nekem a te beszéded szerint. Oda fogunk érni hamarosan. Róma 4.17. Isten színe előtt, akkor már Ábrahám, ahogyan megvan írva, sok nép atyává tettelek, mert hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Amire korábban megragadtad Isten beszédét, de már ilyen halott ügynek gondolod, már úgy elengedted, lemondtál róla, de Isten kimondta az a dolog felül a szavát, abban ott az élet, ott a lehetőség, hogy megvalósuljon, hogy létrejöjjön, hogy benned is hússá vérré váljon. Emlékezz csak vissza, hogy keresztem mondjuk a mester meghalt nagyjából 2000 éve, és az evangélium ma is ugyanúgy működik. Nem avult el, nem öregedett ki, nem lett gyengébb, vagy idejét múltabb. Ma is, ha megragadod Isten szavát, az benned hússá, véré válik, és újjá fogsz születni Jézus Krisztusban az evangélium által. Ugye mondja ott 1 Péterben, hogy romolhatatlan magból születünk újjá, Istennek ez a romolhatatlan beszéde, az a maga, ami újjá szült minket, ez az evangélium. Szóval, hogyha valamit halott ügynek gondolsz már, akkor emlékeznek Ábrahámról, hogy ő elhitte teljes szívével, meg volt arról győződve, hogy Isten fel tudja támasztani a holtakat is, és amit még nem látsz, hogy szerinted nincs ott, azt is létre tudja hívni, mint ami ott van. És ezt elhitte Ábrahám, hogy Istennek a szava igaz. Az ördög meg fog támadni majdnem biztos, hogy ne hidd el Isten beszédét. Mondjad kétségbe. Legyenek kétségeid, hogy reménytelenség legyen benned, ne reménység. Hitetlenség és ne hit. Kétségbe és nem magabiztosság. Ha olvasod Isten beszédét, az identitásod stabilabb lesz. A hited meg fog erősödni. A krisztusi gondolkozásod változni fog. A bensőd erősebb lesz. Elhagynak betegségek. És mindaz, ami az ördög hazugsága, hamissága, elkezd így belőled kiszorulni. Egyszer a Pali azt tanította, sok évvel ezelőtt nekem, nekünk, a gyülekezetnek, hogy nem biztos, hogy adott helyzetben arra van szükség, hogy egy gonosz szellemet kiűzzünk, hanem minél inkább betölt minket Isten szava, az a világosság, az automatikusan kiszorít dolgokat belőlünk. Nem is kell semmit mondani, csak úgy mondta a feleségem, csak Isten szavát kell bevenni, mint egy jó tablettát. Reggel, délbe, este.
mert ezeket megtanultuk mi is a palitól sok évvel ezelőtt. Róma 4:20-21. Na ez egy kedvenc versem. Tehát Ábrahám Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül. Vagyis nem helyezkedett szembe a hittel, és nem volt olyan hozzáállás, hogy már pedig ez lehetetlen. Meg mi volt az ígéret? Hogy fia lesz a 100 éves Ábrahámnak, a 90 éves Sára feleségétől. És ezt nem vonta kétségbe hitetlen módon, hanem dicsőséget adott Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, vagyis megvolt arról teljes szívvel, hittel győződve, hogy amit a mindenható Isten megígér, azt meg is tudja tenni. Senki nem volt abban a korban képes, hogy ezt a fajta ígéretet megígére valakinek, vagy valóra váltsa. Ma azért az emberek talán könnyebben ígérnek, fogadkoznak. Mikor nem voltam még megtért ember, mindig megfogadtam ezt azt új év első napján. És sorra jött a kudarc, semmit nem tartottam be. Na, elsőjétől nem dohányzom többet. Elsőjétől ezt nem fogom csinálni. Azt megígértem magamnak, hogy na, ezt meg fogom csinálni. És tudjátok, semmit nem lett a pont. Folytattam mindent ugyanúgy. Mert nem volt akaraterőm sem hozzá, illetve minden más fogva tartott, és nem tudtam tőle szabadulni. De amikor hitre jutottam Krisztusban, hogy te is, meg én is, akkor elkezdtem Bibliát olvasni. Előtte egy könyvet olvastam el, az a Tarocai fiúk, a bunyó miatt. Mert tetszett. De komolyan. És akkor elkezdtem olvasni a Bibliát. És akkor Jézusnak a személye lenyűgözött. Járt a vizen, ezt én már mondtam talán itt is, de járt a vizen meg. Péter járt a vizen, mentünk a Balatonra, alig vártam, leérjünk. És tudom, akkor én is megyek, és azt mondtam, hogy elsüllyedt a víz a lábam. Nem jártam a vizen. Azért, mert ott Istennek nem volt az a csodája, hogy ott megtörténjen. De én úgy reménykedtem, uram, meg tud történni. Ezer ember a strandon, dicsőség az Úrnak, járok a vizen, megtér mindenki. Hát nem jártam vizen. Sőt, lemerültem volna, hogyha bemegyek mélyebbre. De az nem azt jelenti, hogyha éppen most Isten szava nem valósul meg, hogy abban nincs benne erő vagy élet, vagy nem tud megvalósulni. Időnként az agyunk, gondolkozásunk szűkössége, vagy korlátoltsága szerint akarjuk az Atyát is bekorlátozni. Vagy a Szent Szellemet is bekorlátozni. És szerintem ez rossz és helytelen. Mert attól, hogy nem látod most, hogy megnyilvánul, attól még az kész megnyilvánulni, és kész, hogy Isten szerint, Isten szava cselekedjen. Teljesen megvolt arról győződve Ábrahám, hogy mindaz úgy lesz, amit az élő Isten neki megmondott és megígért, és nem vonta kétségbe Isten egyetlen szavát sem. Mi emberek, van olyan természet bennünk, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy feladjuk, elbátortalanodjunk, elmegy a kedvünk, hát már nem tudunk kitartani, elegünk van, meguntuk már, százszor imádkoztunk, már a pásztor is imádkozott, már böjtöltünk is, csak azt időnként nem veszük észre közben, mi is formálottunk. A gondolkozásunk, a jellemünk, a hitünk, a szívünk bátorodott. Csak ha belegondolunk egy másodpercre, hogy milyen volt ott Dánielnek, amikor bedobták az oroszlánok közé. Vagy a kemencés sztóri és Idegmesek Abednégó kapcsán. Biztos, hogy volt bennük is, na uram, most vagy csinálsz valamit, vagy meghalunk. De nem alkottak meg, és nem adták fel azt a hitet, hogy amit Isten megígért, azt meg is tudja tenni. Vannak-e ígéreteink az Úrtól, amiket a szívünkben forgatunk? Kinek van ígéret, tegye fel a kezét, kérlek. Ó, halleluja, köszönöm. Dicsőség az Úrnak. Akkor ne hagyd őket a porba hullni. Zsidókhoz írt levél, 6. fejezet, 12. vers. Ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Hát, az ígéreteket
ígéreteket meg lehet örökölni. Az ígéreteket lehet birtokolni. Az ígéreteket meg lehet ragadni. És akkor erre bátorít minket itt az író, hogy ne legyünk se hitben, sem szellemben lusták és közömbösek, nem törődömek. Mert ezek vagyunk, várjuk, hogy a szánkba repül a sült galamb. Igen, köszönöm, Kat, nem fog. De van palacs helyette, palacsinta meg, Ofri. Legyél meggyőzhető Isten által. Azt olvastuk előbb Ábrahámnál, hogy megerősödött a hitben. Róma 4.20.21. Hogy dinamizálódott. De hogyan? Csak úgy, erős vagyok. Meggyőződésem, hogy találkozott Istennel. Beszélgetett Istennel, imádkozott, és hagyta magát, hogy Isten megszólítsa, hogy beszéljen a lelkén, úgy tetszik, hogy figyelj, képes vagy rá, itt vagyok, fogom a kezedet, együtt megcsináljuk, higgyél bennem, legyen hitet bennem, és menjünk az úton együtt. A Szent Szellem ezt teszi, mint a jó paraklétosz. Megvigasztal minket, és arra ösztönöz, hogy higgyünk Istennek, higgyünk Isten beszédének. Bátorítalak, kedves Dávid sátorra gyülekezet, ne adjátok fel a szívetekből a hitet, a reménységet, hogy az ígéretek meg fognak valósulni. Magam is itt voltam feleségemmel együtt évekkel ezelőtt, amikor nagyon magas szintű ígéreteket kaptunk, hallottam őket, jó részt én is. Ha Isten kimondta, az meg lesz. Lehet, hogy nem ma, holnap után, de meg lesz. Mert az Úr képes arra, hogy megcsinálja, amit kimond. Ne hagyd porba hullni az ígéreteidet. 4 Mózes 9, 18-as, 23-as vers. Évekkel ezelőtt, ezt most én is kölcsönzöm, mert évekkel ezelőtt a Pali tanított minket erre Pécset az igazsághoz a gyülekezetben. A Izraelnek a táboráról beszélünk itt. 18-as vers. Az Úr szava szerint indultak el Izrael fiai, és az Úr szava szerint ütöttek tábort. 23-as vers. Az Úr szava szerint maradtak a táborban, és az Úr szava szerint indultak el. Megtartották az Úr rendelkezését az Úr Mózesnek adott szava szerint. Isten népének, legalábbis ott akkor, az éjszakáját, a nappalát, a mozdulását, az alvását, a békességét, a járását, a pakolását, az elhelyezkedését, mindent Isten szava határozott meg. És semmit nem tettek anélkül, ami nem Isten szava szerint kellett, hogy megtörténjen. Magyarul, ez azt jelenti, hogy Isten beszéde határozza meg az életedet. És akkor felkiáltójel, vagy kérdőjel. Isten beszéde határozza meg az életedet? A döntéseidet, a pénzügyeket, a családodat, a saját életedet, a szolgálatodat, a hitpályádat, az iskolaválasztást, a munkahelyválasztást, fehér feleségválasztást, Isten szava határozza meg? Van Istennek szabadság, ahogy beleszólja az akaratát az életedbe? A családodba? A gyereknevelésedbe? Sok évvel ezelőtt a Pallival azért a szívünkben volt hit, meg kijelentés egymás felé, és én személy szerint arra kértem a Palit, mint jó szellemi atya, szóljon bele az életembe. Családomba, meg a gyülekezetbe is. És a Judittal házasságunk alatt voltak fontos állomások, amikor Palit és Katit megkérdeztük, és nem hoztunk döntést tőlük független módon. Meghozhattuk volna a döntésünket, de a szívünkben volt egy kijelentés, hogy a szellemi tanácsolásnak, a szellemi tekintélyen keresztül jövő tanácsnak, beszédnek van ereje. És vannak gyümölcsei. Vannak, ez nekik az egyik például. De erről majd máskor. Készek vagyunk-e az életünket Isten beszédére építeni?
Emlékeztek ott a homok és a szikla, a kősziklás sztori Máté 7-ből. Az egyik ember, jó mérás, a Máté 7-20-on vége felé vannak ezek a versek, de nem muszáj. Hogy így az egyik jó mérás és sziklára építi a házát, az meg fog állni. Azt mondja a mester, aki hallja a beszédemet, tanításomat, és megcsinálja, az épít a kősziklára. Aki hallja a beszédemet, de nem csinálja meg, az homokra épít. Jön a vihar, mind a kettő háza, nehézség, kihívás, betegség, problémák, az egyik megáll, de nem magad miatt áll meg, Krisztus miatt áll meg. Az egyik, tehát vagy a kis sziklára, Jézusra épül, a másik homokra, és tudjuk, az egyik megmarad, a másik pedig elpusztul, összomlik, és mindennek vége. Tehát kell, hogy az életünket, a döntéseinket, a családunkra a döntést, a gyülekezetre a döntést egy jó bizalommal és hittel bízunk rá Isten beszédére. Nagyon sokszor megtapasztaltam, és ma is megtapasztalom, hogyha az Isten szava szerint, amit hittel meg tudok fogni, és úgy engedelmesen meg tudom csinálni, az előbbre visz, és megtart, és segít. És számosan dolog volt, amikor koppantam nagyot, meg elhasaltam nagyot, meg csalódtam, meg rossz döntéseket hoztam, amikor azt hittem, hogy majd én tudom, hogy kell jól csinálni. Csodát tudtam, hogy kell jól csinálni. Most nem tudom sokkal jobban, de megtanultam, hogyha engedelmeskedek Isten beszédnek és megcsinálom, az majd jó pályán tart. Zsoltárok 119-105. Lábam előtt mécses a te szavad, az ösvényem világossága. Isten beszédében megvan az erő, világosság, vezetés, hogy teljesen eligazodj. Hogy eligazodj, hogy meggyógyulj, hogy jó úton haladj, és azon megírja, hogy még a bolond se tévede. De hát nem vagyunk bolondok. Eszesek, bölcsek, és ráállunk Isten szavára. Hallottam tanítókat, akik azt tanították, hogy amikor Péter kiszáll a csónakból, valósággal ott Jézus szaván járt, inkább nem pusztán a vizen. Mert azt mondta Péternek, hogy gyere! Na, nekem ez nem ment a Balatonon, nem mondta a mester, hogy gyere! Ennyi volt csak különbség, hogy nem mondtam, hogy gyere, és hát nem is tudtam. Pedig úgy, jónak tűnt volna, hogy az megtörténik. Ja, igen, most történik, igen. De az az valószínűleg az egómat emelte volna, nem az Úrnak a dicsőség lett volna az, amit évekkel korábban próbáltam. De próbáltam. Szóval megvan Isten szavában az erő, a világosság, a bölcsesség, a vezetés, a tisztaság, hogy ne tévedjünk el. Csak egy picit gondolkodtam azon, hogyha Isten maga, a világ mindenség teremtő, tele van erővel, dünamisszal, hatalommal, uralkodással, minden dicsőség erre az övé, és ő és a szava ugyanaz, akkor a szava is ugyanúgy dicsőséges, erőteljes, tekintél van tele, hatalommal van tele, kész gyógyítani, megszabadítani, fölépíteni, fölemelni, a sárból kiemelni, előre vinni. És mégis időnként úgy lemegyünk mellette, föl se tűnik. Járjuk a megszokott köreinket, a megszokott utainkat. Mert ezt így tudja, sablon, ezt így kell csinálni. Egy példa, épp erről tanítottam pénteken otthon. Hozzám Isten csak halkan, és szerintem tud szólni. Mi van akkor, hogy a Júda oroszlánya? És üvölt, hogy prófétálj, vagy mondjad ki, Uram, hozzám csak halkan beszélhetsz. Érted a saját mintánkat, a saját sablonunkat, hogy Isten hozzám csak szűken, és halkan, és suttogva csak. Tehát kell, hogy a gondolkodásunk változzon. Bár az Úr bárány, de oroszlán is. Igen, köszönöm, Kati. Úgy szól, ahogy akar. Emlékeztek ott a Páska báránynál, mindent meg kellett tenni. Nem csak a finom combot, meg jó, mi az a, nem borda az a, oldalas, hanem mindent meg kellett tenni. A teljes Krisztust úgy tetszik, be kell enged, be kell fogadd, és muszáj benne élni. Teljesen bele kell merülni Krisztusba, nem csak félig.
amikor bemerítkeztünk vízbe, meg Szent Szellembe, nem maradt ki a fél fülünk, meg a fél lábunk. Legalábbis én úgy hiszem, hogy én biztos belemerítkeztem, teljesen, én ment a folyóba volt, merítkeztem bele, teljesen bele merített az akkori vezetők, hogy mindenem jó belemerüljön, hogy teljes ego elpusztuljon, meg az ember elpusztuljon. És azért volt minek elpusztulnia. Azt mondod, hogy Uram, olyan sötétség van bennem. Nem látok semmit. Nem értelek. Nem értem magamat se. Nem értem a pásztoromat se. Akkor ülj le, és olvasd Bibliát. Most egyszerűen hangzik ez, de mégis ereje lesz. Ülj le, és olvasd Bibliát. Szeretnék 2 percben beszélni a kezdeti tapasztalataimról, amikor megtértem Istenhez. Nálunk, ha lakunk, van egy fél szoba, most az Eszterkém szobája már, akkor még az enyém volt, csak az enyém volt. És órákat töltöttem ott el a kis szobába, tanulva, hogyan kell Isten szavát hallgatni. Tanultam azt is, hogy mi van, hogyha Bibliát olvasok, hogy fog szólni? Mit hallok? Hát eleinte, borzas gondolataim voltak eleinte, de olvastam sokat. És elkezdtem hallani egyre tisztában. Aztán egyre tisztában, és akkor az ember tanulja ezt, hogy hogyan tudod te megérteni Isten szavát. Ha nem olvasod a beszédét, meg kell nekem, bocsáss, vissza kell mennem egy percre, egy dolgot fontosat kihagytam. És most nem is találom meg. De pedig megkeresem, mert kiírtam, és nagyon fontos. A szöve itt van. Ugye a szövetségesünk lett a mindenható Isten, és én kiírtam a szövetségről dolgot ide, hogy elköteleződés, a hűség, védelem, támogatás, segítség, és a itt vagyok, számíthatsz rám. Hogy a szövetségben benne van az, hogy itt vagyok, Uram, számíthatsz rám. Mert Isten mondja, hogy itt vagyok, fiam, számíthatsz rám. Ha szövetségese vagy, itt vagyok, Jézus, számíthatsz rám. Kihez kell elmenni, meglátogatni, megbátorítani? Melyik testvérem beteg? Kiért kell imádkozni? Kinek nincs kenyere? Itt vagyok, Uram, és imádkozom pásztorért, hát ha beteg. De ha nem beteg, megáldom Jézus nevében. Nem táplálok haragot, sem vélt, sem valótlant, vagy valósat, hanem imádságban hódozom a testvéreimet. Mert a szívszövetség szív szerint kell megelni, mert az Úrvasról erről fog beszélni majd, amikor oda fogunk érni, hogy egy test és egy vér. Nagyon fontos, hogy legyünk egymásnak szövetségesei, hűséges, számíthatsz rám testvérei. 1 Péter 2-ben beszél a Szentírás az élő kövekről. Hogyha építjük Istennek a házát, szellemi házat, akkor a kövek be vannak rakva a helyükre, beburkolják, vagy befalazzák, ott a malták, bevakolják, és nem mozdul ki az a darab tégla sehonnan, hanem ott van, ahova be lett építve. Ha be vagy épülve helyi gyülekezetbe, akkor legyél ott, mint egy jó, hűséges, támasz, védelem, számíthatsz rám, itt vagyok, hozzáállással. És értékeld nagyra a testvéri közösséget, értékeld a szellemi családodat nagyra, és becsüljed, szeressed, óvjad, tiszteld, vigyázzál rá, öntözgesd, locsold, őrizd az imáiddal, a böjtöléseddel, a jelenléteddel, a hiteddel, az ittlevéseddel, hogy itt vagyok, számíthatsz rám. Nekem a szövetség egy része ez. Záró gondolatomat szeretném még elmondani. Lukács 1.38. Előtte van az a szakasz, amikor az angyal megy Máriához, és elmondja Istennek az akaratát, Isten beszédét. És ez Mária válasza. Íme az Úrnak szolgája, legyen nekem a te beszéded szerint. Vagyis legyen úgy, ahogyan mondod, történjen meg mindaz, amit az Úr mondott.
És lehet, hogy Máriát se gondolt, hogy mit vállal, hogy babája lesz, és még nem is férje, és már baba lesz, meg a sok csomó akkori törvény szerinti veszély várt Máriára. De én azt hiszem, volt belül egy istenfélelem, egy Isten ismeret, egy hit és bizalom, hogy az angyal mondta, az Úr elküldte az angyalt, és ez a terve, akkor az jó lesz, meg lesz, békhez visszük, és megcsináljuk. Az Istennek az ígéret azért vannak számodra, hogy Isten veled, velünk, veletek együtt véghez vigye, megcsinálja. És ebben Isten számít rád. Ebben Isten azt mondja, hogy megfogod a kezemet? Átmegyünk ezen együtt? Felépítjük ezt együtt? Átimádkozzuk ezt együtt? Máriában megvolt a hajlandóság, a készség és egy hitbeli engedelmesség is az Úr szava felé. Ez egy hajmeresztő válasz. Legyen nekem a te beszéded szerint. Legyen meg mindaz, amit te nekem, Uram, elterveztél, kigondoltál, megálmodtál. Az Úrnak gondja volt a nemes Pali apukájára, hogy ott abba a rossz helyzetben ne halljon meg. Volt egy társa, aki felemelte meg. A Pali többször mondta ezt a példát. Hazahozták, mert ha... Mondj még ezzel? Igen, a donkanyar. Mert hogyha az apukája nem élte volna túl, akkor most a Pali se lenne itt. Hát fontos, hogy a társaid segítségét megragadt, és kérd a segítségüket. Legyél a szellemi testvéreid felé bizalommal. Hiszen a családban bizalom van. Igaz, családom? Szeretlek benneteket. A családban van szeretet is, meg van bosszúság is. Vannak jó dolgok, meg a tesók néha gonoszak. De attól még család a család. Igaz? Szeretjük egymást, becsüljük egymást. Tisztában megvolt a hajlandóság, a készség és egy hitbeli engedelmesség is az Úr szava felé. Ez egy hajmeresztő válasz. Legyen nekem a te beszéded szerint. Legyen meg mindaz, amit te nekem, Uram, elterveztél, kigondoltál, megálmodtál. Az Úrnak gondja volt a nemes Pali apukájára, hogy ott abba a rossz helyzetben ne halljon meg. Volt egy társa, aki felemelte meg. A Pali többször mondta ezt a példát. Hazahozták, mert ha... Mondj még ezzel? Igen, a donkanyar. Mert hogyha az apukája nem élte volna túl, akkor most a Pali se lenne itt. Hát fontos, hogy a társaid segítségét megragadt, és kérd a segítségüket. Legyél a szellemi testvéreid felé bizalommal. Hiszen a családban bizalom van. Igaz, családom? Szeretlek benneteket. A családban van szeretet is, meg van bosszúság is. Vannak jó dolgok, meg a tesók néha gonoszak. De attól még család a család. Igaz? Szeretjük egymást.

Pali többször mondta ezt a példát, hazahozták, mert ha... Mondj meg ezt? Igen, a Donkanyar. Mert hogyha az apukája nem élte volna túl, akkor most a Pali se lenne itt. Hát fontos, hogy a társaid segítségét megragadt, és kérd a segítségüket. Legyél a szellemi testvéreid felé bizalommal. Hiszen a családban bizalom van. Igaz, családom? Szeretlek benneteket. A családban van szeretet is, meg van bosszúság is. Vannak jó dolgok, meg a tesók néha gonoszak. De attól még család a család. Igaz? Szeretjük egymást, becsüljük egymást, tiszteljük egymást, értékeljük egymást. Ez igaz Isten népére is, a szellemi családra is. Lehet nem leszel békességes mindenkivel mindig. Mondjuk, hogyha gyermekemet nézzük, ha Eszterkével mondjuk morgok, időnként szoktam egyszer-egyszer, attól még az ő neve Major marad, és nem küldjük el otthonról, mert éppen felbosszant, igaz, kevésszer van ez, de megtörténik. Attól még hozzánk, hozzám tartozik, és szeretem. Attól, hogy a testvéreddel nem értesz egyet mindig, attól még a Krisztusban hit testvéred marad. Kell, hogy az Úr beszéde rajtunk keresztül is megtörténjen. Ehhez kell, hogy ismerjük a szavát, kell, hogy szeressük a szavát, kell, hogy tiszteljük a szavát, kell, hogy tudjuk megragadni a szavát. És nagyon fontos, hogy álljunk meg felelően Isten beszédéhez. Azt mondja a prófétán keresztül, Ézsaiás 66:2 talán, hogy arra tekint az Úr, azzal van közösségben, aki megtört szívű, és aki a szavát tiszteli. Mennyire tiszteljük Istennek a beszédét? Nem kell most várni, csak előforgasd meg kicsit. Az ígéreteid, a odaszánásod, hogy önmagában Isten beszéde. Amennyire szereted Isten beszédét, annyira szereted magát Isten. Mert azt mondja ott a János 15-ben talán Jézus maga, azt nem keresem ki, Bogi, bocsi, hogy ha szerettek engem, megtartjátok a parancsaimat. Ebben nincs érzelem, psziché, meg lélek, úgymond, ebben hit van, meg odaszánás. Szeretlek, Uram, és legyen nekem a te beszéred szerint. Azt fogom tenni, amit mondasz. Lukács 2:19, Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. Az összes ígéret, amit az angyal mondott Jézusról, meg aztán hiszem, hogy az atya neki később hozzárakott és megértett. Nem engedte el őket, forgatta a szívében. Megőrizte. Gondosan, gondoskodott arról, hogy megvalósuljon. Az imáival, odaadásával. Kísérte a mester, támogatta, mellette volt, támasza volt Jézusnak. És lehet, hogy vagyunk itt, vagytok itt úgy, hogy szükség van, hogy más legyen a támaszod a gyülekezetből. Ne legyél rest. Legyél kész Isten szavának engedelmeskedni. Legyél kész az Isten beszédével együtt mozdulni. És hiszem, hogy Istennek nagyon jó tervei, céljai, akarata van a számunkra. Gyerek, kérlek, álljunk fel egy kicsit, kérlek benneteket. Sok mindent elmondtam most, sok mindent érintettem. Hogyha így kész vagy velem egy jó megvallást tenni, gyere, mondjad velem, röviden csak így a Isten szava vetett hitünket szeretném megerősíteni. Mondjuk kérlek együtt. Mennyi édesatyám, nagyon hálás vagyok neked, hogy leírattad, megírattad a Bibliát, és ez a te szavad. És Uram, úgy döntök, újra úgy döntök, és eldöntöm, hogy odaszánom magamat, hogy olvasni fogom, hogy befogadjam, hogy megértsem, és azon keresztül is megtegyem a te akaratodat. Segíts meg, kérlek, Jézus, adj hitet, kegyelmet.

0: Türelmet, reménységet, hogy higgyek a szavadba, és megcselekedjem azt, amit megírattál. Ebben kérek tőled kegyelmet. Jézus nevében, amen. Atyám, arra kérlek téged az Úr Jézus nevében, hálaadással, hogy amiről a ma szó volt, adj jeleket, csodákat mellé, adj rá erőt, kegyelmet a testvéreim számára. Uram, kiment a te szavad ma, a te beszéded, Uram, hogy megcselekedj az akarodat, hiszen megvan írva, hogy nem tér hozzád vissza üresen a te szavad, hanem megcselekszi, elvégzi azt, amire ki lett küldve. Atyám, cselekedjen a te szavad ebben a gyülekezetben is, a testvérek életében, Uram, és én hálás vagyok, hogy számíthatunk rád, Uram, és te is számítasz ránk. Adj, Uram, kegyelmet arra, hogy mint Mária az ígéreteinket tudjuk forgatni, megőrizni, és veled együtt, Uram, létre szólni, megcsinálni, megcselekedni. Az Úr Jézus nevében, amen. Köszönöm. Legyetek áldottak.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.